0: Ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
2: I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest.
1: So what does it mean to be blessed? The world says...
3: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
1: We hope this song helps you to believe this truth and declare it.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home. And his arms are open wide, he's inviting me. When I was a little girl, my father passed away when I was
2: Még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nekem kell felkapcsolnom a lámpámat. Nekem kell körbejárnom a házban és felkapcsolni a lámpáimat. Ti vagytok a világ világossága. Csak fel kell kapcsolnotok a kapcsolót.

amire a legnagyobb szüksége van az embereknek, és ami a leginkább hiányzik a mai világból, az őszinte, odaadó szeretet. Úgy tudjuk legjobban megmutatni ezt a szeretetet, amikor ott vagyunk az emberekkel a fájdalmukban, és az összezavarodott körülményeikben, és amikor valamilyen áldozatot hozva azt mondjuk, azt akarom, hogy jobbá legyen az életed. Az 1 Mózes első fejezetében rögtön a Biblia elején olvassuk, akkor ezt mondja Isten, legyen világosság. És lett világosság. A Szent Szellem lebegett a káosz felett, és azt mondta, legyen világosság. Mi is egy kaotikus, zűrzavaros, sötét világban élünk ma. Egyetlen dolog űzi majd el a sötétséget az, ha megjelenik a világosság. Érdekes dolog, hogy ahol világosság van, ott nem számít, hogy mennyi sötétség jelenik meg, az soha nem fogja eloltani a világosságot. Ha azonban sötétség van, és ott megjelenik a világosság, az megszünteti a sötétséget. Tehát minden, amit Isten felkínál, az sokkal hatalmasabb bárminél, ami az ellenséghez tartozik. Mi pedig minden szükségessel rendelkezünk, mindennel, ami a világ megváltoztatásához kell. Tudom, hogy sokszor mondunk olyasmiket, és sokszor felszínesnek, meg üresnek hangzik, hogy meg fogjuk változtatni a világot, egységben az erő, de én mégis hiszek ebben. Hiszem, hogyha egy ember, aki telve van Szent Szellemmel, aki teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből szereti Istent, aki tudja, hogy kicsoda ő Krisztusban, ha ez az ember egyszer megfeledkezik magáról, és tudatosan kinyúl valaki felé minden egyes nap, nap után, akkor ez az ember megfertőz majd egy másik szemét, és az is megfertőz majd valakit, meg amaz is, és hamarosan drámai változást láthatunk majd a világon. Mi ebben a világban vagyunk, nem lehetünk olyanok, mint a világ. Világítanunk kell a sötétségben. Amen. Az 1 Jánosban, János evangéliumában az áll, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Az ige testé lett, közöttünk lakott. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A sötétség soha nem győzte le. Nem oltotta ki. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. Tudjuk, hogy az ellenség belerontott mindebbe. Sátán a színre lépett, rossz döntéseket hozott, és sok gonoszság jött a világba. Azonban Istennek már kezdetektől fogva terve volt, hogy a világosságot visszahozza, és ezt Jézuson keresztül tette meg. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Azonban amikor elment, amikor visszament a mennybe, akkor kifizette a szabadságunk és a szabadulásunk árát, és elküldte a Szent Szellemet.

Kaptam a salátámat, meg a köretet, de a főétel sehol nem volt. Mindenki ette a borjú meg a csirkefalatokat, nekem meg nem volt mit ennem. Aztán visszamentem a szobámba, az egész hotel tele van a Joyce Meyer konferencia miatt. És találjátok ki, hogy kinek a szobáját nem takarították ki ma. Amen. Én gyakorlom a szeretet forradalmát. Lapozzatok a Máté 5.13-hoz. Tudjátok, annyira mulatságos, amikor elkezded meglátni ezeket, ahogy látod a gonoszt erőlködni. Máté 5.13. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só elveszíti az ízét, az erejét, a minőségét, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Tehát egy megízetlenül keresztény, egy ízetlen keresztény, gyerünk, azt mondja, aki elvesztette az erejét, a minőségét, az semmire sem jó, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthethető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Ragyogjon a ti világosságotok. Nekem kell felkapcsolnom a lámpámat. Nekem kell körbejárnom a házban és felkapcsolni a lámpáimat. Ti vagytok a világ világossága. Csak fel kell kapcsolnotok a kapcsolót. Hiszem, hogy Isten azért hozott ide benneteket, hogy emlékeztessen, hol van a ti kapcsolótok. Hogy bennetek van az az erő arra, hogy felkapcsoljátok, és hogy Isten pontosan erre hív benneteket. Hogy kimenjetek a világba, a piacra, a munkahelyetekre, az iskoláitokba, a szomszédaitok közé, és egyszerűen csak váljatok azzá, akinek Isten elgondolt benneteket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a kiváló erkölcseiteket, a dicséretre méltó, nemes és jó cselekedeteiteket, és így felismerjék, tiszteljék és dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat. Tehát mi történik? Amikor látják, hogy úgy viselkedünk, mint Isten, akkor elkezdik hinni, hogy talán számukra is van valami mondani valója. Ez szánalmas! Hogy milyen tiszteletlen magatartással viseltetik a világ a keresztények felé. És hadd legyek őszinte veletek, ez mind amiatt van, ahogyan viselkedünk. És amikor azt mondom, hogy mi, akkor nem rólad meg rólam beszélünk, hanem mindannyiunkról, együttesen az egyházról, a Krisztus testéről. Nem végeztünk valami jó munkát, vannak akik jobbak, mint a többiek. Lehet, hogy egyesek egészen kimagaslóak, és lehet, hogy te vagy a legédesebb, legkedvesebb személy, de elmondhatom, hogy én nagyon sokáig vacak keresztény voltam. Durva voltam, kiállhatatlan, manipuláló és leuraló. Minden héten gyülekezetbe mentem, majd egész héten mérges voltam otthon. Önző voltam, és én központú, és mindig mérges lettem, ha nem úgy történt valami, ahogy én akartam. Akkor nem szóltam az emberekhez, de senki sem kopintott a fejemre olyan prédikációval, amilyet én most mondok nektek. Pedig bárcsak szembesített volna valaki mindezzel, sokkal hamarabb, mint ahogy a Szent Szellem végül megtette, amikor azt mondta, kezdj el végre élni, feledkezz el magadról, és kezdj el magadon kívül mással is törődni. Én nem tudtam, hogy az önzőségem volt a bajom. Nem lehetsz egyszerre boldog és önző. Mindig elmondom ezt. Nem lehetsz egyszerre boldog és önző. Én pedig eldöntöttem, hogy nem akarok még egy napot szomorúan eltölteni. Itt az ideje, hogy az egyház világítson. Itt az ideje, hogy világítsunk a világban. És Isten nem egy kis éjjeli lámpáról beszélt, hanem egy hatalmas lézersugárról, ami keresztül ragyog a sötétségen, és megváltoztatja az emberek életét. Mi lenne akkor szerintetek, ha a Földön minden keresztény, minden személy, aki azt mondja magáról, hogy keresztény, minden nap csak egy jó dolgot tenne valakiért a Földön? Ha minden keresztény csak egy dolgot megtenne? Akartok hallani valami megdöbbentőt?

0: problémák nagyon könnyen megoldódhatnának. Nos, nem vagyok biztos abban, hogy jól emlékszem a számokra, de azt hiszem nagyjából stimmelnek, ezért hihettek nekem. Itt Amerikában körülbelül 500 ezer gyermek van nevelő otthonban, és ezeket a gyerekeket örökbe lehet fogadni. Ha egy gyereket nem fogadnak örökbe, akkor végül túl idősekké válnak a rendszer számára. Az ilyen túl idősé vált, örökbe nem fogadott, vagy jó nevelőszülőket nélkülöző gyerekek 80%-a a börtönben köt ki. Vagy drogosként, alkoholistaként, prostituáltként, egy olyan életstílusban, ami csak tovább növeli a fájdalmaikat. Körülbelül 500 ezer evangéliumi gyülekezet van Amerikában. Nos, mi történne, ha minden gyülekezet, minden pásztora legalább néhányszor egy évben bátorítani a gyülekezetét az örökbefogadásra? Biztos, hogy minden gyülekezetben akadna egy ember, vagy egy család, akit Isten felkenne, hogy magukhoz fogadjanak egy gyermeket. És így az egész rendszer megszűnhetne. Ha Amerikában minden gyülekezet felnevelne, vagy örökbe fogadna egy gyermeket. Én nem akarok senkiben bűntudatot kelteni. Nem hiszem, hogy mindenkinek ugyanaz az elhívása. De van, akit erre hívott Isten. És lehet, hogy nem te vagy az, hanem valaki más. De lehet, hogy te vagy az, és nem valaki más. Most ez talán összezavarná az életedet és a terveidet. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én észrevettem, hogy amikor Isten elhív, akkor ritkán választ megfelelő időpontot. Amen. Isten azután hívott el engem erre a szolgálatra, amikor már 3 tinédzser és egy újszülött gyermekem volt. És nem is a saját szolgálatunként kezdtük el ezt. Bibliaórákat tartottam, és egy gyülekezetben dolgoztam. De csak akkor kezdtük el a saját szolgálatunkat, amikor már 42 voltam. Nem mondd nekem, hogy túl öreg vagy, és az sem, hogy túl fiatal, vagy hogy túl sok gyereked van, vagy hogy nincs pénzed, és hogy mi mindened nincsen. Készíts leltárt arról, amit van, és ajánld fel Istennek, majd meglátod, hogy mi mindenre képes vele. Én is csak a nagy számat tudtam felajánlani neki. De működik. Amen. Működik. Ó, mindennél inkább szeretném, hogy megértsétek a szívemet és azt, amit mondok. Istenem, bárcsak megértethetném veletek, hogy mennyire megváltoztatta ez az életemet, és Isten mi mindent mutatott nekem a szeretet fontosságáról. Ez a világ legfontosabb dolga, nekünk azonban tudatosan kell megfelelően cselekedni. A 2. Timóteus 3. fejezetében van néhány nagyon lehangoló igevers, de megnézzük őket, mert még jól is végződhet mindez. Tudjátok, már mindenki arról beszél, hogy mekkora zűrzavar van a világban, hogy mekkora zűrzavar van odakint. Nos, szerintem inkább arról kellene beszélnünk, hogy mekkora zűrzavar van az egyházban. Persze lehet, hogy te a világ legjobb gyülekezetébe jársz, és én nem akarom a te gyülekezetedet piszkálni, vagy akár az enyémet, én tágabb értelemben vett gyülekezetről beszélek, a Krisztus testéről. Mennyire érdekelnek minket az elveszettek? Vannak olyan gyülekezetek, akiknek nincs is misszióra szánt költségvetésük, még csak nem is adakoznak misszióra. Olyan könnyen bezárkozunk és megelégszünk a kis vasárnapi keresztény találkozóinkkal, a kis keresztény klubjainkkal, a keresztény zsákutcáinkban körözünk, miközben a világ haldoklik és a pokolba megy, és senki nem is beszél nekünk erről az életről. Többet kell hallanunk a bővölködésről, az áttörésről, meg a szükségeink betöltéséről. Úgy kapsz választ a szükségeidre, ha kinyúlsz valakiért és betöltöd azt. Amen. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz, veszélyes és nyomasztó idők jönnek, amelyeket nehéz lesz elviselni. Az emberek ugyanis önzők, teljesen énközpontúak, fokozottan pénzsovárak lesznek, büszkék, dicsekvők, lenézően, gőgösek, bántalmazók, gúnyolódók, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. Természetes emberi érzéseket nélkülözők. Érzéketlenek, kérlelhetetlenek, embertelenek, rágalmazók, bajkeverők, mértéktelenek, erkölcstelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, hűtlen, áruló, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket és a hiába való szórakozást szeretik, mint az Isten. Mi persze rögtön azt gondoljuk, hát ilyen ma a világ. De várjatok, ez nem éppen a világról szól. 5. vers, mert az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják, és nem ismerik. Hol van az erő? Hitem szerint abban, ha szeretetben járunk. Hiszem, hogyha igazán szeretetben kezdünk járni, akkor a gonosznak semmilyen ereje nem lesz felettünk, mert tudjátok, a szeretetben járás tanulmányozva megtanultam az évek során, és teljes szívemből hiszem, hogy a szeretet az egy szellemi fegyver. Hiszem, hogy amikor felöltjük a szeretetet, akkor az borzasztóan megrémíti a gonoszt. Hiszem, hogy ha igazán megtanulunk Isten szeretetében járni, akkor minden reggel, amikor letesszük a lábunkat a földre, a pokol megremeg majd. Hallottok engem? Jézus nem úgy járt kell, hogy félt volna a gonosztól, azt mondta, hogy gonosz, jaj, gonosz. Az esetek felében többet beszélünk a gonoszról, mint Istenről. Többet beszélünk arról, amit a gonosz tesz, mint amit az Isten tesz. A gonosz nem jelent problémát, ha tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ha minden nap megfelelően felöltözünk, és Isten szeretetében járunk. Kezelhetetlenné válsz a gonosz számára, amikor felöltöd a szeretetet. Például a Biblia azt mondja, hogy a szeretet egyik tulajdonsága az, hogy nem rója fel az ellen elkövetett rosszat, nem figyel oda a sérelmekre. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megbánt téged, akkor ott van egy titkos módja annak, hogy azon nyomban megszabadulj ettől, és semmilyen fájdalmad ne legyen. Kérdezheted, hogy mi az? Nos, azt a szeretetben reagálsz. És nem az érzéseid szerint. Nemrégiben valaki nagyon megbántott, és valahogy nem tudtam túllépni rajta. Egyszerűen csak bántott. És tudjátok, amikor megbántodsz, akkor állandóan ezen gondolkozol, és nem tudsz megszabadulni ettől. Tudjátok, miről beszélek, ott van, folyamatosan piszkál téged, úgyhogy azt gondoltam, oké, egy kicsit agresszívabb módszere lesz szükségem. Isten a szívemre helyezett egy ötletet, hogy küldjek neki egy nagyon bátorító levelet. Mondjam meg neki, hogy mennyire értékelem őt, és azt a néhány dolgot, amit még korábban tett értem. És Isten a tanúm erre, hogy ahogy elküldtem ezt a levelet, minden rossz érzés, szenvedés, fájdalom teljesen eltűnt belőlem, mert a jóval tudjuk legyőzni a rosszat. Ez az Isten igéjének a legnagyobb titka. Nem kell, hogy az emberek tettei megbántsanak téged, hogyha agresszív szeretettel reagálsz a történtekre. Valahányszor megbánt valaki, gondolj valami jóra, amit korábban tett veled, és amit értékelsz, és mondd el ezt neki. Ez azon nyomban szabaddá tesz téged. Isten még ajándékot is küldetett velem olyan embereknek, akikről hallottam, hogy a hátam mögött beszéltek. Meg kellett tanulnom, hogy miként tegyem ezt, de most már mulatságosnak tartom, hogy a gonosz azt hiszi, ránk teheti a kezét valahogyan. De nekünk van egy titkos fegyverünk, az Isten szeretete. Szeretetet kell tanúsítanunk. A Biblia azt mondja a János 13:35-ben, hogy ne csak beszéljünk vagy prédikáljunk róla, hanem folyamatosan mutassunk szeretetet egymás iránt. A jóval győzzük le a rosszat. A Biblia azt mondja, hogy a szeretet a világosság fegyvere. Nézzük meg a Róma 13-at. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, gyakorolja a szeretetet mások felé, az betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze, szeresd fele barátodat, mint magadat szereted. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, és soha nem bánt senkit. A szeretet tehát a törvény betöltése, de mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van az óra már, amikor fel kell ébrednetek az álomból a valóságra. Hiszen most közelebb van hozzátok az üdvösség, a teljes szabadulás, mint amikor először hívőkké lettünk és bíztunk Krisztusban. Most figyeljetek, az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük el hát, és hajítsuk el a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság teljes fegyverzetét. Öltsük fel! Amikor felöltöd a szeretetet, akkor kezelhetetlenné válsz a sötétség számára, mert világosságot vettél fel, és a világosság mindig megsemmisít a sötétséget. Most aztán valaki tapsolja meg az urat. A szeretetben van az erő. A szeretet egy szellemi fegyver. És kulcs a megválaszolt imákhoz. Az Ézsaiás 58, tudom, hogy valószínűleg ismeritek ezeket a verseket, ha valaha is tanulmányoztad az igazságtalanság témáját, akkor ismered az Ézsaiás 58-at. Nem szándékoztam erről beszélni ma, de mégis időt kell fordítanom rá, mert az életem során olyan sokszor olvastam és bámultam az Ézsaiás 58-at, és csak néztem és néztem, miközben a testem borzasztó önző volt, és fogva tartott, pedig én igyekeztem megszabadulni tőle, és azzá az emberé válni, akinek Isten tervezett. Tehát az emberek böjtöltek, vallásosak voltak, Isten tiszteletre jártak, prédikációkat hallgattak, de az imáikra nem kaptak választ. Istenhez kiáltottak, megtesszük mindezeket, és még sincs semmi eredménye. Gondoltatok már erre? Gyerünk, ne üljetek úgy itt, mint akinek semmi szüksége rá, hogy ezt hallja. Gondoltatok erre valaha? Régebben nekem voltak ilyen gondolataim. Szinte a gyülekezetben éltem. Mindenki CD-jét és DVD-jét, meg könyvét beszereztem, és gyakorlatilag az egész Bibliát aláhúztam. Úgy néz ki, mint egy kifestőfüzet. Elmentem a szellemi harcról, meg a hitről szóló szemináriumra. Miért nem működik? Annyit böjtöltem, hogy majdnem éhen haltam. Tényleg így volt. Egyszer egy böjt után 36-os méretű ruhákat hordtam, úgy voltam vele, hogy Isten, hatalmas asszonya leszek. Van itt valaki, aki érti, miről beszélek? De egy haszontalan senki voltam. Csak zajt csaptam. Ez így igaz. A szeretet helyett a bővölködést tanulmányoztam. A szellem gyümölcsei helyett a szellem ajándékait. Fel akartam vágni, és azt akartam, hogy kapjak egy profétai üzenetet, vagy a tudomány beszéde működjön bennem, hogy lenyűgözhessek valakit. Én akkor is jól fogom érezni magamat, ha ti nem szórakoztok velem együtt. És tudod, nem olyan nagy baj, ha rosszul indulsz, abban az esetben, ha jól végzed majd. Hiszen mi mindannyian folyamatosan tanulunk és növekszünk, és hála Istennek, hogy azóta már sok mindent megtanulhattam. Nem volt mindig egyszerű, és hadd ismételjem újra, hogy az életem minden napján tanulmányoznom kell ezeket, ami engem illet. Szerintem a lehető legfontosabb üzenet az, hogy feledkezz meg magadról, és nyújj ki valaki másért. Komolyan, úgy hiszem, hogyha őszinte szívvel teszed ezt, Isten iránti engedelmességből, és nem azért, hogy mások lássanak, akkor az életedben szinte minden egyéb dolog a helyére kerül majd.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Életörömzene.
3: Sziasztok, Horváth Boldi vagyok a Kelemen Kabátban zenekarból. Ez pedig a legújabb dalunk itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Örömre hang.

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából.
1: Sziasztok! Az Egyensúly Program podcast adását halljátok Mónival, Mártival és Szilvivel. Ma ismét lesz egy vendégünk, aki körülbelül egy éve csatlakozott a programunkhoz. Bemutatom nektek Dauner Katit. Szia, Kati!
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Kati, számos diétát kipróbáltál már. Tudnál nekünk ezekről a tapasztalatokról kicsit mesélni indításképp? Mi az, ami működött? Mi az, ami kevésbé működött? Hogyan volt ez még az Egyensúly Program elkezdése előtt az életedben?
2: Igen, valóban sokfajta diétát próbáltam. Hát talán ami nagy különbség, hogy egy bizonyos ideig tartottak, amíg tartott a diéta, addig működött, de amint abba hagytam, visszatértem a hagyományos életmódomra, gyakorlatilag logikus módon visszatértek ugyanúgy a kilók. Volt egy hatékony diétám, a ketogén diéta, amit több mint egy évig végeztem. Ez azért is nagy szó, mert én nem vagyok nagy húsevő, és ott gyakorlatilag teljesen át kellett állni egy ugye a zsír alapú étkezés, ami ugye magával vonzotta azt, hogy több húst kellett ennem, illetve húst kellett fogyasztani. Ott tényleg nagyon hatékony volt, egy év alatt úgy 6 kiló ment le rólam, de ami nehézséget okozott, amikor elindult, tehát eltelt egy év, és kezdődött a tavasz, és jöttek a gyümölcsök, és ott nem tudtam egyszerűen fejben tovább vinni, mert nem bírtam úgy, hogy én ne egyek gyümölcsöt. Tehát gyakorlatilag ott abba hagytam, és természetesen utána szép lassan ez a 6 kiló is visszajött.
3: Tehát akkor ennek a diétának a keretében voltak olyan megvonások, amiket nehéz volt tartani.
2: Igen.
1: Jó, szerintem én most így pont visszakerestem a dokumentumokat, amikor először megkerestél bennünket. Nagyjából szerintem egy éve volt, tehát ilyenkor a téli időszakban csatlakoztál hozzánk, és miért, ha arról mesélnél egy kicsit, hogy miért gondoltad, hogy akkor ez majd valahogy egy kicsit más lesz, vagy miért is akartad velünk ezt az Egyensúly Programot kipróbálni, hogyha erről mesélnél egy kicsit.
2: Jó, persze, mindenképpen. Hát tehát úgy történt az egész, hogy először is veled találkoztam egy közös programon, és hát rácsodálkoztam, hogy hú, de csinos vagy, Márti, mit csinálsz? És akkor mondod, hogy hát Egyensúly Programot kezdtél el, és ez azt hiszem nyári időszak volt még. És akkor ugye nekem a legkritikusabb időszak ez a novembertől januárig, akkor nagyon sok programmal, sokszor kell mennem vacsorára, eseményre, és ilyenkor meglódul a súlyom. És hát éppen egy ilyen elkeseredett január elejé időszakban voltam, hogy most már valamit tenni kell, mert egyrészt hozzáteszem azt, hogy a változó korban egy 10 kiló úgy jött fel rám, hogy igazából semmi máson nem változtattam, tehát ugyanúgy jártam mozogni, ugyanazokat az ételeket ettem, semmi nem történt, egyszerűen 10 kiló plusz felugrott, ami természetesen így az életmódom, tehát magára az életvitelemre is nagyon rányomta a bélyegét, mert nem tudtam jól aludni, izzadtam éjszaka, emiatt ugye fáradt voltam, kimerült, a hajam hullott, száraz volt a bőröm, szóval milyen felszívódási zavarok jelentkeztek, és egy ilyen elkeseredett pillanatomban valahogy eszembe jutottál, hogy te olyan csinos voltál nyáron, és hogy hát lehet, hogy ez nekem is menne, meg hát, hogy közel egykorúak vagyunk, tehát nyilván már tudom, hogy nem minden diéta ugyanúgy működik nálam, a mi korosztályunknál, mint ahogy ami korábban. Visszafogtam egy kicsit a kaját, és akkor rögtön lement 2-3 kiló, tehát most már ilyen nincs, tehát hiába fogom vissza, vagyis tudom már, ha vissza is fogom, utána az azonnal visszajön, hogyha nem változtatok dolgokon, és hát igazából ezért kérdeztelek meg, hogy Márti, tudnál ebben nekem segíteni.
3: Ha visszagondolsz erre az időszakra, akkor hogy nézett ki a napi rended? Milyen élethelyzetben voltál?
2: Hát a felmérésetek alapján az azonnal kijött, mert hogy ezt így talán így elmondhatom, hogy ami nekem nagyon tetszett, hogy volt egy ilyen felmérés részletekről, tehát kérdeztetek tőlem, hogy mit szeretek enni, milyen szokásaim vannak, mi az, amit szeretek, mi az, amit nem, hogy eszek, mikor eszek, mit eszek, és egy csomó minden mozgással is kapcsolatban egy csomó kérdésetek volt, és hát ami azonnal kijött, arra emlékszem, hogy nincsen egy olyan rendszeresség az életemben, hogy mondjuk van egy reggeli, egy ebéd és egy vacsora, hanem ugye edzés után én reggelizek valamit, aztán majd 4 órakor eszembe jut, hogy én már éhes vagyok, valamit enni kéne, akkor már annyira éhes vagyok, hogy akkor már úgy gondolom, hogy hát úgy sem ebédeltem, akkor most már ehetek mindent. És akkor megettem ugye azt, amit éppen 4 órakor, ami ezt fértem, és akkor utána meg ugye este ez a, például azt tudom, hogy nálam az komoly probléma, hogy 6 után tényleg nem, hiába bármilyen diétát tartok, 6 óra után nem kell, hogy egyek, mert ami 6 óra után jön, az rajtam marad. Uh-huh. Hiába a diéta keresztbe vág mindent, hogyha én 6 után eszek, lehet, hogy ez másnál nem így van, de nálam így van.
3: De ez nagyon jó, hogy tudtál figyelni a tested jelzéseire, és kitapasztaltad ezeket.
2: Így, hát végülis ezáltal, hogy kaptam egy csomó adatot tőletek, hogy hát igen, 6 után nem kéne, mert ugye ez a felmérés alapján kiderült, hogy 6-kor ugyan nem eszek, mert 4-kor jól bekajáltam, de viszont 8 órakor, amikor ott mászkál a család, és ugye eszik, akkor hát azért belekajálok 1-2 dologba, és azt már egyáltalán nem kéne. Tehát ez a felmérés alapján kiderült, hogy visszajeleztetek, ami nekem nagyon tetszett még, hogy azt is megdicsértétek, ami jó, tehát ami tök jó, például, hogy nem eszek kenyeret, hogy ez nem lesz gond, akkor mit tudom én, hogy nem eszek sok tejet, hogy ez is tök jó, akkor, hogy kevés a zöldségfogyasztás, ez is visszajött, szóval egy csomó visszajelzést kaptam, vagy például a mozgás,
3: hogy tudatos vásárló vagy például az is.
2: Ja, igen, felkészülsz is, hogy jó olyan dolgokat veszek, ami azért egészséges, De tényleg kijött az, hogy még, tehát ott azonnal láttam már én is, hogy az így valami itt változtatni kell. Uh-huh. És nem volt olyan elérhetetlen dolog, amit leírtatok, tehát hogy nem olyanon kellett változtatni, hogy na most aztán teljes gyakorlatilag mindenen változtassak, mert ez nem kivitelezhető. Viszont az, hogy azt mondtátok, hogy na, akkor annyit kell változtatni, hogy sokkal több zöldséget kell lenni, a rizs krumplit ideiglenesen hagyjuk el, váltsuk fel valami másra, és hogy az, hogy betartani ezeket az időket, igen. És hogy ez nem tűnt olyan elérhetetlennek, tehát hogy annyit kellett, csak hogy amúgy is főzök ugye mindig, hogy akkor gondoljak egy kicsit magamra is, meg hát az, hogy vigyek magammal a kaját. Tehát ez amin változtatni kellett, és ez ilyen olyan nem volt elérhetetlen.
4: Igen, én emlékszem 1-2 telefonhívásra, amikor még ott az elején hívtál, hogy hú, most akkor ebédre nem hoztam semmit, és most mi legyen, ki mehetek el, hogy egyek, és akkor arról beszélgettünk, hogy ahol dolgozol, ott pont van egy ilyen étkezde, egy családtabár, és hogy mondtam, hogy persze, tehát előfordul az, hogy az ember nem tud vinni magával mondjuk házi készítésű, vagy otthon számára elkészített ebédet, de akkor sincs gond, mert hogyha az agyadban tudod azt, hogy akkor mit fogsz enni, és már eleve úgy mész oda a salátabárba, hogy jó, akkor eszem egy húsit, vagy eszem egy nagy adag salátát mozzarellával, vagy bármilyen sajt, akkor már sokkal könnyebb, és az épp olyan jó, mint hogyha magad vitted volna, csak tényleg előre kigondolod, és nem ott improvizálsz, mint ahogy te is mondtad, hogy korábban nem voltál felkészülve, és akkor ami jött, azt tetted, mert hogy alapvetően nem is gondolkodtál. Akkor is volt az emberben egy ilyen automatikus felmentés, hogy jaj, hát ha nem ebédeltem, akkor még ez is benne.
3: Bármelyet tehetek.
4: Igen.
3: Pontosan. Tehát akkor azt mondod, Kati, hogy tulajdonképpen nem volt olyan nagy kihívás ebben az egészben, hanem igazából kiderültek számodra azok a szokások, amik gátolták azt, hogy te veszítsél a súlyodból, nem kellett nagyon nagy akadályokkal sem megküzdeni, csak rendszerezni a dolgokat.
2: Igen.
3: Mennyiben segítettek esetleg neked azok az ételek, amiket mi kiraktuk a csoportban, tehát hogy tudtunk-e neked olyan ajánlásokat adni, akár a mintaétrenddel, vagy akár a csoporttal, amire te, mint nem húsevő, tudtál haladni az életedben?
2: Jaj, hát abszolút, abszolút, és szerintem ezt a családom is nagyon értékeli, meg mai napig, mert hogy olyan ízeket vittem be, olyan fűszereket, olyan zöldségeket, amit eddig nem használtunk. Hát eleve az első, amikor kaptam egy ajánlást, tehát egy olyan heti étrendet, egy ajánlást, amivel kompletten le volt írva, hogy mihez mit vegyek, és hogy csináljam meg. Hát ez óriási volt, tehát ez két A4-es lap, az egyiken rajta volt a heti mintaétrend, a másik oldalán rajta volt, hogy a reggelit, a ebédet és a vacsorát hogy kell elkészíteni. Plusz volt egy lista hozzá, hogy miket vegyek. Ugye semmi olyan étel nem volt benne, amit egyébként nem vettem volna korábban, tehát semmi idegen, ami olyan, hogy hú, hol szerezem be, vagy milyen nehézség, hanem egyszerűen jó, akkor ezeket fogom megvenni. Fogtam a listát, és az alapján kezdtem el készíteni az ételeket, és nagyon-nagyon jó ételeket. Tehát ami nekem így változtatni kellett, hogy ugye sokkal több zöldséget tegyek be, és a zöldségekhez volt egy csomó olyan recept ajánlás, ami tényleg nagyon inspiráló volt nekem, és ráadásul nagyon jó visszajelzés volt a családtagok részéről is. Tehát egyrészt a férjem nyitott az ilyen típusú étkezésre, másrészt a lányom is nagyon sok mindent átvett, és hát a mai napig ez a Facebook csoport nekem szinte napi szintű inspirációt ad arra, hogy éppen az adott napon, például ami még nagyon tetszik, és amit mindenképpen meg kell, hogy jegyezzek, hogy szezonálisan éppen az adott időszakra tudtok mindig olyan ötleteket adni. Tehát ha a sütőtök van éppen porondon, hogyha a káposzta van éppen porondon, ha éppen téli időszak és karácsonyi, akkor is mindig olyan ételeket tesztek fel, ami nagyon inspiráló. Szóval, hogy egyrészt ötleted ad, szerintem egy háziasszonynak mindig probléma, hogy mi a fenét főzzek, és amikor napi szinten följön, hogy hát igen, ezt én is kipróbálom, meg hú, múltkor ott láttam egy tök jó ötletet, nagyon klassz alapanyagokból jól nézett ki a kép, és én ezt megcsinálom. Tehát nagyon sokat segített.
3: Én emlékszem talán egy-két kísérletre is a részedről, mert raktál fel te is.
2: Igen, én nem vagyok ilyen nagyon posztolós, talán egy-kettőt raktam fel, de ettől függetlenül, hogy én nem posztoltam. Talán egy kicsit ilyen szégyellős vagyok így, hogy az enyémeket úgy nem úgy néz ki, nem olyan szép, és akkor
3: pedig nem kellene.
2: De a tieteket minden nap nézem, meg néztem is, tehát hogy tényleg nagyon...
4: Emlékszem arra, hogy édes, én egy azóta is mindig úgy van elmentve a telefonomban, hogy a Kati receptje, ez a banánkenyér, így van, mert hogy nálad is az volt, hogy azért az édesség, ami szerintem sok esetben probléma, mert hogy mondottuk, nem megvonni szeretnénk, csak adott esetben kicsit átalakítani, és tudom, hogy egy nagyon-nagyon jó banán süti receptet raktál ki, és azt azóta is, hogyha ilyen érett banánt, mert azért mindig van a marad egy-két ilyen nagyon, nagyon érett banán, amit már senki nem akar valahogy elvenni a családtagok közül, akkor eszembe jut, ha Kati receptje, és akkor azt még hasznosítom, és akkor abból készül. Úgyhogy azt nagyon köszönjük, mert azt szerintem nagyon, nagyon jó volt, hogy egy kicsit az édes ízt is belevittük.
2: Igen, ezt emlékszem, hogy az elején még visszajelzésként írtad, hogy a desszertet azt nem kellene már az étkezések után, hanem inkább egy snackbe tegyem bele. És ez valóban így van, hogy nekem az édesség megvonás az ilyen kihívással jár, de nagyon jó ötleteket kaptam, tehát a melákos almatorta, meg szóval tényleg nagyon jókat tettetek föl, vagy ilyen csokikójók, ami tényleg diétásan, meg snackként fogyaszthatóan meg lehetett csinálni. Tehát ez is nagyon hasznos.
4: Igen, mondtál egyébként, hogy nem, tehát hogy az édességet is, ugye igen, ne harmadik, meg negyedik fogásként tegyük már a mondjuk a főételek után, hanem mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor ennek egy kijelölt ideje lesz, és onnantól kezdve, akkor ez szabad, tehát az agyunk nem azt fogja folyamatosan, vagy nem azon fog folyamatosan kattogni, hogy úristen, ezt miért nem ehetem meg, pedig mennyire szerezni, mert azt mondom, hogy jó, akkor ezt meg fogom enni délután, a délutáni kávéhoz, és akkor az nagyon jó lesz. Tehát ez a betervezzük az édességet is, vagy egy délutáni, vagy egy kora délelőtti snackbe, akkor az teljesen...
3: Tehát egy új szokást kellett tulajdonképpen felvenned.
2: Igen, és viszont ez is egy jó dolog, hogy nem megvonni kell, tehát nem az van, hogy most egyáltalán nem eltek édességet, mert szerintem én azt nem bírnám ki. Igen. Tehát az ott borulna, hogy két hétig igen, vagy három hétig, de már negyedik hétnél biztos, hogy tehát elcsábulnék.
4: Igen. Vagy hát ugyanez
3: ezzel.
4: A, ugyanez van a gyümölcsökkel, amit mondtál, hogy szerintem egyébként a diétákról fogunk beszélni a következő podcast adásunkban egy kicsit részletesebben, ott végigveszünk egy pár diétát, és pont a ketogénnek szerintem, amit mondtál, én is próbáltam, és szerintem nagyon-nagyon sokan próbáltuk, de az egyik, nekem is az egyik legnagyobb kihívás az az volt, hogy nekem hiányozott a rostanyag, amit ugye a gyümölcsökkel, zöldségekkel viszünk be, és ugye egyébként is tényleg a tudományos, vagy bármilyen tudományos cikket olvas az ember, akkor kijön belőle, hogy a rostfogyasztás nagyon-nagyon alacsony, már pedig van az emésztésünknek, illetve a tényleg az alapimmunrendszerünknek az alapja, hogy jó rostokat, tehát hogy fogyasszunk rostot és kellő mennyiségben, és hát a ketogén diétában azért a rost az egy nagyon alap hiányosság, ami marad, és hogy nem ehetsz azért gyümölcsöt, szezonális gyümölcsöket, ez valóban
2: nagyon nehéz. Igen, az hiányzott, tehát tényleg hiányzott.
3: Igen, ugye mi abban hiszünk, ezt elég sokszor hangsúlyoztuk így az elmúlt adások során is, hogy mindhárom makrotápanyagra szükség van. Tehát nem szeretjük, vagy nem vagyunk hívei, inkább azt mondanám, a megvonó diétáknak, és azért is címezzük mondjuk a mi programunkat nem egy diétának, hanem ez inkább egy életmódváltás, ami tartósan megmarad. Pont amiatt, hogy olyan szokásokat vegyünk fel, olyan új ételeket találjunk ki magunknak, amit megszeretünk, és ezáltal benne tud maradni hosszú távon az étrendünkben, és akkor se a jojó effektus nincsen, ugye az is elmaradt, hiszen nem kell visszarendeződni egy másik fajta étkezésre, úgyhogy ez mindenképpen nagyon fontos része ennek a programnak, hogy mindenből kapjon a szervezetünk. Igen. Nem véletlenül találta azért ezt így ki az anyatermészet.
5: Ez pontosan így van, csak jó minőséget kell választani, tehát sokkal tudatosabban kell kiválasztani az alapanyag listát, amiből te kapsz, és ez a lényege.
4: Milyen eredményt értél el, Kati, egyébként, és azt mennyire tudtad tartani?
3: Mert nem is emlékszem, mit tűztünk ki célul? Mi volt a...
2: Azt tűztük ki, hogy 6 kilót fogyok bizonyos idő alatt. Végül is egy négyet sikerült is így megtartani.
3: Ez több, mint a mai napig.
2: Igen, azt sikerült megtartani, és hát mondom nekem, ez a november, január, tehát most pont benne vagyok nehéz időszakban. Igen, tehát ezt tűztük ki, hát egyébként azt elég gyorsan elértem, mert hogy ilyen heti fél egy kilót mondtatok, és ez tényleg az elején, amikor valóban nagyon-nagyon odafigyeltem, hogy ezt a rizs krumpli helyett még a bulgurt se vettem fel, hanem tényleg ott ilyen inkább szénhidrát megvonó volt, de a kalóriabevitel azért megvolt. Sokkal energikusabb voltam, már ott az elején jött ez, hogy megszűnt ez az éjszakai izzadás, például ez nagyon érdekes, azóta már így utána jártam, hogy ugye nálam a családban halmozottan jelentkezik a cukorbetegség, és kiderült rólam is, hogy inzulinrezisztens vagyok, és valószínű ez az esti étkezés mindig ilyen inzulinreakciót váltott ki a szervezetemből, és ezáltal volt ez az éjszakai borzalmas izzadás. Tehát az ember, én nem tudom, nekem ez volt a legnagyobb kihívás ebben a változókorban, hogy egyszerűen, hogy nem tudom, milyen nő az, aki így leizzad éjszaka, szóval nekem ez borzasztó rossz volt, és ez már az első három hétben megszűnt.
4: Ahogy nagyon érdekes.
2: Ez rögtön, ahogy elkezdtem ezt a, tehát valószínű, hogy a cukor háztartás, vércukor háztartás, ugye a diétának, vagy az életmódváltásnak köszönhetően normalizálódott, ez az éjszakai izzadás, ez azonnal elmúlt. Tehát, hogyha valamit kell mondanom ezzel az egész programmal kapcsolatban, akkor én nem azt emelném ki, hogy én most lefogytam ennyi vagy annyi kilót, hanem azt emelném ki, hogy ezek a borzalmas életmód, vagy hogy mondjam ezt?
5: Akadályozó.
2: Igen, tehát
5: fakadóan.
2: Ez megszűnt, és ez a legnagyobb nyereségem. Ha valamit kérdeztek, ez a legnagyobb nyereségem.
4: És ez az ajánlás. Tehát az jól alszol.
2: Igen. És hogyha véletlen van ilyen, hogy mit tudom én, egy rendezvény, vagy egy nagy születésnap, és ott nem tudom megállni, meg kellemetlen azt mondani, hogy köszönöm, nem kérem ezt a tortát, és akkor este eszem azt a tortát, tudom, hogy megint visszajön.
3: Aha.
2: Szóval, hogy erre már így tudatosan kell, hogy jó, akkor megettem azt a tortát, de muszáj, hogy táncoljak.
3: Igen, ez le kell,
1: na, hogy, ez az.
2: Le kell, hogy...
1: Elégesed.
2: El kell, hogy égesse a szervezet.
1: Pontosan.
2: Ezt így megtanultam.
3: Hát ez a tudatos.
1: Igen, és még egy dolog van, hogy ilyenkor nagyon sok vizet iszol, akkor szintén kidobja a cukrot a szervezetet, tehát képviselet. Tehát két dolog, a mozgás és a vízivás. Egyből tudod ellensúlyozni. Plusz, még hogyha több salátát valamikor megeszel, később utána, az is nagyon segít. És a zöldségek segítettek neked ebben nagyon, hogy megnövelted a zöldségfogyasztásodat.
2: Igen, biztos vagyok benne. Tehát az rögtön az elején már kiderült így 3-4 hét elteltével, hogy ez egy olyan program, amit én mindig is. Tehát, hogy mindig van, hozzá tudok nyúlni. Tehát, hogyha egy ideig mondjuk olyan helyzetbe kerülök, amikor így több a kalória bevitel, több az ilyen esemény, ugye ital, alkoholfogyasztás, mert persze. Egy rendezvényen nem tudom azt mondani, hogy köszönöm, nem kérek, vagy egy bortúrát, hát nem tudom magam kivonni, meg nem is akarom, de tudom, hogy amikor annak vége, akkor én tudok mihez nyúlni.
3: Pontosan.
2: És érek ehhez a programhoz, és tudom, hogy minden szépen.
3: Tehát aztán egy jó eszköztárat gyakorlatilag, amivel
2: mindenképpen
3: mederben tudod tartani ezt.
1: Pontosan. Na és Kati, mi a következő célkitűzésed?
2: Következő célkitűzés? Most jön a tavasz. Igen, hát nekem most így, ahogy rendeződtek, mondtam, hogy januárig tartanak ezek az események, és most így bezáródtak. Hát a következő célkitűzés az, hogy szépen visszatérek ebbe. Egyébként most már ilyen tényleg nagyon tudatosan a vércukromat is úgy kezelem, hogy vettem egy vércukormérőt.
3: Nagyon helyes.
2: És méregetem. Tehát, hogy figyelem azt, hogy milyen ételek, tehát hogy így óra mérek egy vércukrot, megnézem, hogy mit tudom, milyen ételek után milyen vércukrok vannak, és ez is például már itt tudatosságba visz, hogy például tudom, hogy nekem személy szerint van, ami nagyon jól működik, például egy rostkenyeret nyugodtan megehetek pirítva, mert lassan szívódik fel, és nem dobja meg a vércukromat, de mit tudom én, az ilyen gyümölcsös, cukros italokat, mondjuk ittam egy bio paradicsomlevet például, ami ugye magas cukortartalmú, mivel nem fogyasztottam mellé mondjuk egy korpovit kekszet, vagy valami mást, ami lassan felszívódása, jó, megdobtam a cukorszintemet, és természetesen utána következik az ilyen éhség. Tehát, hogy a fölviszi a vércukrot, ugye onnan leesik, és akkor jön ez a farkas éhség, amit kordába kell tudni tartanom. Tehát, hogy próbálom elkerülni most azt, hogy ne legyenek ingadozások. Ez a következő ilyen program. És én azt vettem észre, hogy ha ezt tudom mederben tartani, akkor például az édesség iránti vágyam is sokkal kevesebb. Tehát, hogy sokkal kisebb.
3: A tudatosságod az lenyűgöző számokra.
1: Szerintem is.
3: Azért ez sem egy tanultál hétköznapi tapasztalás, én azt gondolom.
1: Hát és hogy mennyire kiismerted a saját szervezetedet, tehát tényleg ez
3: öbbek figyelés.
1: Fantasztikus.
2: És hát mert kaptam hozzá tőletek adatokat, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy kaptam én előtte egy nem csak a heti tervet, nem csak a felmérést, nem csak a visszajelzést, hanem kaptam egy
3: edukációt.
2: Egy ilyen, igen, egy képzést is erről, így, hogy egyrészt ugye az a vércukor ingadozás, amit ugye a családomban ugye onnan tudom, hogy ez nálam probléma, tehát oda kell figyelni rá. Másrészt meg, ami nagyon megmaradt még bennem, ez a súlytermosztát. Tehát, hogy van a szervezetemnek egy termosztátja, ami minden azon dolgozik, hogy én megtartsam ezt a súlyt, ami éppen van. És hogy ezt be kell csapni ahhoz, hogyha én súlyt akarok veszíteni, akkor be kell csapni ahhoz, hogy ez ne jöjjön utána vissza. Mert hogy lehet, hogy leadok pár kilót, de hogy ő azon dolgozik utána, hogy azt vissza tolja, az biztos. Tehát, hogy ez tényleg így egy nagyon nagy tudatosságot és figyelmet igényel.
3: Hát szuper, te szerintem.
1: Tényleg.
3: Jelesre vizsgáztál.
1: Igen, ennek nagyon örülök, hogy így tudod az egészet. Fantasztikus.
3: Jó, én azt gondolom, hogy kiveséztük ezt az eredményt, és ezt a nagyon-nagyon szerintem eredményes együttműködésünket.
2: Abszolút.
3: Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Kati, hogy itt voltál ma velünk, és hogy megosztottad ezeket a tapasztalatokat, mert szerintem volt benne egy-két olyan, ami nekünk is egy nagyon pozitív visszajelzés volt, és nagyon fontos visszajelzés, hogy esetleg másoknak is, hogyha hasonló problémáik vannak, akkor itt egy nagyon jó példa, hogy hogyan lehet ezen túljutni.
4: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podped.hu oldalon vagy a Podped applikációban érhető el. Podped.
6: Hiába megkapó a dallam, bennem csönd van. Nem.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10.000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: és az élet összejön neked.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárdéget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épület vesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett titálni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen. Hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Rendészeti munkacsoport alakult Budapest közbiztonságának javítására. Madárgyűrűző akció indult a Naplástónál. Megkezdik a Gubacsi híd helyreállítását. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Várhatóan augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz Budapesten. A járat az Ősvezér tere és a Mexikói út mellett már a Dózsa-György út metróállomást is eléri, így közvetlen kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között. A változtatásról a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést tartott, amelynek során a beérkezett vélemények többsége támogatta az útvonal meghosszabbítását. A tervek szerint a 81-es trolli a Mexikói úttól az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül haladt tovább a Váci úti irodanegyed felé, végállomása pedig a Dózsa-György út M lesz. Az új útvonal egyik legfontosabb előnye, hogy átszállásmentes összeköttetést biztosít Angyalföld és Zugló között, valamint közvetlen kapcsolatot teremt az M3-as metróval. Emellett a Mexikói út térségéből egyszerűbben elérhetővé válik a BVSC úszoda is. A meghosszabbított 81-es a hét mindennapján nagyjából hajnali 5 órától éjfélig közlekedik majd alacsony padlós, légkondicionált trollibuszokkal. Hétköznap reggel 12, napközben 20, délután és késő este pedig 15 percenként indulnak a járatok. Hétvégén várhatóan 20 perces követési idővel lehet számolni. Rendészeti munkacsoport alakult Budapesten. A 30 napos fokozott rendőri akció lezárása után is folytatódnak a közbiztonság javítását célzó intézkedések a fővárosban. Budapest és a belügyminisztérium képviselői több hosszabb távú lépésről is megállapodtak, egyebek mellett rendészeti és kríziskezelő munkacsoportot hoznak létre. Karácsony Gergely főpolgármester Kis Ambrus főigazgató társaságában egyeztetett Posfai Gábor belügyminiszterrel, Baricska Norbert budapesti rendőrfőkapitánnyal és Bódis Kriszta társadalompolitikai kormánybiztossal. A megbeszélésen értékelték a július közepén elindított fokozott közbiztonsági akció eddigi tapasztalatait, valamint azt, hogy milyen intézkedésekre van szükség a program befejezése után. Az elmúlt 3 hétben 97 fővárosi helyszínen összesen 1600 rendőr vett részt az ellenőrzésekben, akik mintegy 11 000 szolgálati órát teljesítettek. Az akció során 154 embert fogtak el, és 118-at állítottak elő. Emellett 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés történt, valamint 154 helyszíni bírságot szabtak ki. A főpolgármester szerint ugyanakkor Budapest közbiztonsági problémáit önmagában a fokozott rendőri jelenlét nem képes hosszú távon megoldani. Számos közterületi probléma hátterében szociális, egészségügyi, hajléktalansági vagy más társadalmi nehézség áll, ezért ezek kezeléséhez a rendőrség mellett szociális és egészségügyi szakemberek bevonására is szükség van. Karácsony Gergely szerint van olyan szolgáltatási helyszín, ahol a szociális szakemberek tapasztalatai alapján a kliensek csak nem 90%-a korábban a gyermekvédelmi ellátórendszerben élt. A főváros már egyébként létrehozta a saját közterületi munkacsoportját, amelyben a rendőrség, az érintett kerületek, valamint közterületi, szociális és egészségügyi szervezetek dolgoznak együtt. A kormánnyal folytatott egyeztetésen

0: majd. Eljárást indított a budapesti rendőrfőkapitányság egy autóssal szemben, aki egy kijelölt gyalogos átkelőhelyen hagyta a járművét, amíg vásárolni ment. Az eset július végén történt Budapesten, és egy másik közlekedő kamerája rögzítette. A felvételen egy fekete Audi látható, amely vészvillogóval állt meg közvetlenül a zebrán egy kereszteződésnél. A jármű miatt a mögötte érkező autók nem tudtak tovább haladni. Így rövid idő alatt egyre hosszabb kocsisor alakult ki. A várakozó sofőrök eleinte azt hihették, hogy az autó műszaki hiba vagy más váratlan probléma miatt állt meg. Körülbelül 2 perc elteltével azonban kiderült, hogy egészen más történt. Egy férfi érkezett a közeli üzletből kezében a megvásárolt termékekkel, beült az Audiba, majd egyszerűen továbbhajtott. Az esetet rögzítő autós a felvétel hangját nem tette közzé, elmondása szerint azért, mert a történteket látva olyan megjegyzéseket tett, amelyeket nem szeretett volna nyilvánosságra hozni. A szabálytalan megállás nem csak a járműforgalmat akadályozta, hanem a kijelölt gyalogos átkelőhelyet is elfoglalta, így a gyalogosok közlekedését is nehezítette. A felvétel végül a budapesti autósok közösségéhez került, amely arról számolt be, hogy a BRFK történtek miatt eljárást indított. Madárgyűrűző program kezdődött szerdán a 16. kerületi Naplástónál. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportjának augusztus 26-áig tartó akcióján az érdeklődők testközelből is megfigyelhetik a befogott madarakat, és azt is megnézhetik, hogy hogyan zajlik a gyűrűzés. A szakemberek természetvédelmi engedélyek birtokában úgynevezett függönyhálókkal fogják be a madarakat, amelyeket ezután kis zsákokban visznek a gyűrűzőállomásra. Itt megvizsgálják, majd egyedi azonosítóval ellátott ornitológiai gyűrűt helyeznek a lábukra, végül szabadon engedik őket. A látogatók közben közelről is megnézhetik és lefényképezhetik az állatokat, valamint kérdezhetnek a szakemberektől. Lendvai Csaba, az akció szervezője az Inforádiónak azt mondta, hogy a madárgyűrűzés fontos információkat szolgáltat többek között a vonulási útvonalakról, az egyes fajok élettartamáról és arról is, hogy mennyire ragaszkodnak egy adott területhez. A madarak lábára kerülő fémgyűrű egyfajta személyi igazolványként is működik. Ha az állatot később Magyarországon vagy akár több ezer kilométerrel távolabb ismét befogják, akkor az adatok alapján követhetővé válik a mozgása. A program időzítése pedig azért is érdekes, mert több énekes madár vonulási időszaka éppen most kezdődik. A nádi poszáták egy része például ilyenkor indul dél felé, hogy végül a Szaharától délre fekvő afrikai területeken töltse a telet. A Naplástónál elsősorban énekes madarak kerülhetnek a hálókba, egy-egy reggelen akár 15-20 különböző fajjal is találkozhatnak a résztvevők. Időnként pedig nagyobb madarak, például harkályok, szajkók vagy rigófélék is felbukkanhatnak, bár ezek ritkábban akadnak a hálókba. A szervezők különösen fontosnak tartják, hogy a programba a gyerekek is ellátogassanak. A városban élők közül sokan csak könyvekből vagy képekről ismerik ezeket a fajokat. A gyűrűzőállomáson viszont néhány percre egészen közelről megfigyelhetik a madarak tollazatát, csőrét és más jellegzetességeit. Az akció pedig augusztus 26-áig tart a Naplástónál. Több ütemben kezdődnek meg a Gubacsi híd helyreállítási munkálatai augusztus 15-én szombaton. A Budapest közút tájékoztatása szerint az első hétvégén 2 alkalommal is teljesen lezárják a hidat a közúti forgalom elől. A karbantartás első szakaszában a híd saruin végzik el a szükséges javításokat. Emiatt szombaton éjfél után 1 perctől hajnali 4 óra 22 percig, majd vasárnap éjfél után 1 perctől reggel 8 óráig teljes útlezárásra kell számítani. Ezekben az időszakokban a Gubacsi hídon egyáltalán nem lehet majd áthajtani, kerülni kizárólag a Kvassai híd felé lehet. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A Gubacsi hidat használó BKK járatok a munkálatok idején módosított útvonalon közlekednek, a pontos változásokról később adnak részletes tájékoztatást. A helyreállítás pedig ezzel nem ér véget, a munkálatok második ütemét várhatóan októberben végzik el, amikor a híd dilatációs szerkezeteit cserélik ki. Ennél a munkafázisnál már nem teljes lezárást terveznek, hanem félpályás forgalomkorlátozás mellett dolgoznak. A Budapest közút pedig arra kéri a közlekedőket, hogy az augusztusi lezárások idején előre tervezzék meg útvonalukat, és számoljanak hosszabb menetidővel. A társasága a munkák előrehaladásával további tájékoztatást ad majd az aktuális forgalmi rendről. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Fejlesztéseket kezdenek a paksi erőműnél. Gyulai cukrászda készítette az idei országtortát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 280 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályuk egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Oroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyelőre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, a legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Domborműavatással és díjátadóval ért véget az 54. tokai írótábor. A zárónapon a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humántudományok jeles képviselőinek. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Yeah.

98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hits, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírusszenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírusszenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban két is saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Ha azt keresjük, hogy mi az, ami igazán budapesti, akkor a gangos házak típusa biztosan előkelő helyet foglal el a sorban. A főváros körfolyosós házainak sajátos hangulatát nem csak a világ Budapest, de az ide látogató turisták is imádják. Rengeteg Instagram vagy Facebook posztban köszönnek vissza a Budapest bájos bérházai, de azzal nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy hogyan alakultak ki ezek a jellegzetesen budapesti háztípusok. Budapest a gangos házai nélkül olyan lenne, mint a húsleves szérnemetélt nélkül. Jó, nem lenne az igazi. Ez a háztípus úgy összeforrt a várossal, hogy az ide látogató külföldieknek kihagyhatatlan látnivalóként szolgál, de mi magunk is gyakran romantizáljuk a körfolyosós házak világát. Nem tagadjuk, hogy van valami különös bája ezeknek, a 19. és a 20. század fordulóján épült bérlakásoknak, ahol sokszor egyszerre volt jelen a nagypolgársági gazdagság és a segédmunkások szegénysége, mindenre pedig a mai napig emlékeztet minket az építészeti kialakítása is. Bár a századfordulón jelentek meg a gangok, nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, ráadásul érdekes maga a folyamat is, ami belejátszott a létrejöttökbe. A 18. században jellemzően földszintes vagy egy-két emeletes házak épültek az utcai frontra, ám ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban megjelenik a beruházások mögött a pénz jelentősége is, ami a későbbiekben átformálta az épületek kialakítását. A városegyesítés után egyre többen érkeztek a fővárosba, részben egy új élet reményével, részben pedig a munkalehetőség miatt, hiszen a milleniumi építkezések miatt szükség volt a munkaerőre. Mindez pedig egy új problémát vetett fel, a lakhatást. Mivel az egy-két emeletes házak már nem tudták kiszolgálni a várost, megindult a nagyobb, 4-5 szintes bérházak építése, ezeket sokszor vagy üres telkekre, vagy a régi földszintes házikók helyére építették. Emellett persze a befektetők a már meglévő házakhoz is hozzáépítettek új oldalszárnyakat, amikből először U alak lett, majd hogy a lehető legtöbb lakást bérbeadhassák, teljesen körbeépítették a telket a függő folyosós rendszerrel, ezzel pedig létrejött a gangos ház. A függő folyosóra egyébként azért volt szükség, hogy ne kelljen nagy költségek árán lépcsőházakat építeni, hanem a folyosóról megközelíthető legyen minden lakás. Ezeknél a házaknál jellemzően egy díszesebb és nagyobb főlépcső, valamint hátul egy keskeny cselédlépcső található. Az emeletekre az előbb említett két lépcső vitt fel, s míg a főlépcsőt jellemzően a tehetősebb lakók és vendégeik használták, addig az eldugottabb kisebb lépcsőt azok használták, akik az udvari szárny pici, szobakonyhás lakásaiban éltek, de itt közlekedtek a cselédek, a postások és az ügyintézők is. Az ilyen házak első és második emeletén az építtető maga vagy a gazdag polgárok éltek, hiszen itt volt a legjobb, a legtágasabb a lakás, ezeket érte legjobban a napfény, és innen volt a legjobb a kilátás. Ettől felfelé haladva, illetve a hátsó traktusban viszont egyre csökkent a lakások értéke és minősége is, így itt éltek a szegényebbek. Minél több körfolyosós házat látunk, annál inkább rájövünk, hogy pár a gangok és a körbezárt udvar megléte közös, a monotonitást különféle építészeti megoldásokkal igyekeztek megtörni. Az Andrássy út és a Nagykörút mentén több olyan épületet is találunk, ahol az utca felé nem egy szimpla függő folyosót alakítottak ki, hanem lodzsaként építették azt. Ezeknél a házaknál oszlopokat, boltíveket és a legkülönfélébb díszítéseket fedezhetjük fel.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Fejlesztéseket kezdenek a Paksi erőműnél. Gyulai cukrászda készítette az idei országtortát. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályuk egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyelőre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat ránk, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, még az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. A legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Domborműavatással és díjátadóval ért véget az 54. Tokaji írótábor. A zárónapon a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humántudományok jeles képviselőinek. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
2: Élet, öröm, zene. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
5: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Több milliárdos keretet biztosítanak az aszály miatti kár elhárításra. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárításra és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Környezetvédelmi vizsgálat indult almás fűzítőnél a vörösi szabtározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, és felmerült, hogy az onnan származó szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna víz szintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi Atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroczkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A cél, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Aranyérmet nyert Kós Hubert a 200 méteres hátúszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok továbbá bejutott a 100 pillangó döntőjébe is. Bronzérmet szerzett Milák Kristóf 100 méteres gyorsúszásban, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson.
0: Időjárás.
5: Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
6: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt a mikrofonnál, István Dániel, már augusztus 13-a van, nagyon megy ez a hónap is, jövő héten ugye hosszú hétvégénk lesz. Mindjárt egyébként mondom, hogy mi minden történik Budapesten, miközben nyitjuk a kalendáriumot is a mai nap mellett. 50 éve például a balkezesek nemzetközi napja a mai, de hogy miért még, majd ezt is elmondom, és aztán minden szempontból Budapestre fókuszálunk. 30 napos rendészeti akció után a budapesti rendőrfőkapitányság a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenléttel lesz jelen, illetőleg közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. Ezekről is lesz majd szó.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai csütörtöki nap, augusztus 13-a van. 50 éve ez a balkezesek nemzetközi napja, 1976 óta világszerte a mai napon ünneplik. Ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkezesek problémáira, a jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Szinte senki sem tekintető egyébként tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézimunkákhoz elsősorban a balkezüket használják. A balkezesek aránya Ázsiában kisebb, ennek valószínűleg vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. 120 éve született Borsos Miklós kossuthdíjas szobrászművész grafikus a mai napon, Munkácsy Mihály díjas kossuthdíjas, érdemes művész és kiváló művész. 105 éve született Sarkadi Imre kossuthdíjas író, újságíró, dramaturg, háromszoros József Attila díjas, Kútban című novellájából készült a Körhinta című film. Fő témája a magyar parasztság 1945 utáni élete, valamint a modern társadalom erkölcsi problémái. 161 éve hunyt el Semmelweis Ignác, gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője. Bécsben hunyt el. Tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. 40 éve hunyt el Járic Józsa festőművésznő a mai napon. Ő 1924-től 30-ig tánctanár volt Párizsban, itt rendszeresen kiállította műveit a Függetlenek szalonjában. 1931-ben hozta létre 13 másik festőnővel együtt a Magyar Képzőművésznők Egyesülete új csoportját. 15 éve hunyt el Kosaras Vilmos színész rendező, a kanadai magyar televízió producere, Prokultúra Hungarika díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztjét 2006-ban kapta meg. 177 éve Görgei Artúr letette a fegyvert, a magyar honvédség az orosz cárnak adta meg magát, véget ért az 1848-49-es szabadságharc. Görgei keresztlevelén szereplő neve egyébként Johannes Artúr Voldemár Görgei. A teljesen összeépült két község magyar világos és román világos közelében emelkedik a virágosi vár omladozó falaival, ahol a fegyverletétel történt az oroszok előtt. A magyar honvédsereg Rüdiger orosz tábornoknak adta meg magát, Görgei ezzel kívánta jelezni, hogy a magyarokat nem a Habsburg birodalom, hanem a cári haderő győzte le. A Bohus kastélyban írták alá a megadási okmányt. A fegyverletétel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végét jelentette, amely után az osztrákok részéről véres megtorlás következett Hajnau rém uralma alatt. Görgei az orosz szár közben járására kegyelmet kapott. 127 éve született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere. Londonban látott napvilágot egy többségében ír katolikus családban. Műszaki rajzoló volt, úgy került a filmvilágába, hogy néma filmekhez rajzolt feliratokat. Később minden mást is csinált a stúdióban és a cégirodáiban, majd egy idő után a feliratokat fordította és írta is. A filmstúdiót, ahol dolgozott, Michael Balcon producer vette meg, aki támogatta Hitchcockot filmes karrierjében. 25 filmet rendezett Angliában a 30-as évek végéig. Ezt követően David O. Zelnick producer hívására Hollywoodba települt át. 1944-ben átmenetileg visszatért Angliába, hogy háborús iradófilmeket készítsen. 79-ben az angol királynő lovaggá ütötte, és márciusban megkapta az amerikai filmintézet díját is. 1980. április 18-án hunyt el 81 évesen. Filmjei a félelem és a fantázia keverékén nyugszanak. Jellegzetes az, hogy a rendező szinte minden filmjében egy-egy kisebb szerepben is szerepel. Angliában barna, míg Amerikában szőke színésznőket alkalmazott filmjei. 1922-ben kezdte el forgatni első filmjét a 13-as szám címen, de sohasem fejezte be. Első remek műve a 27-es A titokzatos lakó, melyben későbbi thrillerjeinek legtöbb jellegzetessége fellelhető. Ő maga ezt a filmet tekintette az első valódi Hitchcock filmnek. Első hangos filmjét, a 29-es Zsarolást eredetileg néma filmnek szánták, de részben hangos részekkel egészítette ki, részben a néma részeket utólag szinkronizálta. Ez volt az első brit hangos film, de sikereket ért el a Mentőcsónakkal, a Forgószékkel, a Pszichóval vagy a Madarakkal. Ma is nagyon szép meleg nyári időre van kilátás, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, csapadékra nem kell számítani. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy a 30 napos rendészeti akció után a BRFK a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenléttel lesz jelen.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, mi mindenről írnak a lapok a mai napon a főváros kapcsán. A 30 napos rendészeti akció után a budapesti rendőrfőkapitánysága, a BRFK, a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenléttel lesz jelen. Közel 100 beazonosított helyszínen pedig mozgó rendőri jelenlét lesz Budapest közterületein. Többek között erről állapodtak meg a főváros és a belügyminisztérium képviselői hétfői egyeztetésükön. A BRFK azután a főváros több pontján megerősített rendőri jelenléttel, a rendőrség különböző szervezeti egységeinek és társszerveinek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzésekbe kezdett. A budapesti közbiztonsági problémák kezelésébe a Szociális és Családügyi Minisztérium is beszállt, tárcamobil tímek és krízisközpontok felállításáról döntött. A főpolgármester pedig bejelentette, hogy az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek részvételével megalakul a közterületi koordinációs munkacsoport. Közben közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. A kormány döntése értelmében megvalósul a Dunakeszi és Budapest közötti hiányzó kerékpár útszakaszok kiépítése. A beruházásnak köszönhetően megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és a főváros között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a kormány augusztus 7-i döntése nyomán az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz biztosítja a szükséges forrásokat a projekthez. A fejlesztés lehetővé teszi a Dunakesz irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltos út, valamint a gát és a Dunasor közötti biztonságos összeköttetés kialakítását. A kormány a két leginkább hiányzó szakasz megvalósítását támogatja, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre. A fejlesztés célja, hogy az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre, amely a Vácon és Szobon át az országhatárig vezető útvonalat közvetlenül köti össze a fővárosi belső hálózattal. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és a folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófa Fővédelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek. Ugyanakkor a tigris szúnyogok jelenléte miatt Budapesten a 3., a 4. és a 23. kerületben, illetve balatonparti települések egyes részein szükségessé vált a földi permetezés, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy a hőségben és nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyog elterjedése, immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakókörnyezetben, a ház körüli pangóvizekben, akár a locsolás után a virágcserében, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért az edények, hordók rendszeres kiürítésével. Nagy átalakítás jön a Szent Gellért rakparton. Autósok, bringások készülhetnek. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki ugyanis. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére, tartalmazza a társaság közleménye. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek, tették hozzá. Azt írták, hogy a mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak megújítása összefügg a budai fonódó villamos hálózat második ütemének rövidesen megkezdődő kivitelezési munkálataival, ezért a folytatás műszaki tartalmáról és megvalósításuk idejéről még folynak az egyeztetések. Szeptember 6-án a budapesti Városháza Parkad otthont a Grandevue családi napnak, amely egésznapos, ingyenes kikapcsolódást kínál az autózás szerelmeseinek, a családoknak és a zenerajongóinak egyaránt. A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók közel 60 kiállított Nissan és Cherry autót tekinthetnek meg, miközben színes gyermekprogramok és esti nagykoncertek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A Grandevue célja, hogy egy olyan közösségi élményt teremtsen, ahol minden generáció megtalálja a számára legizgalmasabb a programot. A nap folyamán a legkisebbeket külön gyermekszínpad várja, ahol folyamatosan műsorokkal és interaktív előadásokkal készülnek a szervezők. A színpadon többek között az Apacuka zenekar, Brand New, valamint a Kabóc utca és Majorka báb színház szórakoztatja majd a családokat. Emellett egész nap kreatív foglalkozások, ugráló és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt. A rendezvény középpontjában természetesen az autók is kiemelt szerepet kapnak. A Városháza parkban mintegy 60 kiállított Nissan és Chery autó várja az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a legújabb modellekkel és az autóipar újdonságaival. A regisztrálók között kisorsolásra kerül egy vadonatúj Nissan Leaf és egy Chery Tiggo 8. Puskás Ferenccel és David Bowie-jal jön az idei Budapest klasszikus filmmaraton. Amélie csodálatos élete, Thelma és Louise, a Csodacsatár, 80 huszár, a Gyűlölet, Hamu és Gyémánt a zongorista. Többek közt ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetik nagyvásznon kiváló minőségben felújítva a Budapest klasszikus filmmaratonra látogatók, ami legendás némafilmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek szeptember 15 és 20 között. Az őszi fesztivál 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója. A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint a fesztivál programjában az ikonikus alkotások mellett legendás némafilmek, élőzenés vetítések, szakmai programok, beszélgetések és workshopok is szerepelnek. Az esemény kiemelt témája az 56-os forradalom 70. évfordulója lesz. A maraton egyik különlegessége Keleti Márton 1956-ban készült a Csodacsatár című szatírájának felújított, eredetileg Puskás Ferenccel forgatott változata lesz. A film az Aranycsapat sikereinek időszakában készült, és éles társadalomkritikát fogalmazott meg. A történetben egy képzeletbeli ország lakói akkor is ünneplik két balkezes futballsztárjukat, amikor ő látványosan kudarcot vall, miközben a cselekmény végén a tömeg fellázad a teljhatalmú miniszter ellen. Az 56-ban emigrált Puskás Ferenc helyett a filmből később három jelenetet Hideg Kúti Nándorral forgatták újra. A fesztiválon az eredeti Puskással készült változatot vetítik majd. Az 56-os tematikához kapcsolódik Sára Sándor 78-as 80 huszár című filmje is, amely az 1848-49-es szabadságharc történetét dolgozza fel. A Dózsa László, Tordi Géza és Cserhalmi György főszereplésével készült alkotást monumentális képei miatt a magyar filmtörténet egyik kiemelkedő történelmi filmjeként tartják számon, mint írták. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Meleg nyári idő lesz, sok napsütéssel. Több milliárdos keretet biztosítanak az aszály miatti kár elhárításra. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárításra és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almás fűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, és felmerült, hogy az onnan származó szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi Atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroczkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A cél, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Aranyérmet nyert Kós Hubert a 200 méteres hátúszásban a Párizsi úszó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok továbbá bejutott a 100 pillangó döntőjébe is. Bronzérmet szerzett Milák Kristóf 100 méteres gyorsúszásban, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen, nagy területen megélénkül észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak, átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
5: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: FM Budapest Update István Dániellel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár

részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk, egykori Süsfelna Fesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label Fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapuajak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna, könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna, 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtő dombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon mécses világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült telke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének, Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet, a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás Tádé kápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás Tádé kápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébánia szeretett otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik. Kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Világ Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még külvárosának számított, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen

se hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a várossal összekötő utca környékén megtelepettek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton és környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén.

0: hírét. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: És bedobta.
6: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
7: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
8: Autódarú, Kossvéber.
9: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
10: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
11: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
2: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan készül a vízszint emelő a Dunán Paksnál. Kezdődik a nyári Margó Fesztivál a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Szejfried Avéjal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, hogy 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkákhoz Budapestről és Szentestről rendeltek ki katonákat. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almásfüzitőnél a Vörösi Szabtározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Teljesülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várják a közönséget a ma kezdődő Margó nyári irodalmi fesztiválon a Kári medencében. A Salföldi Bányakert színpadán fellép többek közt a Beck, Grecsó Duó, Lovasi András és az Anima Sound System is. A szerzők között Hály Jánossal, Jean Pauméroval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet majd találkozni. Emellett irodalomterápiás foglalkozással, vezetett kerékpártúrával, valamint gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők.
3: Időjárás.
2: Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
12: Augusztus 13-a van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse az Ipolya, a Gerda, a János és a Gertrude nevű hallgatókat, illetve az Ipoly nevű hallgatókat is, mert hogy ők azok, akik igazából eredetileg ezen a napon tartották a névnapjukat, még mielőtt ennyi mindenki társult hozzájuk, az Emőd, a Helén, a Benedikta, a Maxim és az Enid is ezen a napon ünnepel, mármint ezek a nevek. Isten éltesse mindenkit, aki augusztus 13-án született, ezen a napon választották meg első János pápát, és ezen a napon született Lucy Stone, amerikai feminista, a nők jogainak pártfogója, illetve 177 évvel ezelőtt, 1849. augusztus 13-án tette le a fegyvert Görgei Artúr, a magyar honvédség az orosz cárnak adta meg magát, és véget ért a 48-49-es szabadságharc. Ezen a napon a vendégem lesz majd itt a műsorban dr. Holló Balázs szülész nőgyógyász szakorvos, akivel a strand szezon, a fesztivál szezon lehetséges nőgyógyászati problémáiról és veszélyeiről fogunk beszélni, úgyhogy érdemes lesz, hölgyek, nagyon figyelni 9 óra után, addig is indulunk a szokásos életöröm zenékkel. Jó reggelt!
3: Életöröm zene, ez a Manna.

0: de veled jó.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: A 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: A mai embernek a betegsége, amit gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a világ teljes társadalmát érinti, azt mondanám, hogy 98%-ban, vagy jó, legyen 95%, az a stressz és a szorongás, ami sajnos a civilizált embernek a betegsége, és most már főleg a közösségi oldalaknak köszönhetően az állandó megfelelés, az elvágyódás, a folyamatos jelenlét és a folyamatos hasonlítgatás önmagunknak másokhoz, az bizony nagyon nagy stresszt és szorongást okoz. Arról nem beszélve, hogy emellett meg ott van az összes hétköznapi dolog, a gazdasági helyzet, folyamatosan megjelenő problémák, a munkahelyünk, a gyerekek otthon, stb. Hát köztudott, hogy léteznek olyan módszerek, amelyek ezen segíteni tudnak, amelyek ezen enyhíteni tudnak, és az egyik legrégibb, amit egyébként én annak idején 7 éves koromban hallottam a Honvédban, Könnye Irma edzőtől, az az autogén tréning. Ugye köztudott, hogy a relaxáció és az autogén tréning az egyik legjobb stresszoldó és szorongás oldó módszer, de vajon miben rejlik a csoda? Mindig halljuk, hogy ez nagyon jó, de mitől olyan jó? Mi ez a különleges tudás, aminek a segítségével csökkenthető, vagy akár el is mulasztható a szorongás? Bányász Réka, klinikai szakpszichológus, relaxációs és szimbólumterapeuta az, aki megadja a választ erre. A kérdésre, hogy mi az az autogén tréning, a válasz az az, hogy az egyik legtöbbet kutatott és orvosilag leginkább megalapozott relaxációs módszer. Ez egy pszichoszomatikus relaxációs technika, amelynek segítségével egyensúlyba hozhatjuk a testi, lelki és szellemi működéseinket. Egy Schulz nevű berlini pszichiáter érdeme az autogén tréning. Miben különbözik vajon egymástól más relaxációs vagy meditációs technika és az autogén tréning? Hát ennek a sajátossága, hogy testfókuszú úgynevezett pszichoszomatikus relaxációs módszer, és a jelentősége, illetve a nagyszerűsége abban áll, hogy megtanuljuk összekapcsolni az érzelmi állapotokat a testi reakciókkal, a jellemző fiziológiai változásokkal, és megtanuljuk a feszültséggel, szorongással, stresszel járó fiziológiai állapotot átkapcsolni egy nyugalmi állapotra. Éppen ezért az autogén tréning elsősorban sokkal inkább egy prevenciós módszer sem, mint egy kezelési módszer. Lehetővé teszi viszont és ugyanis hosszú távon a test és lélek egyensúlyának a visszaállítását, a megtartását, és képes megvédeni a szervezetünket a krónikus stressz ártalmaitól. Bányász Réka klinikai szakpszichológus szerint ez a legkomplexebb relaxációs módszer, egyszerre relaxáció és meditáció, és magába foglalja az izmok módszeres ellazítását, a mély relaxációt, a tudatos jelenlétet, a belső tartalmaink ítélkezés nélküli szemlélését és annak lehetőségét, illetve az önmagunknak adott utasításokat, az önszuggesztióit is minden szinten. Nyilván hat a testre, nem is akár hogyan. A relaxáció képes erősíteni a test öngyógyító folyamatait, ezért fantasztikus az autogén tréning. A saját erőnkből merít, saját aktivitásunkat használja fel, az izom relaxáció hatására számos fiziológiai változás történik a testben, lassul és egyenletesebbé válik a légzés, lassul a szívverés, csökken a pulzus és a vérnyomás, tágulnak a vérerek, javul a végtagok és a belső szervek vérellátása, a perifériás keringés javulása pedig évekkel a tanulási fázis után is mérhető. A módszer elsajátítás és rendszeres gyakorlása pedig lehetővé teszi számunkra az intenzív pihenést és felfrissülést, a sokkal gyorsabb regenerálódás, 10-15 perc relaxálás, 2-3 óra alvásnak felel meg. Segíti a stresszel való megküzdést, mert megelőzés kivédi a stressz káros testi lelki hatásait, mint a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri megbetegedések, vagy akár a depresszió. Segít a tűrőképességet fokozni, csökken a fájdalomérzékenység, tompulnak a kellemetlen érzések, jobban tudjuk kezelni az indulatainkat és a konfliktusainkat. A teljesítményünk fokozását is segíti, mert javul a koncentráló képesség, összeszedettebbé válunk, fokozódik a kreativitás és élesedik a figyelem. Azért fontos ezt gyakorolni, mert hogyha az ember ebbe belejön, akkor gyakorlatilag automatizmusként már egy olyan szintre lehet ezt fejleszteni, csak a könnyebben kerülünk abba az állapotba, amikor ez már ezeket a hatásokat ki tudja fejteni. Tanulási fázisban napi kétszer, azaz naponta kétszer 10-15 percet kell ezt gyakorolni. Aztán a tanulási és rögzítési fázis, ahogy ezt nevezik, 4 hónapig tart, ezután pedig már kevesebb gyakorlás is elegendő ennek a készségnek a fenntartásához. Egyénileg autontréning oktató pszichológusoknál vagy kiscsoportos tanfolyamokon elsajátítható ez. A módszer mindenki számára elsajátítható, előzetes ismereteket vagy felkészülést nem igényel, és hogyha valaki ilyen tanfolyamra elmegy, akkor ott a résztvevők fokozatosan válnak önállóvá az autogén tréning gyakorlati alkalmazásában. Egyetlen egy dologra van szükség ehhez, az aktív résztvételre. A tanulási folyamat része a napi szintű gyakorlás, valamint az élmények írásos és szóbeli feldolgozása. Úgyhogy aki teheti, próbálja ki az autogén tréninget.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Biztos, hogy mindenki találkozott már álszent emberrel, sőt, bármelyikünkkel előfordulhat, hogy egy kicsit álszent módon viselkedünk. Ez viszont nem tesz egyenlővé minket a képmutatással, vagy a képmutató emberrel, szóval ez az egész viselkedés nem lesz egyenlő a képmutatás különböző formáival, viszont azt a vékony határmesdjét nekünk magunknak kell észrevenni, ugyanezt Nagy Viktória is írja. Például szidja a fagyasztott pizzát, azokat a szülőket, aki azt ad a gyereknek, közben ő is azt adja a gyerekének, kiakad a közösségi médiától, de esténként ő is pörgeti és szapulja a fogyasztószereket, miközben mindenki tudja, mik azok a porok a konyhájában. Erre szoktuk azt mondani, hogy az illető álszent, mert bort iszik és vizet prédikál, ugye, ahogy tartja a magyar mondás. Ki a hipokrita? Noam Chomsky, nyelvész, filozófus, politikai aktivista szerint a hipokrácia annak elutasítása, hogy magunkra is érvényesnek tartsuk ugyanazokat a standardeket vagy standardokat, mint amiket másokra érvényesnek tartunk. A modern társadalmakban gyakran használjuk a hipokrita szót politikusokra, akik kampányígéretekkel házalnak a szavazók körében, a választások után pedig általában kiderül, hogy a jól hangzó szólamok köszönő viszonyban sincsenek a valós akarattal. De ugyanúgy álszent egyébként az az anyuka is, például, aki látványosan hőzöng a játszótéren a nasik ellen, otthon pedig oda se néz, amikor a gyerek átrepül a csipszes zacskó fölött, fejjel abba bele. Álszent a szomszéd, aki bevallása szerint nem pletykál a többiekről, mégis rendszeresen lebukik, hogy pont az ellenkezőjét teszi, vagy képmutató a testvérünk, aki megállás nélkül szónokol a jogáról, meg az egészséges életmódról, miközben ő maga teljesen ellustult fekszik, és csak a feldolgozott élelmiszert nyomja a szájába. Mindannyian tudunk álszentek lenni valamennyire, nyilván ennek a megítélése azért a józan ész és az önismeret, meg hát az önkritika porondjára tartozik, és ugyanúgy hipokriták is vagyunk, amikor például a szabad párválasztásról papolunk, de közben maró kritikával illetünk minden párt a környezetünkben. A hipokrita vagy hipokrata szó a színlelés görög megfelelőjéből származik, gondoljunk csak vissza például a múlt hétre, hogy hányszor tettettünk valamit pusztán jó indulatból, vajon ez annak számít, vagy ez csak egy kegyes hazugság? Ez csak egy kisebb lódítás, hogy valakinek a kedvére tegyünk? Mondtunk valamit, amit nem teljesen gondoltunk komolyan. Persze ezek között is vannak szintek, mint az írásvetítőn a rétegek. Szintlépésről pedig akkor lehet beszélni, amikor az álszent ember igazán komoly károkat okoz, vagy okozhat a környezetében, és már nem is veszi észre, hogy milyen szinten manipulálta a valóságot. Amikor már két részre felosztotta a világot, az egyik az ő oldalánál, a másik pedig ellene, nyilván az utóbbi az érdemtelen oldal. No hát az álszent ember legfőbb eszköze a kettős mérce, és akkor most nézzük meg a lényegi részt. Milyen klasszikus jelei vannak annak, hogy a hipokrata az, akivel éppen dolgunk van, akivel szemben állunk, az egy képmutató álszent ember. Nyilván, hogyha közeli kapcsolatban vagyunk egy ilyen emberrel, az elhomályosítja vagy elhomályosíthatja a tisztánlátásunkat is, hiszen egy konfliktus során az igazságnál erősebb lehet bennünk az az érzés, hogy törődnünk kell a másikkal, és el kell néznünk az álszent viselkedését. De hogyan kell kommunikálni egy ilyen álszent személlyel? Nagyon fontos, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, mert iszonyúan bosszantó tud lenni egy ilyen ember, akivel kapcsolatban pontosan jól tudjuk, hogy hazudik. A mérlegelés, hogy az álszentség szintjét mérlegelni tudjuk. Aztán ott van a távoli rokon esete idézőjelben, tehát hogyha korlátozott a kapcsolat az illetővel, akkor sem feltétlenül érdemes a konfrontációt választani. A ritkán látott hipokrata rokon szavaira a karácsonyi ebédnél csak mondjunk vállat, cserébe megőrizhetjük a lelki nyugalmat. Aztán az is nagyon lényeges, hogyha nem fontos, akkor engedjük el a sztorit, de akkor szerintem engedjük el az embert is. Tehát én magam, és ez csak az én véleményem, hogyha valaki ilyen, és folyamatosan ilyen, és csak arra kellünk neki, hogy visszaigazoljuk az ő álszent viselkedését per véleményét, akkor nyugodtan azt lehet mondani, nyugodtan tegyél, amit akarsz, csak én ebben nem szeretnék részt venni. Ha nincs elegendő bizonyítékunk, akkor nehéz megfogni az álszent embert, ezért inkább a saját érzelmeinket és a viselkedésünket próbáljuk meg kontrollálni, de az is tény, hogy olykor muszáj szembeszállni vele, és hogyha elkerülhetetlen ez a konfrontáció, akkor törekedjünk arra, hogy udvariasak és tisztelettudóak legyünk, de mindenképpen könyörtelenül, tisztán és tárgyilagosan mondjuk el a valóságot. Segíthet egy kívülálló nézőpontja is, azaz, ha megpróbáljuk elmagyarázni, hogy hogyan látszódik a másik viselkedése kívülről, és hogy ez miért lehet frusztráló vagy bántó másnak. Azért annyit én hozzátennék még zárásképpen, hogy mindig gondoljuk végig, hogy megéri-e bevonódni egy ilyen történetben, hogyha valaki, aki közel áll hozzánk, és folyamatosan így viselkedik, akkor vagy elkerüljük azokat a helyzeteket, amiben az ő álszentsége folyamatosan kidomborodik, vagy pedig leülünk, és megmondjuk neki, hogy figyelj, én úgy érzem magam ettől, hogy nem azt kell mondani, hogy ő milyen, ugye szépen asszertíven, hanem elmondom, hogy én ettől így érzem magam, nekem ez így nem jó, és ugye nem tudunk másképp kommunikálni, másról beszélgetni, máshogyan beszélgetni, akkor inkább ne beszélgessünk. Keményen koppan a szó, de ez visz előre, más nem nagyon egy ilyen emberrel kapcsolatban.

te délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életében jelentősnek, fontosnak és az életünket megkönnyítőnek számító találmányok sorában azért érdemes néha egy-kettő olyat is górcső alá venni a történetét tekintve, ami nem csak megkönnyítette az életünket, egy kicsit könnyedebbé és élvezetesebbé tette, és hát mi más nekünk a fröccsös népnek lehetne ez, mint a szódavíz. Nem csak szomjoltónak, hanem egyenesen gyógyszernek tekintették annak idején. Jedlik Ányos találmányának köszönhetően Magyarországon ez 1800-as évek első felében nagyüzemi módszerrel gyártott szikvizet. Beszélünk erről azért, mert tisztelgünk Jedlik Ányos előtt, aki ezen a napon távozott el közülünk, de örökül hagyott nekünk nagyon sok minden fontos dolgot. A mesterséges ásványvizeknek nem hátrányára, hanem előnyére, a feltalálóknak pedig hát nyilván nem a szégyenére, hanem a dicsőségére válik, hogyha sikerül a vízbe az eddig elértnél nagyobb mennyiségben juttatni szabad szénsavat, vagy még annál is nagyobbat, mint amennyit a természetes vizek tartalmaznak. Így fejtegette egy tanulmányában a savanyú víz készítésének mikéntjével az 1820-as évektől foglalkozó Jedlik Ányos magyar természettudós és feltaláló. És bár sokan hiszik, hogy magát a szikfizet Jedlik fedezte fel, de valójában Torbern Olof Bergman, svéd kémikus 1766-ban már kereste a természetes forrásokból származó pezsgő vízhez hasonló ital előállításának a módját. Megállapította azt is, hogy ezt a bizonyos savankás ízt, ahogy szokták mondani pestiesen, és a pezsgést a széndioxid okozza. Joseph Priestley, angol polihisztort pedig a brit királyi természettudományos akadémia 1773-ban azért is méltatta kitüntetése átadásakor, mert sikerült olyan eljárást kidolgoznia, amelynek segítségével mesterségesen is elő tudta állítani a savanyú vizet. A nagyipari gyártás első tervét aztán nem sokkal később Svájcban készítették el, de az eljárást annyira titokban tartották, hogy sokáig arról sem tudott senki, hogy a szikvizet ott gyártják. Jedlik érdemeit persze ez nem homályosítja el, Jedlik Ányos, a bencés szerzetes, ugyanis az elődök eredményeinek ismerete nélkül jött rá a szódakészítés nyitjára. A módszerét ráadásul más nemzetek feltalálóival ellentétben egy percig sem habozott több nyelven is közkincsé tenni. Jedlik a tudomány történeti legendárium szerint azért kezdett savanyú vízgyártással foglalkozni, mert megelégelte, hogy a gyógyvizet Balatonfüredről kellett Győrbe szállítani. Aztán a kísérletezgetéseinek köszönhetően néhány év múlva a győri gimnázium szertárában éjjel-nappal működő, egy győri bádogos mester segítségével készített szódagép szolgáltatta a szikvizet. A szódagép terve több évnyi kísérletezgetés eredményeként készült el, a Jedlik-féle szikvízgyártáshoz pedig három edény kellett, az elsőben zajlott a szénsavgáz kémiai úton való fejlesztése, higított kénsav, tört kréta, őrölt márvány és szitált fahamú segítségével, tehát még egyszer, amiből készítették az első edényben a szénsavgázt, higított kénsav, törött kréta, összetört kréta, őrölt

hengeres edénybe, amelyben a telítésre szánt víz van. A kézzel aztán mozgásban tartott edényben a víz a gázt könnyen elnyeli. Így ecsetelte annak idején Jedlik az eljárás lényegét. A folyamatban fontos szerepet kapott a telített víz lefejtése. Jedlik két újítással tudta alacsonyan tartani eljárása költségeit. Egyfelől a széndioxidot nem mechanikus úton sűrítette, ehelyett a gyors vegyi bomlás előnyeit használta ki. Másfelől pedig más gyártókat évtizedekkel megelőzve a telített vizet, vagyis a szódát az edény aljáig érő csövön fejtette le, ami azért volt fontos, mert így el tudta kerülni a széndioxid veszteséget, amit a vízrészecskék ütődése és a levegővel való érintkezése okozott. A szóda iránti óriási keresletet nem csak az magyarázta, hogy ezt a nedűt kellemesen hűsítőnek találták, hanem az is, hogy a szikvíznek sokan gyógyító hatást tulajdonítottak. 1831 és 1832 között dúló napkeleti járványnak, illetve epekorságnak is nevezett kolera járvány idején ugyanis kevesebben betegedtek meg a szódát fogyasztók közül. A savanyú kémhatás hűsítő a tiszta vízzel ellentétben nem terjesztette a kórt. A tömegeket aztán gyorsan meghódította már a szódavíz, és a múlt század fordulóján már a szegények italának számított. A leleményes kocsmárosok viszont hamarosan szörpökkel hízesítették, ami aztán megágyazott a hamarosan óriási iparággá fejlődő üdítőitalgyártásnak. Hát ekkora nagy lépés volt ez a találmány.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Minden szülőnek az életében nagyon az a pont, amikor felteszi magának a kérdést, hogy vajon elutazhat-e a gyereke nélkül, de vajon elutazhat-e egy anyuka a majdnem 2 éves gyerek nélkül. És ez nem csak pontosan erre az anyukára, és nem csak erre a majdnem 2 éves gyerekre vonatkozik, amit Vekerdi Tamás válaszolt. Ugye a Nőklapjában és a Nőklapja Kaffén nagyon sokszor lehetett olvasni Vekerdi Tamás tanácsait és írásait, úgyhogy itt van most egy örökérvényű tőle. Egy hölgy írt Vekerdi tanár úrnak, akinek a nagyobbik lánya 9 éves, a kisebbik most ez 2, és el szeretne utazni, mert a nagymama elvinni a nagylányt és az anyukát Párizsba. Az édesapjával maradna otthon a kisgyerek, írta a hölgy. Ezt most csak azért mondom, hogy tiszta legyen a történet. Vekerdi Tamás pedig azt írta az olvasónak, hogy pontosan tudja az 1 évet. Ugye, azt szokták mondani, írta a tanár úr, hogyha lehetséges 3 éves kora előtt a gyereket a hozzá legközelebb álló személy, általában és ez esetben is az anya ne hagyja magára 1 vagy több napra. Persze, mint minden szakkérdésben ebben is eltérőek a nézetek. Az egyik felfogás szerint, és Vekerdi tanár úr is ezzel értett egyet, a kisgyerek számára a legfontosabb a személyes kapcsolat stabilitása az anya, ha muszáj, jöhet, mehet, utazhat, de vigye magával a gyerekét is, netán magára kötözve, mint az ősi vagy egyéb kultúrákban látni, vagy lehetett látni, és ami most egyébként újra modern divat is lett, a hasra kötözhető kengurukkal, vagy kicsit nagyobb gyerekek esetében a hátravethető ültető sátizsákkal a másik felfogás, amelyről azt mondta Vekerdi Tamás, hogy több évi pszichológusi praxis után maga is meglepődve hallotta, hogy ilyen kiskorában a gyerek számára csak a környezet, a tárgyi környezet a fontos, és nyugodtan rábízhatják más megbízható emberre, ha a nap ritmusa és a megszokott kiságy, kiszék, kakós, bögrés, mindez, ami hozzátartozik, nem változik. Ebből annyi minden esetre igaz, hogy a gyerek nagyon ragaszkodik a nap megszokott, kialakult ritmusához, a tárgyakhoz is kötődő szokásaihoz, mert ezek testi és lelki érzelmi biztonságot nyújtanak számára az ismétlődéssel. De Vekerdi Tamás mégis úgy gondolta, hogy az állandó személyes kapcsolat fontosabb, az a legfontosabb, és hogyha útra kelünk, magunkkal visszük, amit lehet a tárgyi környezetből is, például a kakaós bögrét, de a legnagyobb biztonságot a személyes jelenlétünkkel nyújtjuk. Mindebből persze az is következik, hogyha valamiért muszáj lenne elutazni, akkor, ahogyan írta, és most idézem őt, én valószínűleg azt javasolnám, hogy vigyel nagyobbik gyereket is. Mindebből az is következik, hogyha valamiért muszáj lenne elutazni, akkor én, és most idézem Vekerdit, valószínűleg azt javasolnám, hogy vigye a kislányt is, de ha nem kell menni, és 1 év múlva is lehet pótolni a most elmulasztott utat, akkor mindenképpen a halasztást javasolnám. Ráadásul a kislány még csak most lesz 2 éves. Igen, azt mondják, hogy a mai kisgyerekek, és elsősorban a lányok már ilyen kiskorban és gyorsabban érnek, előbb következik be a 3. életi fordulója a dackorszakkal együtt. Sokszor már 2-2,5 éves korban ez lehetséges, de a kislány még akkor is túl fiatalnak tartom, írta Vekerdi Tamás. Az sem szerencsés, hogy a nagylány is utazna, és így, mint erre helyesen utalt is a levél írója, a kislány életéből egyszerre tűnik el az a két ember, aki ezek szerint a kicsi számára a legfontosabb. Arról nem írt az anyu, hogy a kicsi, a majdnem 2 éves kicsi lány beszéle már, de valószínű, hogy nagyon sok mindent, sőt, talán mindent megért már abból, ami az ő mindennapi életét illeti. De az egészen biztos, hogy nem csak az időfogalommal nem lehet még tisztában, hogy 6 nap, hanem időérzéke sincs abban az értelemben, hogy aki elmegy, az rövid időre megy-e el, vagy éppenséggel örökre. Számára az, hogy az édesanyja nincs ott, időben nem tagolható hiányérzetet kelt. Azt gondolja a szakember, hogy olyan értelmes 2 éves, vagy nem egészen 2 éves gyereket sem lehet felkészíteni egy 6 napos távollétre. Az időérzékkel együtt természetesen az a fajta térérzék is hiányzik, amelyik az elutazás felfogásához szükséges lenne egy ilyen pici gyereknél. Sok kollégával együtt azért, ahogyan ezt írja Vekerdi Tamás, ellenezni szoktuk az ilyenfajta utazásokat, idézem tovább, mert túl sok gyereket láttunk ilyen utazások után tartós tünetekkel, esetleg például sok éven át elhúzódó széklet visszatartással jelentkezni. Persze mindig vannak diadalmas és diadalitas szülők, akik mégis elutaznak, netán pszichológus által keltett lelkiismeret furdalástól gyötörve, és aztán kijelentik, hogy mennyire nem volt igaza a szakembernek, mert lám, nem történt semmi, még csak nem is fogadott idegenkedéssel a gyerek, amikor megjött, mentem, hanem egyenesen futott hozzám, mint amikor egy-két órás távolétből szoktam hazaérni. Ahány gyerek és ahány család, annyi féle, minden kivétel lehetséges, számomra azonban, idézem tovább Bekeddi Tamást, ezek a kivételek, amelyek közül néhányról esetleg utólag derül ki, hogy mégiscsak maradt valamiféle nem kívánatos nyoma az elválásnak, nem döntik meg a főszabályt, miszerint 3 éves kora előtt, ha nem muszáj, ne hagyjuk magára a gyereket, még a nagyon szeretett nagyszüleivel, vagy ugyancsak szeretett, de nem a mindennapokban vele összefort apjával sem. Ez Bekeddi Tamás véleménye.

0: 98.1 FM életöröm zene és a nyári szezon, a strand szezon, a fesztivál szezon nőgyógyászati lehetséges problémái és veszélyei. Erről beszélgetek a friss hírek után mai vendégemmel, dr. Holló Balázs szülésznőgyógyász szakorvossal.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül. Elsüllyesztett hajóval emelik a Duna vízszintjét Paksnál. Itthon részleges, de sok helyen Európában teljes napfogyatkozás volt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését, az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel ha kell 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P+R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújítják a zöld felületeket, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki párt szövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Több mint 300 kilométeres sávban borított a sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén így itthon is részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, a holdárnyéka ívet ért le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Baleár-szigeteknél hagyta el a száraz földet. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége dr. Holló Balázs szülésznőgyógyász szakorvos, akivel a strand szezon, a nyári időszak, a fesztivál szezon lehetséges nőgyógyászati veszélyeiről és problémáiról beszélgetünk. Kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM. Műsor vendége dr. Holló Balázs, szülész, nőgyógyász, szakorvos, akivel a nyáridőben megtörténő, vagy esetleg előforduló problémákra fogunk beszélgetni. Fesztivál szezon, nyári fürdőzés, strand, medence, stb. Milyen veszélyek leselkednek a nőkre? Ezzel kezdjük majd. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
3: Üdvözlöm, köszönöm én is a meghívást.
2: Na, kezdjük azzal, hogy igaz-e az, hogy körültekintőnek kell lennünk, és igazán óvatosnak akkor, hogyha nőként, ugye nyáridőben strandra megyünk, természetes vízben megyünk, fesztiválra megyünk, ráülünk a mobil WC-re, esetleg már aki ráül, bár szerintem én nem ismerek olyat, aki ezt megtenné, de mondjuk a strandon, a vízben, mire kell odafigyelnünk, milyen veszélyek leskelődnek, mi mindent kaphatunk el esetleg?
3: Hát igen, valóban ez egy állandóan vissza és visszatérő témakör, hogy a nyári szezon milyen veszélyeket rejteget. Ugye alapvetően itt azt kell tudni, hogy nőként nyilván egy egészen speciális helyzettel állunk szembe, hogy olyan problémákkal küzdenek a hölgyek, amelyek utána nyilván egy ilyen fesztiválos, strandos időszak után hosszabb távra is kihathatnak. Uh-huh. Mert hogy ugye a hüvely az egy speciális közeg, és nyilván, ahogy most ez egy nagyon felkapott téma, hogy azt is egy mikrobiális flóra borítja, úgy, ahogy a bőrfelszínünket is, de mivel az egy egészen más közeg, mint a bőrfelszínünk, amit folyamatosan ugye zuhanyzással, fürdéssel folyamatosan tisztítunk, így egészen más szabályok vonatkoznak a hüvely tisztán tartására, és alapvetően azt kell tudni erről, hogy nyilván normál helyzetben a hüvelyt egy olyan laktobacillus flóra borítja belülről, ami ilyen teljesav termelő baktériumokból áll, és ez a flóra, ez az, ami gyakorlatilag ezzel a savas közeggel meggátolja az egyéb korókozóknak a megtelepedését. És nyilván egy ilyen időszakban, amikor alapból egy kedvezőbb közeg van a baktériumok és az egyéb fertőzések számára, és még mellé jön az, hogy egy állóvízben, egy olyan közegben, ahol a baktériumok könnyebben feljutnak a hüvelybe, ott tartózkodnak a hölgyek hosszabb ideig, ez nyilván nagyobb kockázatot rejt így a fertőzések szempontjából. Úgyhogy hát igen, itt különösen fontos a higiénia, ami egészen mást jelent, mint mondjuk a normál esetben, hogy az ember lefürdik, lezuhanyzik. Itt sokkal inkább beszélünk arról, hogy helyre kell állítani azt a normál egyensúlyt, ami a hüvelyben van. És itt törekedni kell arra, hogy folyamatosan megmaradjon ez a normális bakteriális összetétele a hüvelynek, és ez, amikor azt mondjuk, hogy pótolni kell ezt a laktobacillus flórát, tehát ilyen probiotikum, most laktobacillus tartalmú hüvelykúpokat kell alkalmazni.
2: Uh-huh. Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a strandra megyünk, medencébe megyünk, fesztiválon mondjuk medencés közegben vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok ember fordul meg, használjunk esetleg egy olyan tampont felhelyezve védelemként, ami esetleg be van kenve valamilyen fertőzés gátló krémmel például. Na, ez igaz-e vagy sem? Működik-e vagy sem? Hasznos-e vagy sem?
3: Igen, én szoktam javasolni, de mondjuk egészen másképp kezelem mondjuk a várandós pácienseimet, mint azokat, akiknek nincs várandóság, mert nyilván ott egy fokozottabb rizikó áll fenn.
2: Persze, erről majd beszélünk majd a továbbiakban részletesebben, hogy velük mi a helyzet, mert azért ők egy sokkal inkább veszélynek kitett réteg azért a nők között is.
3: Tehát én azt gondolom, hogy működik. Szoktam javasolni, hogy egy tampont, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen antibakteriális jellegű krémmel felhelyezve ez egy jó megoldás lehet, hogy mechanikusan is elzárjuk ezt a ezt a területet, és egyben legyen egy ilyen védekező mechanizmusa is.
2: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülész nőgyógyászta, vele beszélgetünk a nyári női védelemről, tehát arról, hogy hogyan tudunk mi nők vigyázni magunkra ebben az időszakban, amikor megyünk strandra, élővízhez, medencéhez, vagy a fesztivál szezonban például, és most a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudnak a várandósok különösen odafigyelni ezzel kapcsolatban, vagy ebből az aspektusból önmagukra. Már is folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos, fesztivál szezon, nyári időszak, fürdőzés, medencézés, élővíz és a strandolás. Hogyan tudnak vigyázni magukra ebből a szempontból, nőgyógyászati szempontból a várandósok? Mire kell odafigyelniük? Hogyan tudnak vigyázni magukra?
2: Köszönöm szépen. Igazából a várandósok, mivel egy veszélyeztetettebb csoport, náluk ugye nyilván védenünk kell minden szempontból a felszálló fertőzésekkel szemben a terhességet, a magzatot. Itt is törekednünk kell nyilván arra, hogy megmaradjon a hüvelynek a normál flórája, amiről az előzőkben is beszélgettünk, illetve itt azért azt is meg kell említeni, hogy maga a terhesség, a várandóság az okoz egy olyan hormonális változást, ami sokkal fogékonyabbá teszi a fertőzésekkel szemben a várandósokat, könnyebben felborul az a normális egyensúly, és elszaporodhatnak a gombás fertőzést okozó tehát a kandida a hüvelyben, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy például a várandósok esetében sokkal gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy kialakul egy gombás fertőzés, vagy egyéb kórokozók bejutnak a hüvelybe, úgyhogy itt kifejezetten figyelni kell arra, hogy a normál állapotot helyreállítsuk. És ugye az előzőekben is beszéltük, hogy itt az állóvizek, fürdők esetében érdemes alkalmazni tampont, illetve egy ilyen fertőzés meggátló krémet rákenve, akár egy megelőzhetjük azt, hogy feljusson valami egyéb kórokozó.
1: Hogyan tudnak még magukra vigyázni, mondjuk a fehér neműt illetően, a fürdőruhát illetően? Van valami olyan jó tanács a doktor úrnak, amire esetleg nem is gondolna az ember, de mégis hasznos tud lenni?
2: Hát igazából a higiénés szabályok azok itt is érvényesek, tehát nyilván egy ilyen fesztivál szezonban figyelni kell arra, hogy egy ilyen folyamatosan tisztán tartott területről beszéljünk, ne az legyen, hogy adunk lehetőséget kívülről bejutni olyan kórokozóknak, amik megmaradnak a fürdőruhán, a fehér neműn, tehát magyarul frissen mosott ruházattal, de el tudjuk kerülni azt, hogy bekerüljön olyan dolog, ami már ott megtelepedett, úgyhogy igazából ennél többet szerintem nem érdemes erről beszélni, de mindenképpen erre is figyelni kell.
1: Mire kell még ügyelnünk? Mi igaz azokból a hírekből, amiket hallunk, hogyha valaki egy ilyen nagyobb befogadó képességű medencében hosszabb ideig tartózkodik, vagy rendszeresen jár strandra? Milyen fertőzések azok, amiket elkaphatunk, és melyeket hogyan lehet kezelni orvosilag, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelentheti?
2: A hüvelynek a fertőzései közül ilyen nagy csoportok szerint megkülönböztetjük ugye a gombás fertőzéseket, ez az, amikor ez a kandidának nevezett gomba elszaporodik a hüvelyben. Ezt fontos itt megjegyezni, hogy ez normál állapotában is jelen van a hüvelyben, csak egy gombás fertőzés esetén elszaporodik és túlsúlyba kerül. Itt ilyen gombaellenes készítményekkel ez viszonylag könnyen elpusztítható kvázi, és akkor utána a normál állapot helyreállítható. Másik nagy csoport, ugye ez a bakteriális vaginózisnak nevezett történet, amikor a hüvelynek az egyensúlyi állapota fölborul, és olyan baktériumok szaporodnak el, ami antibiotikumos kúppal, antibiotikumos kezeléssel állítható helyre. És akkor vannak egyéb ritkábban előforduló ilyen fertőzés csoportok, de ez a leggyakoribb és a leginkább előforduló, úgyhogy a leggyakrabban ezzel jönnek a páciensek.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. A megelőzésről, a védekezésről beszélgetünk, fesztivál szezon, nyári szezon, strand szezon szempontból. Azzal folytatjuk majd, hogy mit érdemes magunkkal vinni nyaralásra, hogy vigyázzunk magunkra, mármint nőgyógyászati aspektusból. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
4: Lent a mély

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, strand szezon, nyáridő. Hogyan tudunk nőgyógyászati szempontból ilyenkor ügyesen vigyázni magunkra? Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban, nagyon sok jó tanácsot hallottunk a doktor úrtól. Van-e esetleg arra praktika és gyakorlat, hogy mit érdemes nőgyógyászati aspektusból, ugye a védekezés szempontjából magunkkal vinni mondjuk nyaralásra?
2: Igen, köszönöm a lehetőséget. Igazából itt ugye az előzőkben is beszéltünk róla, hogy milyen védekezési módszerek vannak az ilyen fertőzésekkel és egyéb dolgokkal szemben, ami veszélyezteti itt a hölgyeket. Itt érdemes akkor újra megemlíteni, hogy tampon használata a fürdővizekben, olyan krémek, amik van egy olyan hüvelytisztító hatásuk, hogy ilyen ezüst kólai tartalommal gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeknek a fertőzéseknek a kialakulását. Nyilván a fokozott higiénirára törekedni kell, és mondjuk itt a fesztivál szezonnál ugye felmerül az egyéb ilyen szexuális úton terjedő betegségeknek a bejutása a hüvelybe, és itt pedig nyilván a szószerrel történő védekezés az kifejezetten fontos, úgyhogy itt azt is megemlíteném.
1: Beszéljünk egy picit még a fiatalabb korosztályról, nekik hogy tudunk védelmet biztosítani?
2: Hát a fiatalabb korosztálynál ugye, tehát főként itt akkor a gyermekekről beszélünk, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, hogyha őnáluk valamilyen fertőzés kialakul, az azért nagyon ritka, és ott azért mindig felmerül a gyerekeknél valamilyen, főleg ha kisgyerekekről beszélünk, akkor valamilyen idegen testnek a jelenléte a hüvelyben, vagy egy felrakott kis tárgy okozza a fertőzést, mert azért egyéb esetben nagyon ritkán látjuk azt, hogy feljutnának a kórokozók. Van egy természetes védekező mechanizmus még, ami jelen van. És amit szintén szeretnék hangsúlyozni, hogy nem szabad a hüvelyt semmilyen fajta készítménnyel mosni, belülről kimosni, mert itt sokkal inkább törekedni kell arra, hogy helyreállítjuk azt a természetes közeget, ami ott jelen van, és ezzel csak ártani tudunk és nem használunk.
1: Létezik akkor bármilyen megelőző stratégia? Ugye vannak ezek a bizonyos teljesabb baktériumok, ilyen kúpok, ilyen öblítések, ezek működhetnek-e?
2: A teljesabb baktérium tartalmú, tehát az alaptobacillus tartalmú kúpok, azok igen, tehát azt kifejezetten tudom ajánlani, szájon át is lehet szedni. Ezek közül is a Lactobacillus crispatus a legjobb, ami szájon át szedhető, és ez a leghatékonyabban véd az ilyen fertőzésekkel szemben. A teljsavas öblítés az kifejezetten, tehát azt a szakma most már abszolút elutasítja, és kifejezetten kérjük a pácienseket, hogy ne alkalmazzák, mert ez sokkal többet árt, mint használ.
1: Uh-huh. Jó, tehát tulajdonképpen összefoglalva, hogyha ezeket a jó tanácsokat az ember jegyzi, és elkezdi gyakorolni, és odafigyel a higiéniára, fehérneművel, fürdőruhával kapcsolatban, ezekkel a védekező metódusokkal, amiket doktor elmondott, akkor jó eséllyel egészségesen túl tudunk vészelni, sőt örömtelin egy ilyen nyári fesztivál és strand szezont. Így van?
2: Így van, reméljük, hogy ez mindenki számára több öröm lesz, mint sem, hogy ilyen panaszokkal térjem vissza.
1: Még egy kérdés.

0: kórokozóként funkcionálnak, akkor nyilván azok, ha följutnak a méhüregbe, ahol amúgy ugyanúgy egy laktobacillus flóra dominál, az okozhat a méhen belül egy méhnyálkártya gyulladást, és így problémát okozhat mondjuk a teherbeesésnél is.
1: Na, hölgyek, hát akkor ezért is kell nagyon vigyázni magunkra és odafigyelni erre. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ránk ért, a műsor vendége volt dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász szakorvos. Köszönjük szépen az idejét.
0: Köszönöm szépen, én is.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és ma napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Szó lesz arról, hogy ebben a rekkenő hőségben sétáltassuk-e a kutyánkat, ha igen, akkor hogyan és mikor, mire kell nagyon odafigyelni. Jönnek a természetes antiallergének és antihisztaminok, vagyis a természetes allergia kezelés. Elkészítünk egy nyári levendulás kekszet, sőt cukrozott virágokat is. A fokhagyma csodás hatásáról beszélgetünk a szépség rovatban, mert hogy nem csak az egészségünkre, de a szépségünkre is hatással van. Ez a mai Mannap közé, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa, űrszemét, a föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
2: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Sok napsütés lesz eső nélkül. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításáról szóló beadványt. Tömegesen törli az ausztrál fiatalok közösségi médiás fiókjait a Meta. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel ha kell 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását, célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki párt szövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. A közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta több mint 750 ezer 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a cég. A törlésekkel a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánják megelőzni. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna Köziben szó lesz arról, hogy mikor és hogyan sétáltassuk a kutyánkat. Sétáltassuk-e egyáltalán a nagy hőségben napközben? Ha igen, akkor mire kell nagyon odafigyelni? Jönnek a természetes antihisztaminok, a nyári levendulás, keksz és a cukrozott virágszirmok. Elsőként pedig a fokhagymának az áldásos és zseniális hatása nem csak az egészségünkre, de a szépségünkre is. Ez a mai Manna Közi, most kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Hogyha egészségesek vagyunk, akkor szépek is vagyunk, és ennek érdekében igen sok mindent meg kell tegyünk. Például rendszeresen kell fokhagymát fogyasztani. A jellegzetes erős szaga ne tántorítson el senkit a fogyasztásától. A fokhagymát nem csak a jó íze, de a gyógyhatása miatt is érdemes beépíteni a mindennapi étkezésünkbe. A jellegzetes illatát nagyon sokan szeretik, legalább annyian óckodnak tőle, vagy legalábbis csak úgy fogyasztják, hogy másnap mondjuk nem menjenek dolgozni, tehát csak olyan napokon. A legtöbben azonban egyetértünk abban, hogy az aromája elsősorban az ételnek áll jól, a fokhagymás lehellet viszont meglehetősen taszító tud lenni, hasznos lenne pedig a rendszeres fogyasztása, mert a hatóanyagai zseniális hatással vannak az egészségünkre és a szépségünkre. Mit képes gyógyítani a fokhagyma, jogos a kérdés. Közel 5000 éve ismerik és használják ezt a fűszernövényt az emberek. Az egyiptomi tekercsek és a görög orvosi feljegyzések is megemlékeznek a fokhagyma gyógyító hatásáról, amelyet számos betegség kezelésére alkalmaztak. Több mint 25 fajta hatóanyag, enzimek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek találhatóak meg benne, és bár sok olyan betegségre is használta a népi gyógyászat, aminek a leküzdéséhez érdemben nem feltétlenül járulhat hozzá, mondjuk a lepra és a szifilisz, a rendszeres fogyasztása azonban bizonyította jó hatással volt egy csomó minden másra, koleszterin szintre, aztán segített beállítani a vérnyomást, egyes vizsgálatok szerint a vércukorszint stabilizálásában is szerepet játszik, arról nem beszélve, hogy olyan erős baktérium és vírusölő hatású, ami miatt nem véletlenül mondják azt ugye a nagymamák influenzás meg megfázós időszakban, hogy mindenképpen fokhagyma mézzel, fokhagyma vörösborban eltéve, stb. Tehát erre is vannak jó módszerek. Arra is van egyébként jó módszer, hogy mit kell tenni akkor, hogyha fokhagymát fogyasztottunk, és szeretnénk, hogyha a leheletünk nem lenne annyira fokhagymás illatú. Szóval, baktérium és vírusölő hatás, ami az egyik legfontosabb, ez a benne lévő allicinnek köszönhető, bizonyos mikroorganizmusok ellen pedig képzeljétek, hogy még a penicillinnél is hatásosabb a fokhagyma. Hogyha emésztőrendszeri zavaraik vannak, akkor az ezt előidéző kórokozók ellen is bevethető, gyomor és bélpanaszok ellen igen régi házi gyógymód a fokhagyma. A leves antibakteriális hatásának köszönheti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például megakadályozza a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botulizmust. Például a vírusülő képessége miatt a bélhurutnál, a mágyulladásnál vagy herpesz ellen is kiválóan használható, nagyon jól harcol bizonyos gombás fertőzések ellen is, úgyhogy a bőrgombák kezelése is használtak fokhagyma oldatokat és kivonatokat, kevésbé ismert, de a fokhagyma természetes afrodiziákum is. Hogyan tudjuk elnyomni a fokhagyma illatát? Ígértem, hogy erről is beszélünk egy kicsit, mert azért ez is fontos, mert bármennyire jótékony hatású a fokhagyma, igen kellemetlen másnap, hogyha a kollégád rád lehel közelről egy kis fokhagymásat. Sokan gyógyszerként apróra vágva nyelik le a fokhagymát, hogy a szájban a lehető legkevesebb ideig maradjon benne, és ne hagyjon szagot maga után. A semlegesítő hatást egyébként tulajdonítják még a meleg tejnek, a méznek, a vörösbornak, pörkölt kávénak, kávébabnak elrágva, és nagy adag nyers petrezselyemnek szintén elrágva, az utóbbi kettőt próbáltam, működik. Nyilván ezek a saját aromájukkal is fellépnek egyébként a fokhagyma illatanyagai ellen, és így inkább elnyomják azt. A fogmosás és a rágógumi is tud természetesen segíteni. A makacs szagot egyébként nem lehet ilyen könnyen kijátszani, mert ezek az aroma anyagok nem csak a gyomorba kerülnek, hanem tovább haladva természetesen a belegből bejutnak a véráramba, és eloszlanak az egész szervezetben. Ezért egy részük csak a vízzelettel, a másik részük pedig a verejtékkel távozik a szervezetből, így aztán az embernek a test szaga is, és most ezt vegyétek jó értelemben, ne pedig gusztustalankodva, árulkodni fog arról, hogy korábban mit fogyasztottunk. Ezt alá tudom támasztani nektek azzal, hogy amikor volt szerencsém Pekingben kintartózkodni egy egész hónapot, még a szép emlékű Danubius rádióval az olimpia ideje alatt, ott egyszer ettünk egy ilyen utcai árusnál zöld, csak zöldséges dolgot, ilyen kis ezt a tésztabatyút, tudjátok, tele van fokhagymával, ők mindez fokhagymát használnak, nyilván egyébként pont a bélfertőtlenítő hatása miatt. 3 napig konkrétan minden egyes olyan vékony bőrfelület, ahol tudjátok, a parfümöt is ajánlják, hogy fújjuk, mert ott vannak a verőrek, de ott folyamatosan fokhagyma szaga volt az embernek. Nyilván más erőteljesebb hagymás ételeket készítenek, és a kínai ételekben nem csak fokhagyma, hanem salotta hagyma, sonka hagyma és egyéb hagyma is benne van. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogyha jelentősebb mennyiséget fogyasztotok, az még nem baj, de ha rendszeresen fogyasztatok jelentősebb mennyiséget, akkor erre oda kell figyelni, hogy előbb-utóbb a bőr kipárolgása is fokhagymás lesz. De hát ez semmi ahhoz képest, amilyen zseniális hatással bír ez az egészségünket és a szépségünket illetően, úgyhogy hajrá, egyetek fokhagymát. Kell hozzá a rágógumi, még a táskába fogkrém, fogkefe, petrezselyem, kávébab, és akkor jók vagytok.

0: Manuel.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: A levendulát nagyon sokféleképpen tudjuk használni, és szoktuk is. Én szeretném egy kicsit népszerűsíteni most a konyhában is a levendulát. Azról már biztos hallott mindenki, talán már én is beszéltem róla, hogy mennyire finom a levendulás sárga barack lekvár, és ennek is most van itt az ideje. Úgyhogy irány sárga barackot szedni, vagy csak venni néhány kilót a piacon, csinálni belőle akár egy cukormentes fincsi lekvárt, egy pici levendulával, csak egy leheletnyi levendulával. Elképesztően extra lesz, nagyon finom. A levendulát sokféleképpen lehet hasznosítani a konyhában, például mondom, hogy mi mindenféleképpen, ugye annyit még azért érdemes tudni, hogy például nem csak a levendulás sárga barackalekvár, és nem csak a levendulás cukor az, ahogyan ezt felhasználhatjuk, de most akkor nézzük meg, mi a helyzet magával a levendulával. Ugye az emberiség történetének az egyik legrégebb és legkedveltebb gyógynövényét, több mint 2500 éve szeretik szerte a világban. A földközi tenger nyugati térségében őshonos levendula nagyon sok pozitív élettani hatással rendelkezik, például a belőle készült illóolajok nyugtató hatása közismert, könnyebben alszunk el tőle, jobban érezzük magunkat, hogyha mondjuk a kocsiban egy természetes párologtatóban egy kis levendulaolajat cseppentünk, aztán fertőtleníti is, már az ókorban is használták erre, kiváló fejfájás, bélbántalmak, reumás panaszok vagy rovarcsípések esetén, de képes a levendulaolaja gyorsítani a sebgyógyulást, és régóta használják a szépségápolás egyik legkedveltebb összetevőjeként is. Hála bőséges vitamin, cserzőanyag, flavonoid, linalol és lianil acetát tartalmának. De az is fontos, hogy a levendula ráadásul egészen könnyen termeszthető, nem igényel túlzott gondoskodást, úgyhogy viszonylag könnyen tartható otthon is, a kertben is, cserében, edényben, ládában, balkonon, ablakpárkányon, teraszon, kinek milyen van. Na de hogy mi mindenre jó a levendula otthon? Figyeljünk arra, hogyha levendulával főzünk vagy sütünk, akkor ugye ennek az egyedülállósága abban rejlik, hogy minden része felhasználható a főzéshez. A virágai és a levelei frissen, a rügyek és a szárak, azok szárítva képesek kifejteni a legpozitívabb hatásukat, és hogyha nem szeretnénk kesernyi és szappanszerű ízeket érezni a szánkban, a lekvárban, vagy a cukorban, vagy a süteményben, akkor nagyon fontos, hogy csínyen bánjunk a mennyiségekkel. Ezért mondtam az elején én is, hogy csak leheletnyi kell, bármit is tervezünk ízesíteni vele, akkor tudjuk fokozni igazán a kulináris élvezeteket, hogyha pici-pici-pici adagokat használunk az elkészíteni kívánt finomságokhoz. Ha biztosra szeretne menni az ember, akkor kerüljük el a vadon termő növényeket, vásároljunk biztonságos helyről, piacról, helyi termelőktől, vagy biopiacon talán az a legjobb. Dobjuk fel vele a süteményeket, például, hogyha virágszirmokat kristálycukorba, mézbe, vagy az édesítőbe szórjuk, és hagyunk egy kis időt, nagyjából úgy 5 napot, 1 hetet, hogy ezek a természetes aromák átjárják az alapanyagot, páratlan módon lehet ízesíteni az édesüteményeket, sőt tovább megyek, a kávét is. A pohárka, szép pici kávés üvegpohár, a pohár aljára egy kanál narancsdzsemet teszünk, utána pedig jön a kávé, egy pici tejszín, amit előtte összekevertünk egy teás kanál levendulás cukorral. És ezt a levendulás cukros tejszínt öntjük bele a narancsdzsemes kávéba. Hát ez valami mámor, hogyha jéggel megdobáljuk még pluszban a kávét, akkor kapunk egy olyan hűsítő, illatos, aromás, finom, a tejszín miatt még laktató édességet és italt, amitől aztán órákig jól vagyunk. Akár édes, akár sós finomságot kíván az ember, hogyha nem szeretne, hogy a virágszirmok ropogjanak a fogaink között, az is nagyon fontos, hogy kevéske kis részüket, nagyjából egy-két teáskanálnyit, akár őrölve is hozzá lehet adni a sütemény lisztekhez. Ez is tök egyszerű dolog. Aztán így lehet elkészíteni a citromos levendulás omlós kekszet, ami nem csak finom, hanem nagyon szép is. Kell hozzá fél csésze kókuszolaj vagy margarin, egy csésze liszt, negyed csésze porcukor, fél teáskanál vanília, fél teáskanál szárított levendula és 1/8 teáskanál só. Tehát fél csésze kókuszolaj, egy csésze liszt, negyed csésze porcukor, fél teáskanál vanília, fél táskanál szárított levendula, és 1/8, tehát nagyon pici só. A botmixerrel krémesre keverjük a kókuszolajat, utána az apróra vágott szárított levendulát félretesszük egy kis időre, összekeverjük a lisztet és a sót, hozzákeverjük a porcukrot, a vaníliát, a felaprított levendulát az olajhoz vagy a margarinhoz, óvatosan apránként hozzáadjuk a fenti masszához a sós lisztet, összegyúrogatjuk kézzel, amíg teljesen össze nem áll a tésztát, becsomagoljuk fóliába, jön a szokásos pihentetés, nagyjából úgy negyed óra, 20 perc, kivesszük a hűtőből, kinyújtjuk, sütiforma vagy pohár segítségével kekszeket szaggatunk, és a 350 fokra előmelegített sütőben, nagyon fontos, hogy nagyon meleg legyen a sütő, és rövid ideig sütjük, hogy ne száradjon ki, és ne barnuljon meg. 13-15 percig sütjük. A növény aromája szárítás során felerősödnek, így aztán érdemes szem előtt tartani, hogy egy teáskanál szárított levendula nagyjából 3 teáskanálnyi friss levendulának felel meg, úgyhogy legyünk óvatosak. Hozzáadhatjuk a húsok fűszerezéséhez is, készíthetünk belőle levendula szirupot, belekeverhetjük az áfonyás likőrbe, az áfonyás dzsinbe, ha felnőttek iszák, és felturbozhatjuk vele a vajat is. Legyünk fantáziadúsak és bátrak, merészek a levendulával a konyhában, egészségünkre!

Manna délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Aki allergiás, az most figyeljen, mert itt van néhány olyan antihisztamin, ami természetes antihisztamin, és talán segíthet ilyenkor ebben a szezonban. És ma már egyre több kutatás bizonyítja, hogy bizonyos élelmiszerek antihisztaminként is tudnak működni allergia esetén. Így juthatunk hozzá például ezekhez természetes forrásból. Ugye az allergia az immunrendszer rendellenes védelmi válaszából ered. Eláruljuk azt is, hogy hogyan okoz szezonális allergiát a hisztamin. Aztán az antihisztaminok, a hisztamin blokkolásával pedig kifejtik a hatásukat. Na de, hogy mi is a lényeg? A lényegünk az, hogy a szervezetünkben a hisztamin egy fehérvérsejtből, úgynevezett hízósejtekből szabadul föl, tehát attól függően, hogy mire vagyunk allergiásak, ezek a sejtek riadóztatják az immunrendszert, ha valamilyen allergént észlelnek a szervezetben, azaz hisztamint termelve próbálnak védekezni ellene. Ha viszont ezek a bizonyos hízósejtek és az általuk kibocsátott kémiai anyagok, illetve hát belőlük úgy együtt, köztük a hisztaminból is túl sok szabadul föl, akkor olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint az ordugulás, az orrfolyás, a tüsszegés, a fejfájás, a könnyezés, amelyek például adott esetben az asztma súlyosbodását is előidézhetik. Vagyis a hisztamin szezonális allergiát okozhat azáltal, hogy gyulladást idéz elő az orr melléküredben és az orr járatokban. Na mi is az a négy antihisztamin, ami természetes anyag, és ami enyhítheti az allergia tüneteit? Például a C-vitamin. Egy 2018-as és egy 2023-as tanulmány is kimutatta, hogy a gyulladás csökkentő és immunerősítő hatása révén ez a varázslatos anyag, a C-vitamin kiváló társunk lehet az allergiák elleni harcban, hiszen erős antioxidásként az allergiás betegségekben kulcs szerepet játszó oxidatív stressz ellen is hatásosnak bizonyult. Szóval C-vitamin az első. Természetesen étrendkiegészítőként is szedhetjük. Vehetünk a patikában aszkorbinsavat, amit vízzel összekeverve limonádéként elfogyaszthatunk, de ott vannak a gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, citrusfélék, vagy a kakukkfű, a csalán, a gyömbér, a spenót, a kivi, a paradicsom, a paprika, brokkoli, kelbimbó, amelyeket bőséggel és lehetőség szerint nyersen fogyasztva mérföldekkel hatásosabb tud lenni a C-vitamin, vagy a kettőt kombinálhatjuk. Aztán itt van a nehezen kimondható, de mégis nagyon varázslatos és megjegyzendő, megszívlelendő anyag, a kvercetin. A kvercetin egy számos növényfélében megtalálható antioxidáns, ami a kutatások szerint az öregedési folyamatok lassítására alkalmas, daganat megelőző hatása van, illetve a mikrobiom, vagyis az emésztőrendszer, a bélrendszer támogatása mellett a hisztamin felszabadulását is képes lehet blokkolni a véráramban. Miben van kvercetin? Szerencsére rengeteg élelmiszerben és növényfélében megtalálható, például a vöröshagymában, a kapribogyóban, a fodroskelben, az édesköményben, a kaporban, az oregánóban, csilipaprika, áfonya, spenót, zöldtea, alma, cseresznye, spárga, úgyhogy van bőven miből válogatni, ráadásul a felsoroltakban nagyon sokat nyugodtan lehet nyersen fogyasztani, és hogyha olyan étrendet folytatnánk, ami antihisztaminban bővelkedő étrend, vagy olyan diéta, akkor az allergiával nagyon jól fel tudjuk venni a küzdelmet. De legyünk résen, mert például várandóságszoptatás és vesebetegség esetén nem ajánlott ennek a fogyasztás, és soha nem lépjük túl az étrend kiegészítő doboz hátoldalán lévő ajánlott adagot sem. Sőt, ha szeretnénk, akkor konzultáljunk egy dietetikussal, vagy egy szakorvossal, mielőtt ezeket az ilyen tartalmú zöldségeket elkezdjük fogyasztani. A harmadik a spirulina. Egy algafajta, ami nagy mennyiségben tartalmaz fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat, így aztán alig halkad valami, amiben ne tudna segítségünkre lenni. Többek között gyulladás csökkentő, a szemegészségét támogatja, jótékonyan hat az emésztésre, méregteleníti a szervezetet, sőt, egy 2020-ban elkészült kutatás szerint nagyobb dózisban a szénanátha tüneteit is enyhítheti. Aztán ott van a negyedik természetes antihisztamin, a vörös acsalapú. A vörös acsalapú egy Európában, Ázsia egyes részein, illetve Észak-Amerikában is őshonos kis cserje, nagyon szép egyébként, és a gyógyhatását már a középkorban is ismerték és használták is, akkor gyomorpanaszok, fejfájás és nátha ellen is bevetették, csodaszép növény egyébként. Ami az allergiát illeti, 2021-ben készült egy tanulmány, amiben szárított formában C-vitaminhoz hasonló módon bizonyították be a gyulladás csökkentő hatását, illetve gyulladások által kiváltott allergiát. allergiás tüneteket, az orváladékozást és a szemkönnyezést tudta csökkenteni. Legyünk körültekintőek és óvatosak, hiszen vannak, akik erre a növényre is allergiásak tudnak lenni, mondjuk egy keresztallergia miatt, de az biztos, hogyha természetes antihisztaminokat keresünk, akkor ez a négy anyag bizony hasznos tud lenni. Konzultáljunk dietetikussal, konzultáljunk a szakorvosunkkal, és hogyha nem muszáj kemikáliát bevenni, akkor vörös acsalapú spirulina, kvercetin és a C-vitamin, ők tudnak segíteni természetes módon az allergia elleni küzdelemben.

98.6 Manna FM állatbarát rovatában itt a Manna Napköziben. Most egy kicsit beszéljünk arról, hogy nyáron a kánikulában, a nagy melegben, amikor beköszönt ez az időszak, nagyon sok gazdi szembesül a dilemmával, hogy mikor van vajon túl meleg a kutyasétáltatáshoz, mert bizony túl meleg tud lenni a kutyasétáltatáshoz, és ezt muszáj figyelembe vennünk. A kutyán nincsen cipő, a kutya nem tudja legyezni magát, a mozgás pedig viszont ugye elengedhetetlen a kutya egészségéhez és a boldogságához, a nyári hőség viszont komoly kockázatokat rejt magában. A forróság idején a kutyákat számos veszély fenyegeti. Konkrétan manapság, meg amikor már ennyire furcsa az időjárás, és ilyen eszméletlen meleg van, a hőgutas sajnos nagyon gyakori, a megégett mancsocskák és a kiszáradás mind-mind reális kockázatot jelentenek egy forró nyári napon, még ha azt is gondolja a gazdi, hogy ugyan nem sétálunk hosszan, ugyan nincs olyan nagyon meleg, ugyan az árnyékban megyünk, attól még meleg van, és a kutya ezt teljesen másképp érzékeli. A hőséggel kapcsolatos veszélyek elhárításának az a kulcsa, hogy tisztában legyünk, a kockázattal elhiggyük ezt, és felkészüljünk rá, és be is tartsuk az óvintézkedéseket, ezen kívül pedig nagyon fontos, hogy felismerjük a túlmelegedés jeleit, és hogyha kell, akkor időben és azonnal tudjunk állatorvosi segítséget kérni. Létezik az úgynevezett 5 másodperces teszt, egyszerűen helyezzük a kézfejünket a talajra, és tartsuk ott 5 másodpercig, azaz, amíg elmondjuk, hogy 1 elefánt, 2 elefánt, 3 elefánt, 4 elefánt, 5 elefánt. Az 5-ig számolás csak 2 másodpercig tart, szóval, hogyha túl meleg a kézfejünk 2-nél, akkor a kutyamancsának is túl meleg lesz. A talajnyáron sokkal-sokkal melegebb az aszfalt pláne, mint a levegő, ezért ezt kell elsődlegesen ellenőrizni. Hogyha túl forró, akkor ne induljunk el sétálni a kutyával, vagy csak a fűbe menjünk, de ott is meleg lesz. A nyári kánikula egyfajta rugalmasságot vár el a gazdiktól. Elképzelhető, hogy át kell alakítani a napi rutint, hogy meglegyen a szükséges mozgásmennyiség. Sétáljunk korán, vagy sétáljunk későn, amikor még nincs meleg, vagy amikor már nincs olyan meleg. Tervezzük a sétánkat kora reggelre, vagy a már említett késő estére, amikor a hűvösebb hőmérséklet ezt megengedi. Ilyenkor kevésbé valószínű az is, hogy a kutya mancsát megégeti a járda, az aszfalt. Ráadásul a mancs nagyon érzékeny és nehezen gyógyul, úgyhogy magunkkal is jobbat teszünk, hogyha erre sokszorosan vigyázunk, hát arról aztán nem is beszél, hogy mennyire tud fájni neki. Válasszunk árnyékos útvonalat, és hogyha lehetőségünk van rá, válaszunk olyan sétaútvonalakat, ahol végig árnyékban tudunk haladni, nem csak időnként. Ilyen például az erdős területeknek a kis része, a fákkal teli parkok, ezek mind segíthetnek csökkenteni a kutya közvetlen napfénynek való kitettségét. Sajnos már, ahogy a minket is bánt, és ránk nézve is veszélyes az UV-sugárzás, soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez az állatokra nézve ugyanúgy veszélyes. Említhetem a cicákat, például a fehér szőrű és rózsaszín bőrű kis malackaszerű kiskutyák és kis cicák vagy nagyobb bacskák is naptejet is igényelnek. Erre is oda kell figyelni, hogyha alacsony, rövidlábú kutyával sétálunk, akkor neki még a hasát is süti az aszfalt. Mindig vigyünk magunkkal vizet, ne is keveset, magunknak is, és a kistestű kutyáknak 1-1,5 liter is szükséges lehet. Egy reggeli sétán figyeljük meg mi magunk is a folyadékpótlásunkat, betartjuk ezt rendesen, figyeljünk az állatokére is, kismadaraknak, süniknek, cicáknak, kutyáknak, a kertünk van, pláne figyeljünk oda, több helyen legyen lent vizes tálka. Tartsunk kisebb pihenőket, itassuk meg a kutyát, vizezzük le a kis hasát, a mancsát, vizezzük be a kezünket, és egy kicsit simítsuk át a kis fülét. És mi magunk is igyunk ilyenkor mindig, mert néha még mi sem vesszük észre, hogy szomjasak vagyunk. A melegben végzett testmozgás csak séta. Fokozott folyadékbevitelt kíván. Használjunk ilyenkor hűsítő termékeket, hűsítő mellények, kendők, hámok, egy alaposan bevizezett kis kendő is nagyon jó szolgálatot tehet, és amire nagyon kell figyelni az idősebb, illetve a rövid tömpeórú vagy a gyenge kutyák számára igazán lényeges és fontos a hűtés egy-egy rövidebb sétán is. A hűsítő termékek alkalmazása viszont nem helyettesíti a fenti óvintézkedéseket, úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy aszfalt és beton helyett a füves vagy a földes utakat válasszuk, de emellett is meg kell állni, pihenni, vizezni, itatni, mert a beton az úgy felforrósodik, és olyan sok hőt tárol, ami konkrétan megégeti a mancsot. A természetes felületek, a füves részek, földutak, stb. Kevésbé tudják elnyelni és sugározni a hőt, de mindenképpen legyünk óvatosak, legyünk okos gazdik, vigyázzunk a homokkal is, mert bár természetes felszín, de az is nagyon át tud forrósodni, mindannyian sétáltunk már mezitláb homokban, ha
máskor, nem gyerekkorunkban, és pontosan jól tudjuk, hogy sikítva kapdostuk a talpunkat. Úgyhogy ezért mindig ellenőrizzük a hőmérsékletet, és nagyon körültekintően vigyük hőségben, melegben sétálni a kutyát.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven a friss hírek után indul a zenei finomságok órája. Ez az egyedülálló és különleges zenei óra, amit soha máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán. A mai finomságok között, hogy már most lehessen készülni és hangosítani a rádiót, itt lesz a Talk Talk, a Such a Shame legendás daluka, Mark Ronson és Katy B az Anywhere in the World, de Justin és a Come On, aztán a Margaret Island, Miley Cyrus, Dandy Flora, Diana Ross Texas és a Backstreet Boys az I Want It That Way-jel indítja el a mai zenei finomságok óráját, ezt az egyedülálló válogatással készült zenei órát kizárólag itt a Mannán a friss hírek után.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Autódarú, Kósvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
0: Sok napsütés lesz eső nélkül. Elsüllyesztett hajóval emelik a Duna vízszintjét Paksnál. Itthon részleges, de sok helyen Európában teljes napfogyatkozás volt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését, az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel ha kell 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P+R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, három fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújítják a zöld felületeket, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki párt szövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vett fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Több mint 300 kilométeres sávban borított a sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén, így itthon is részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, a holdárnyéka ívet ért le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Baleár-szigeteknél hagyta el a szárazföldet.
1: időjárás.
0: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
2: Már mondom is a mai finomságokat, érdemes már most hangosítani a rádió. Talk Talk, Such a Shame, a 97-es remasterelt változat. Mark Ronson és Katy B az Anywhere in the World, Justin és a Common, Margaret Island, Miley Cyrus, Hands of Love, Tondi Flora, Diana Ross, Texas és a Backstreet Boys. Ez az I Want It That Way, tőlük is a nagy klasszikus. Most elsőként a zenei finomságok órája ezzel indul ma, kizárólag itt a Mannán.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontot Manna FM, a zenei finomságok között egy legenda következik, és ráadásul ez a legenda, aki egy hölgy egyébként, szerencsénkre, és nem csak a mi szerencsénkre, hanem a felnövekvő generáció szerencséjére új lemezt adott ki, úgyhogy én nagy szeretettel üdvözlöm azt, hogy Diana Ross újra képben van. Új lemezzel ráadásul 20 év után, pont úgy, ahogy az ABBA is előtérbe került újra, és új lemezt is kiadtak. Ugye ez azért fontos, legalábbis szerintem azért fontos, de biztos vagyok benne, hogy ebben egyetértünk, mert tulajdonképpen a felnövekvő generáció már az ABBA-ról és a Diana Ross kaliberű hírességekről, zenészekről, tehetségekről már valami keveset tud. Talán, hogyha a szülők, vagy a nagynénik, nagybácsik, idősebb testvérek, vagy a jobb ízlésű fiatal srácok, azok hallgatnak a környezetükben ilyesmit, akkor talán nyitottak erre a zenére, de úgy hiszem, hogy ez óriási nagy mázlé, hogy egyébként a Rolling Stone magazin is megírta, hogy Diana Ross és a hozzá hasonló tehetségek kiadnak még új albumot. Egy 20 év után tért vissza tulajdonképpen a pop világba, a pop zene világba Diana Ross, és ő az, akit nagyon sokféle zenéről és nagyon sok filmzenéből is ismerhetünk. De igazából ez az új lemez, ez olyan újonnan írt anyagokból van, és nem feldolgozásokból, ami ismerősen hangzik, és nem kétséges, hogy tulajdonképpen ez azonnal felismerhetően Diana Ross. A Supremes-től való távozását követő években Diana Ross egy úgynevezett transzcendens szintlépést tett meg, és így aztán a popzene világában egészen másképp jelent meg, mint akkor, amikor még ugye Supremes-ben énekelt, amikor elérte azokat a diszkós slágereket, mint az I'm Coming Out, vagy az Ain't No Mountain High Enough, vagy akár azok a duettek, amiket például Lionel Richievel is énekelt, ugye a Cefirelli filmben, az Endless Love című dal, a Végtelen Szerelem című filmben. Brooke Shields volt az egyik főszereplő, zárájában jegyzem meg, hogy érdemes megnézni, ha láttatok még gyönyörű filmet. Szóval, hogy ő az a különleges nő, aki egy egész érát felölelően képes új zenéket csinálni, nem is egy érát, többet. Tehát tulajdonképpen a Thank You, az egy olyan új dal, ami olyan, mintha mégsem új lenne, hanem valamiféle összefoglalója Diana Ross munkásságának. Zseniális a nő, és fantasztikus szép a dal maga, tulajdonképpen nagyon személyes, ahogy ő maga azt elmondta, és az is egészen biztos, hogy annyira egyedi Diana Ross hangja és a dalnak a hangulata, hogy nem lehet összetéveszteni senki mással, nem tudod azt mondani, hogy ez vajon a Diana Ross, vagy nem ő. Igazából a Studio 54-es időszak is eszünkbe jut erről a zenéről, és tulajdonképpen mindig elmondhatjuk Diana Ross zenével kapcsolatban, hogy még mindig rendkívül nagy örömet szerez neki a zene, és nagyon nagy örömet szerezhet nekünk Diana Ross zenéje, ami képes magával ragadni, és olyan hangos boldogságban gyönyörködni a muzsikában és az érzésben, amit adni tud, hogy visszarepülünk az időben és a Studio 54 korszaknak a fergeteges hogy mondjam, csak időszakához, és bár a feltámadását azt nem fogjuk megtalálni ebben, de ott vannak a Tomorrow vagy az In Your Heart című számok, amik azok az úgynevezett meditatív táncszámok, ami nagyon jellemző volt, és mai napig is az Diana Rossra. Tehát valahogy mégiscsak előjön az a korszak is, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy a most 15-17-21-25 évesek is ráharapnak Diana Ross új dalára, és észre fogják venni benne azt, amit mi is észrevettünk annó, vagy a mi szüleink is észrevettek annak idején Diana Ross muzsikájában. A Thank You ez egy egészen új dal Diana Rosstól, aki kétségtelenül a világ egyik legfantasztikusabb énekesnője. A soul és az R&B bölcsőjének tartott Detroitban született, és ott alakult tulajdonképpen a fekete előadók legjelentősebb kiadójának, a Tamla Motownnak is a legjelentősebb előadójává. Diana Ross és a Thank You a zenei finomságok között.

A 98 pontot Manna FM zenei finomságai között most itt van egy filmbetétdal, ami egy nagyon jelentős és legendássá vált filmnek. Egy nagyon fontos betétdala. Figyelve a dalnak a szövegét, azt, hogy egy kifejezetten zongorára írt balladisztikus dalt, ami időnként egy kicsit rokkosabb vonalba csapát a refrénnél, ez pedig kifejezetten arra volt hivatott, vagy arra hivatott, hogy megtámogassa és megerősítse, hogy megvastagítsa és aláhúzza a filmnek a lényegét. A film pedig a 2015-ös Freeheld, vagyis a nő, akit szerettem című film, amelyet Peter Sollett rendezett. A forgatókönyvet Ron Niesweiner írta, a producerek között ott van Ellen Page, Michael Sheinberg, Stacey Sher, James D. Stern, és Cynthia Wade, az ő neveik is ismerősek lehetnek különböző amerikai mozifilmekből. Október 2-án 2015-ben mutatták be Amerikában nagyon nagy sikerrel. Kifejezetten Miley Cyrus-t kérték fel, hogy eljátsza ezt a dalt, hogy Linda Perryvel közösen megcsinálják ezt a betétdalt, mert hogy ugye Linda Perry itt jön a képbe, a Four Non Blondes egykori frontembere, dalszerzője, aki egyébként azóta már, mióta kivált a Four Non Blondesból, 95-ig zenélt velük, producerként is működik. Nem tudom, hogy ki tudja, de Linda Perrynek köszönhető többek között a most következő zenei finomságon túl, a Hands of Love című dalon túl, Pinknek a Get the Party Started című dala, Christina Aguilera-nak a Candyman, a Beautiful, a Hurt, a Keeps Getting Better, Gwen Stefani-nek a What You Waiting For című dala, szóval nagyon sikeres producer is Linda Perry, úgyhogy talán nem is volt kérdés, vagy nem is kell, hogy kérdés legyen a fejünkben, hogyha Linda Perry hozzányúl valamihez, akkor abból siker lesz, főleg úgy, hogyha Miley Cyrus énekli. Szóval kifejezetten ez volt Ellen Page és Julian Moore terve. Ők a főszereplők is, Ellen Page ezt producerként is jegyzi a filmet. Elmondta egyébként a Time magazinnak Ellen Page, hogy ő javasolta Miley Cyrusnak, hogy énekelje el a dalt. Kifejezetten őt akarta, azt mondta, hogy igazán nyers, egyedi, fantasztikus, gyönyörű a hangja Miley Cyrusnak, és nagyon sok hihetetlenül fontos dolgot tesz a kisebbségi közösségekért. Tudtam, hogy tökéletes lesz, és akkor visszakanyarodva egy kicsit Linda Perryhez, amint eljutottak a, mondjuk úgy, hogy a dal magjai Linda Perryhez, azonnal elindult benne a dalszöveg is, és a dallam is, miután megnézte a Freeheld, vagyis a nő, akit szerettem című film vetítését, és kevesebb, mint egy órával később már le is játszotta a dalt, a kézdalt a zongorán a film producereinek, mert konkrétan az történt, hogy vége lett a filmvetítésnek, és ettől nagyon meghatódva elkezdett forogni benne a dalszöveg és a dallam, felénekelt a telefonjára, és 45 perc alatt, míg odaért a producerekhez, ezt mondták is neki a film producerei, hogy nehogy már azt mond nekünk, hogy 45 perc alatt írtál egy dalt a filmvetítéstől az ide vezető úton, pedig hát ez történt, ahogyan ezt Perry mosolyogva el is mesélte többször, amikor szóba került a Hands of Love című dal. Nagyon fontos természetesen tudni azt is, hogy Miley Cyrusnak a lelki világa, a nőisége, a női közösség való ragaszkodása és az afelé tanúsított támogatása is nagy szerepet játszik abban, hogy milyen dalokat énekel, hogy milyen filmekben játszott. Miley Ray Cyrus ő maga, aki egyébként Destiny Hope Cyrus néven született, a keresztanya Dolly Parton, úgyhogy itt azért megvoltak a zenei alapok, és megvolt ez az erős nőiség is, ami egyébként aztán a válásakor, nem volt egy szép válás, azután csak még inkább és még tovább erősödött. A Hannah Montana című film az, ami jegyzi az ő karrierjének az elejét, szerintem erről talán beszélni sem kell. Billy Ray Cyrus az édesapja, innen van az ő művész nevében a Ray szócska, és Linda Perry pedig a Four Non Blondesból indult, őket a 90-es évek elejéről ismerhetjük, négyesben pizzáztak San Franciscóban egy parkban, ahol jött egy család, és a kisgyerek el akar dobni egy pizzaszeletet a madaraknak, szülők megmondták, hogy fúj, ne nyújhozzák, koszos, az emberek is összefog azok is koszosak, az állatok is koszosak, stb. És aztán elhatározta a zenekar, akkor még nem volt nevük, Linda Perryék, hogy akkor ők lesznek, mivel a fújolós családtagok, mint szőkék voltak, ők azt mondták, hogy akkor ők lesznek a Four Non Blondes, vagyis a négy nem szőke. Érdemes megnézni a filmet is, és végig gondolni azt, hogy
a szeretet vagy a szerelem kezei hogyan tudnak megtartani minket, hogyan tudnak egy olyan háttérországot adni, amiben az ember bármikor könnyen beledőlhet, hogy valójában a hands of love az nem csak azt jelenti, hogy a mi karjaink, amivel ölelünk és tartjuk a másikat, hanem akár a Jóisten karjai is, amivel meg tud tartani bennünket a legnehezebb időkben is. Jön Linda Perry és Miley Cyrus közös dala, ez a Hands of Love, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között most a sokszor fekete hangú fehér énekesnőként apostrofált Josh Stone következik, aki Commonnal és Lauryn Hill-lel együtt hozta össze ezt a dalt, a Tell Me What We Are Gonna Do Now címűt, ami egyszerelmi vallomás, de nem csak a férfihez, akit egyébként a klipben is úgy látunk, de mégse látunk, hanem magához az élethez. Hányszor halljuk azt, hogy legyünk jelen, hogy legyünk a pillanatban, hogy szeressünk bele az életünkbe, hogy szeressünk bele az életünk minden egyes percébe, mert a boldogság az nem egy konstans valami, az egy állapot, és azt így elő lehet idézni viszont. Nagyon fontos, amit és ahogyan énekel ebben a dalban Josh Stone, Common és Lauryn Hill is, akik ketten Common és Lauryn Hill a Fugees-ből, ők egy-egy kis vendég verzét kaptak a dalban, és az a rész, amit Common énekel Josh Stone-nal, az külön csodálatos. Most maradjunk a jelenben, nem kell aggódnunk a holnap miatt, mert a mai nap az egy áldás. Az, amit a világ mutat, az az agresszió, az a harag, amiben a világ van, azt ki tudjuk zárni akkor, hogyha így nyugalmat találok benned, az anyukámat látom benned. És ez ebben a pillanatban nem úgy hangzik, hogy hú, valaki az anyukáját keresi, milyen férfi az, aki az anyukáját próbálja megtalálni minden nőben. Egyébként mindenki ezt csinálja, a lányok általában az apukájukat, a férfiak általában az édesanyjukat, de ezt most tegyük is félre, mert nem ez a lényeg ebben a dalban, hanem az, hogy olyan gyönyörűen, rezzenéstelenül és akadálymentesen hozza vissza Josh Stone a 90-es, 96-os év hangulatát, amikor a Fugees-nak a Killing Me Softly-ja és a többi dala is elérte a csúcsot, és hetekig ott volt a sláger is élén. Amikor megjelent Mark Morrison-tal a Return of the Mac, egyébként ezeket a dalokat mindig lehet hallani itt nálunk a zenei finomságok korájában. Ez volt az az időszak a 90-es években, amikor olyan muzsikák születtek, amiknek szerintem onnantól fogva, amíg a világ létjogosultsága lesz. Ennyire fantasztikus a soul és a rap és az R&B keveréke, amit Josh Stone hozni tud stílusilag. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy olyan helyes, amikor megkérdezik tőle, hogy mi, hogyan és milyen stílusban játszik ő, tehát hogyan apostrofálná a saját stílusvilágát, azt mondta, hogy nem szereti beszorítani magát ilyen kis dobozkákba, ez még nem különleges, de olyan helyes, amikor azt mondja, hogy ő mindent összegyúr, és mindent egybe csinál valahogyan. Ezért olyan különleges ez a lány. Bármikor, bárhol meghallunk egy Josh Stone számot, az ember azonnal jól érzi magát tőle. Azonnal felismeri, hogy jó, hát tudom ki ez. Ez az a hosszú hajú helyes csaj, hol szőke, hol lila a haja, hol vörös a haja, kicsit hippi külsejű, mezitlábjárkál. Egyébként a Tell Me What We Gonna Do Now című dalnak a klipjében egy olyan gyönyörű szandával rajta, azt külön ajánlom, hogy mindenki vessen egy villantást majd a lábfejére. Szóval, hogy ez egész annyira könnyű, és mégis olyan fontos, amit mondani akar. Amilyen játszik könnyedséggel, hogy mondani szokták, Common elénekli ezt a kis részt, hogy micsoda áldás a mai nap, hogy úgy tudunk létezni igazán jól, és örülni az életnek, a létezésnek, és tisztelni a teremtést magát, és úgy, hogy jelen vagyunk, hogy örülünk neki, annak az egyetlen pillanatnak, amiben éppen vagyunk. Aztán majd a következőnek, aztán a következőnek. Úgyhogy csodás, nem csak az a csodás, ahogyan énekel, amilyen a videóklip, amit érzünk közben, hanem az is, hogy Josh Stone konstansan ilyen, bármilyen más stílusban, bármilyen más hangulatban, bármilyen más külsővel énekel, egészen biztos, hogy szeretni fogjuk, tehát ő tipikusan az a lány, aki nem mozdul el nagyon egy-egy irányba, nincsenek kilengései, de közben mégis mindig valahogyan tökéletesen van jelen. Zeneiségben, a klipjeit tekintve, a hangját illetően, és teljesen mindegy, hogy most 2004-ről, 2003-ról, vagy 2023-ról beszélünk, vagy 2025-ről beszélünk, a csaj zseniális. Az első pillanattól, onnantól kezdve, hogy a BBC-be jelentkezett erre a bizonyos kis versenyre, annak idején, 14 évesen, ez 2001-ben volt, amikor a Star for a Night tehetségkutató műsorába jelentkezett, már ott is Aretha Franklin You Make Me Feel Like a Natural Woman című dalát úgy adta elő, aztán utána egy Whitney Houston számot, az It's Not Right But It's Okay-t, hogy gyakorlatilag mindenki elájult tőle. Aztán utána jött a továbbjutása után Donna Summer az On The Radio-val, hát mármint az ő dala, hát mindenki ájulásba volt. És ezért, mert teljesen biztosan és stabilan
tök jól önmagát adja mindig, minden dalában. Úgyhogy ezt most meg is hallgatjuk, megmutatom, hogy milyen csodásan hangzik, érdemes felhangosítani a rádiót. Tell Me What We Are Gonna Do Now, Just Stone és Common közös dala, egy picit Lauryn Hill is benne van most a Mannán.

A Coca-Cola évtizedek óta működik együtt az olimpiákkal, és a 2012-es londoni nyári olimpiára is készült külön egy reklámdal, méghozzá Mark Ronsonnal, azzal a Mark Ronsonnal, aki az a zenei producer és gitáros, a Amy Winehouse-zal és Lily Allennel is dolgozott együtt, de ebben az esetben az Anywhere in the World című dal kapcsán, amit most meg fogunk hallgatni hamarosan itt a zenei finomságok órájában a 98.6 Manna FM-en. Szóval itt Katie B, londoni dance énekes dalszerzővel működött együtt, és aztán később el is mondta az Independentnek Ronson, hogy miért a Peckhami énekest választotta ennek a dalnak az énekfelvételére. Azt mondta, hogy azt hiszem, hogy Katie B olyan módon tudja megszólítani és összegyűjteni egy kapszulában a fiatal Londont, a londoni fiatalokat, ahogyan én sose tudtam, és ahogyan sose tudnám szerintem. Lily Allen óta mindenkinél keményebben van ő jelen és nyomul repül Londonban. A Coca-Cola eredetileg megkereste Ronsont, hogy készítsen egy dalt, ami az edzésen lévő sportolók hangjait mutatja meg, és ezek hallhatóak egy olimpiai alapú reklámkampányhoz, ugye ez a 2012-es londoni nyári olimpia, és Mark Ronson eltörtött néhány sportolóval hosszabb időket, és a hangfelvételeket elkészítette róluk az edzésen. És így a dal ritmusában például szerepel az olimpikon futó szívverése, és Darius Knight

asztali teniszező, labdát elütő hangja. Tehát az a pillanat, amikor megüti a pingponglabdát, az a zaj, egyéb lihegő, hörgő, lélegző és puffanó hangok kíséretében lehet hallani a zenét, zseniálisan van elkészítve. Ettől lesz abszolút organikus a dal, és ez is volt, azt hiszem, annak idején Ronzonnak és a Kólának is a célja, hogy tele legyen élettel a dal, hogy benne legyen a sport, hogy benne legyen az a gyönyörű energia és életerő, amit a testünk képes kifejteni. Mozgás, vagy egyáltalán létezés közben. Képzeljétek el, hogy ez a 120 BPM, vagyis ütés per perc tempót az orosz futó Ksenia Vdovina szívverése adta meg. Futópadon rögzítették egy stetoszkophoz csatlakoztatott mikrofon segítségével. Ez az az alapritmus, amit lehet a dalban hallani. Fantasztikusra sikerült a dal, imádták 2012-ben, és azóta is természetesen. Úgyhogy hamarosan meg is hallgatjuk az Anywhere in the World című dalt Mark Ronsontól. Amit viszont róla érdemes tudni, 75-ös születésű, Notting Hillben, amiről a film szól, ott született Londonban, Lawrence Ronson és Anne Dexter gyerekeként, zsidó származású a család, Ausztriából, Oroszországból és Litvániából emigráltak az ősök, az anyukája Mark Ronsonnak író, az apukája pedig ingatlan spekuláns és zenei menedzser. A zsidó hagyományok szerint nőtt föl Mark Ronson, így aztán bar mitzvah ünnepségét is tartott a család, és az ő zenéiségét ez is meghatározta. Az az időszak, aztán a 80-as években Angliában az egyik leggazdagabb családnak számítottak ők, de aztán a 90-es évek elején mintegy 1 milliárd dollárnyi vagyont buktak el. A családnevük eredetileg Aronson volt, amit Henry, Mark nagypapája rövidített le Ronsonra. Az üzletember Gerald Ronson üneke, hogy cseh, valamint az anyukája révén rokoni kapcsolatban van Sir Malcolm Rifkind és Leon Britten konzervatív politikusokkal is, és aztán miután a szülei elváltak, az anyukája összeházasodott a Foreigner együttes gitárosával, még Jones-szal, így aztán Mark gyermekévei teljes mértékben a zene körül forogtak, és innentől kezdve mondhatjuk azt, és ezt több interjúban is elmondta, hogy a nevelőapja által ő determinálva volt arra, hogy a muzsikával foglalkozzon. Van két húga, az egyikük divattervező lett, a másik pedig szintén zenével foglalkozik, Samantha Ronson, aki ismert DJ és énekes lett. És aztán, amikor 8 éves korában Manhattanbe költözött a család, az Upper West Side városrészbe, akkor ott már megismerkedett John Lennon és Yoko Ono fiával, Sean Lennonnal, akit jó barátjának tartott gyerekkorában, és el is kezdtek együtt zenélni, a zenéről gondolkodni, és arról is együtt gondolkodni Sean Lennonnal, hogy mi az, amit tovább kellene adni mai fiataloknak. Jön ez a zseniális Mark Ronson és az Anywhere in the World 2012-ből. Itt a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, hasznosat, valami újdonságot. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a buli, a torta és sok az ajándék. Mi holnap találkozunk, vigyázzon magára mindenki, jó utat azoknak, akik most indulnak nyaralni. Hidratálás, napvédelem, napszemüveg, sok szendvics és finomság az útra, még akár akkor is, hogyha repülővel megyünk, csak ahogy ugye mondtam már a napokban, ne a fasírt, azt ne vegyük elő a repülőn, szerintem. De ami a legeslegfontosabb, ahogy máskor is, ahogyan azt Janikowski Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
1: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: 10 000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyös Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de 2 évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sok napsütés lesz eső nélkül. Csökkent az építőipari teljesítmény. Nyomoznak a szigeten történt drogügyben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a KSH. A termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, ugyanakkor az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. 2 hét múlva kezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. Új autóbusz pályaudvar P+R parkoló épül, és a 87-es főút egy szakaszát felújítják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Új zöld felületek, utastájékoztató rendszer és térfigyelő kamerák is lesznek. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten történt rosszullétek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszullétről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepelnek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és vele egykorú élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezertő marihuánát és több mint 180 gram más kábítószert foglaltak le. A bűnözőket letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Portugál turisták tűntek el tegnap a horvátországi Velebit csatornában, egyikük holttestét megtalálták. Társát továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok. Négy fiatal egy kisméretű gumicsónakkal indult el egy Senytől északra fekvő kempingből, de az erős áramlat és a vihar elsodorta őket. Kettejüket még tegnap kimentették a Kirk-sziget közelében. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok lesz. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
1: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Hogyan alakíthatunk ki olyan kertet, ami nem csak szép, hanem természetes módon mondjuk segíti is a növények fejlődését, milyen növények érzik jól magukat egymás mellett, és milyen társításokat érdemes inkább elkerülni. Beszélgetésünkben az illóolajok világáról, a növénytársításról és a természetközeli kertészkedés praktikus fogásairól is beszélgetek vendégemmel, Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nem régen voltál itt, ugye, amikor az augusztus 8-ai kertakadémiáról beszélgettünk, majd még mai beszélgetésünkben is szót ejtünk erről, hiszen még előttünk van ez a dátum. A naturkertészetről nem emlékszem, hogy a múltkor beszéltünk-e, hogy mi az, hogy naturkertészet. Szerintem ezt nem
2: beszéltünk róla.
1: Úgyhogy mindenképpen szeretném, hogyha ezt egy kicsit átbeszélnénk, hogy miben más ez, mint egy normál, most nem is tudom, hogy mondjam másképp, hagyományos kertészkedés.
2: Mielőtt bármelyik hallgató azt gondolná, hogy ez a köze van a naturalista kertészkedéshez.
1: Igen, nem ugyanaz.
2: Igen, az nem egészen, tehát a Messzelen kertészkedés világnapját én környezetvédelmi okokból nem tartom. Hogy ez valakit így
1: Az mikor van?
2: Nem tudom. Fejből nem tudom, mert nem tartom, hogy... de egyébként tavasszal szokott lenni, amikor már végre előbújik a napsütés, és akkor sokan úgy érzik, hogy más dolgoknak is elő kell bújni. Én ezt nem tartom.
1: Facebookon jött szembe velem egy ilyen mém, hogy ma van a naturalista kertészkedés.
2: Ez Messzelen kertészkedés világnapja hivatalosan. Szóval, hogy nem keverendő össze a két dolog. Ez egy ilyen PR fogás volt, ha lehetek őszinte, mert ültünk Fülöp Zoli PR szakemberrel, hogy mit lehetne csinálni, amikor itt a kert bloggerek világát éljük, és kéne valami megkülönböztető jelzés, mint a rendőröknek, meg a mentősöknek. És akkor így alakult ki, hogy az én szemléletem ez a teljesen természet közeli kertészkedési irányzat, az akkor milyen jól hangzana ez, hogy naturkertész, és gyakorlatilag nincs ez a fogalom, tehát ez rajtam kívül nincs ez a fogalom valójában világszinten. Pontosabban most már Amerikában láttam egy ilyen naturgardener feelinget, de hát az nyilván Amerikában van, tehát szerencsém van egyelőre még. De ez valójában ezt jelenti, hogy a wifi nélkül áram nélkül működő kert, amiben csak vagy, létezel, és veled összhangban van a természet, a kert, a növények, az állatok, mert itt ugye az állatokról is beszélgetünk, bármilyen nagy állatok vagyunk mi is a kertben. De hogy egy nagy ökológiai rendszerként kell erre tekinteni, és valahol a naturkertészet az ezt jelenti számomra.
1: Tehát, hogy igazából összefügg minden mindennel, tehát ezt egy összefüggő rendszerként kell tekintenünk. Egyáltalán alapvetően a kertészkedésre, nem csak a naturkertészkedésre, hogyha jól értem.
2: Alapvetően igen, tehát most ha ilyen trendekbe kéne elmenni, akkor biztos sokan voltak különböző ilyen expókon, meg ilyen nagy kertészeti kiállításokon, ahol döntő többségében lassan most már műfüves cégek vannak, robotfűnyíróval. Érdekes kombináció. Nyilván nem ugyanabban a kertben fogják mind a kettőt használni, de hogy már a fenntartható, mint fogalom, az elcsépelt lett. Tehát most már ez inkább egy ilyen reklámfogás, hogy fenntartható lett a műfű, fenntartható az öntözőrendszer, a kert, től kezdve minden.
1: Ez mitől fenntartható?
2: Hát az, hogy a fogalom, az valójában a fenntarthatóság, ez egy közgazdasági értelemben és ökológiai értelmű fenntarthatóság, az eredeti fogalom. Ebbe ugye Hajnal Klára, a professzor asszony nagyon nagy tudást épített az évek során, sok évtizedes tapasztalattal. Viszont kerti szinten most már ugye beleteszik a fenntartható fogalomba azt is, ami az ember által fenntarthatóságot jelenti. Gondolj itt az automata esőcseppérzékelő öntözőrendszerre, vagy egy robotfűnyíróra, vagy
1: tehát
2: a műfűre.
1: Ez attól fenntartható, igen, bocsáss meg, az automata, az esőérzékelő locsoló, hogy csak akkor kapcsol be, amikor éppen szükség, feleslegesen nem működik, tehát innentől kezdve nem fogyaszt sok vizet, nem, ugye? Tehát jól értem?
2: Igen,
1: tehát ilyesmi
2: igen. Tehát ezek az úgymond ilyen okos kerteket is már fenntarthatónak kezelik, ami ökológiai értelemben egy totál nagy kapufa, mert tudjuk jól, hogy minél több elektronika, meg gép, meg ilyenek vannak ugye a kertbe beépítve, az annál kevésbé lesz fenntartható. Mondok erre egy nagyon jó példát, a robotfűnyírót szokták javasolni olyan kertbe, ahol rengeteg a vakond. Na most, mert hogyha ott folyamatosan cicereg a robotfűnyíró, akkor a vakond elköltözik. Na de, a talajlakó állatok nem költöznek el. Tehát nyilván egy földig liszta se fogja ott jól érezni magát. Nyilván a pajor se annyira, de összességében a hasznos életközösségek sem érzik ott jól magukat. Tehát itt ilyen ok-okozati összefüggésekben kell gondolkodni. És hát a naturkertészet, meg a valódi ökológiai fenntarthatóság, ez igazából erről szól.
1: Tehát, hogy igazából ez, hogyha hosszú távon meg így, hogy robot fűnyíró, meg mi ez, érzékelő eső locsoló rendszer, akkor ez mit okozhat egyébként? Amellett, hogy azt mondjuk, hogy ez fenntartható, és hogy ez milyen fantasztikus.
2: Hát mivel fölborítja a kertnek a természetes védekező mechanizmusát, és itt most egy kicsit Gyula Ivánt is idéznék, mert az biztos, hogy a hallgatók számára megint csak ismert, hogy ő szokta mondani, és teljesen igaza van, hogy egy olyan növény, ami állandóan kap kívülről inputot, műtrágya, állandóan metszve van, tutóigatva van, azt ha magára hagyjuk hirtelen, és itt azért még el lehetne menni a fajta kérdésekig is nyilván, akkor az ugyanúgy ellustul, mint az ember. Tehát az emberi test is képes ugye vitaminokat előállítani, hogyha most megint egy más területről hozzak be példát, de ha én állandóan beszedem a legkülönbözőbb multivitaminokat, akkor a test egy idő után leszokik arról, hogy önmagát regenerálja, megújítsa, és ugye önmagát fogja generálni a betegség halmoz, ha lehet így fogalmazni. Na most ez a kertben ugyanígy működik. Ha a kertet leszoktatjuk arról, hogy túléljen, ha állandóan elérhető a víz, akkor a gyökerek például nem fognak a talajban olyan széles távolságokra, mélyre, messze elmenni vizet keresve, mert mindig ott van a felszín alatt, és egy ilyen öntözőrendszer, főleg sokaknál rosszul is van beállítva, felszínen erős gyökereket eredményez, és ahhoz, hogy valami szárazságtűrő legyen, nagyon mély, nagy gyökerekre van szükség. Nem a felső 10 centibe, hanem az alsó 1 méter és az alattiba. Tehát, hogy ennek egy ilyen nagyon sok sejten keresztül látható összefüggésrendszere van, hogy a valódi ökológiai fenntarthatóságot agyon lehet csapni a gazdasági értelembe vett fenntarthatósággal,
1: igen. És akkor innen a fenntarthatóságtól fogjuk folytatni a zene után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: nem jöttél annál.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Kertészkedünk ebben az órában. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész a vendégem. És ugye illóolajok, illetve növénytársítás, ez a mai adásunknak a témája, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a fenntarthatóság, hogy egyáltalán mit takar már ez a szó, és milyen érdekes, hogy ez a már elcsépelt, meg túlhasznált ez a mondat, hogy régen mindig minden jobb volt. De hogy ezt egyszerűen itt is ki kell, hogy mondjuk, hogy régen sokkal jobban ismerték az emberek a környezet, és anélkül, hogy nem tudom, milyen végzettséget szereztek volna, mert megtanulták abban a rendszerben, amiben éltek, hogy mi az, ami és hogyan. És ugye nagyszülőktől, szülőktől, stb. Tehát hozták a tudást tovább, mi meg ezt így mindent el, mint hogy elfelejtettük volna.
3: Igen, és sokkal többet használták azokat a növényeket a kertekben, ami az ő tájegységükre volt jellemző. Ugye nem volt internet, nem volt ennyi információ.
2: Nem volt mesterséges intelligencia, megkérdezzük.
3: Hát az se, de például azért valljuk be, az én nagyszüleimhez nem jutottak el az angol kertek Chelsea virágsójáról beérkező növények.
2: És mégis jó volt, és
3: gyönyörű volt a kertjük, igen. Tehát, hogy valójában a kert nem attól lesz szép és működő, hogy én Amerikából, Mexikóból, Brazíliából, meg mindenhonnan összeszedek egy csomó növényt, mert akkor most behívhatnám fogalomként a rovarbarát kert esetét. A Kárpát-medencének van egy rovarvilága, és az teljesen eltér a brazil rovarvirágtól. Nem hál az égnek, azért a skorpiókra szerintem annyira úgy nincsen igényünk, de hogy így visszatekintve az, ami ilyen élet közösségekkel, ami édes nagyszüleink találkoztak, meg a déd szüleink találkoztak, abban nem volt még virágboltos szinten sem a tarantulapók meg az egyebek benne. Uh-huh. De most gondolj el egy szitut, én egyetemista voltam, virágkötőműhelybe dolgoztam, szállodákat láttunk el virágdekorációba, fantasztikus munka volt tényleg, kilószám érkezett a trópusokról mindenféle gyönyörű növény, és egyszer kinyitottunk egy ilyen dobozt, és egy tenyérnyi fekete pók.
2: Jézusom.
3: Azzal a lendülettel kiszaladt, még most is kiráz a hideg, és elbújt egy szekrény alá, mi kiszaladtunk csajok így a műhelyből. Mondtuk a főnöknek, hogy tiéd. Tehát amíg nem találod meg, mi nem vagyunk itt, és nem lett meg a pók. Na most gyakorlatilag ez egy növényvédelmi eset is ilyen szempontból, mert ennyi erővel simán be lehet ugye új rovarokat hurcolni, betegségeket. És ez most ott egy ilyen poén volt, bár nem hiszem, hogy ott a szuterénből, amikor fölment valakinek a mosdóján így a szellőzőn keresztül,
2: az egy annyira poén lett volna, igen.
3: Mi nem mertünk utána már nagyon ilyen dobozokat nyitogatni csak kint az udvaron, de viccet félretéve, tehát hogy ez a fajta nagy globalizáció, ami a kertünkben is most megjelenik, ez nagy probléma. Hát veszel paradicsom palántát a piacon, ugye régen mi volt, a Marika néninek a kedvenc paradicsomjából kaptál pár magot,
2: igen.
3: Mert neki az gyönyörű volt, elvetette, tök jó volt. Nem volt műtrágyázva, maximum komposzttal volt megszólva, csirketrágyával, stb. Most meg megveszed a K2-t, meg a kecskeméti fürtös F1-et, meg sorolhatnám
2: is. És nem is tudod, melyik a jó, mert hogy te nem tudsz választani akkor.
3: Meg ezek ipari fajták.
2: Meg ízetlenek, ezt is hozzátenném.
3: Lehet abból ízeset is találni, ha jól van az összkitalálva, tehát még azt sem mondanám, hogy feltétlenül ízetlen, viszont ezek ipari fajták. És egy ipari fajta az ipari nemesítés eredménye. Az ipari nemesítést általában olyan cégek finanszírozzák nyilván, akik az ipari termelésért élnek, műtrágya cégek, vegyszergyártó cégek, biztos tudják a hallgatók is. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert utána jön a zárcsoportok ezernyi kérdése, hogy miért fekete talpas, miért sárga talpas a paradicsomom, miért rohad, miért ilyen, miért olyan, miért nem elég nagy a bogyója. Azért, mert nem adtál meg neki mindent, ami az eredeti fajtájának megfelelő szüksége lenne rá.
2: De hát honnan lehette meg a tudása adott?
3: Hát igen.
2: Hát ez a probléma, igen. Azt gondolom.
3: Igen, és ezért van az, hogy egy jól összerakott kert, és mi a kertportálnál is, én mióta létezik, hát ez a 23. évünk, én az olvasói kérdésekből is látom azt, ami beérkezik napi szinten, hogy ami mindig úgy kezdik, hogy mi a baja a növényemnek, a leander szezonban a kitehetem-e már a leander, télen a betehetem-e a leandert, elvégződik, tehát ez a szezonunk, de hogy mivel az alapinformációk nincsenek meg, és el vagyunk már szakadva is a természettől, én azt gondolom, hogy nekünk most nagyon nehéz dolgunk van.
2: Ha már alapinformációknál tartunk, akkor gondolom az is egy alapinformáció, hogy hogyan társítsunk növényeket, hiszen nagyjából ugye, amiről eddig beszéltél, ez is azt támasztja alá, hogy ez mennyire fontos, hogy mit, mivel, hogyan. Ez hogyan lehet megtanítani mondjuk akár egy egyszerű hétköznapi embernek, aki szeretne egy csodálatos kertet magának?
3: Én a társítást azt a nagypapámtól tanultam részben, aki a helyi kihasználásra ment. Én a 16. kerületben, Kertvárosban nőttem föl egyébként, tehát független attól, hogy most a homokhátságon tengetem a homoksivatagba az életemet. Mindenkinek van egy furcsa élet szakasza, amikor szereti önkínozni magát. És ő például arra ment rá, hogy minél több növény beférjen. Tehát ott a szőlőskert egy királynőjét től a paradicsomon át minden volt ebben a kertben, de én ott láttam azt először, hogy például a kukorica babbal társítva, mert hogy a kukorica magasra nő, a bab vele együtt nő, rá tud tekeredni, megvan a támrendszer. Na most erre nyilván most jogszabályi környezet se nagyon van egyébként, ha most valaki ezt mezőgazdaságba átforgatja, mert a falugazdászunk azt szerintem kitért a hitéből, amikor hektárba többen jöttünk ki, mint valójában, mert ők úgy érnézik, hogy a gyümölcsfa az 4x3, és az alatt nem lehetne semmi. Nekünk meg minden van, tehát nekünk a sütőtök is a fán van, meg ilyen hasonlók, mert olyan a társítási kombinációnk.
2: Na, értem, hogy olyan a társítási kombinációnk, viszont az, hogy ez miért alakult így, vagy minek köszönhető, ezzel jövünk vissza a hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Illóolajok használata a kertészkedésben, valami növénytársítás. Ez a témánk ebben az órában. Topor Erikával beszélgetek, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. És ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy milyen furcsa társítási kombinációnk, és hogy vajon ez miért alakult így? Na ezt válaszoljuk meg.
2: Egyrészt ez megfigyelés alap. Tehát például nem csak a tányérom mutat jól mozzarella mellett a bazsalikom paradicsom, hanem növénytársításban is a paradicsom bazsalikom, a különböző...
1: Azt nem a mozzarella is, hát azt is valahogy oda kell rakni.
2: Igen, azt nem ártana, de arra még azért nincsen technológiák, főleg ugye a hűtési lánc miatt nyári 40 fokban, de szóval, hogyha most így jó példákat akarnék mondani, sokan ismerik a rózsa-levendula. Párosítást ugye levéltető miatt. A fűszer növények valami fura okból, ha most valaki beüti az interneten azt, hogy növénytársítási táblázat, akkor képzeld el, hogy ebbe a táblázatból kihagyták a fűszernövényeket.
1: És miért?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. És így osztja mindenki egyébként a közösségi oldalakon, mintha ez ilyen szentírás lenne, és amikor én először megírtam a növénytársítás könyvemet, meg a növényi illóolajok használatát a kertben, akkor pont ez volt az egyik ilyen slusszpoénom, hogy én viszont beleraktam a rendszerbe. Mert pontosan tudjuk, hogy ez dísznövény oldalon is, egy díszkertben a növénytársításra meg lehet oldani a növényvédelmi kérdést. Tehát nekem van színes levelű bazsalikom, batáta, rozmarin, zsája, mindenféle van a virágágyásomban is, pontosan azért, hogy nem csak rovarbarát legyen, hanem növényvédelmileg is stabil legyen a rendszer. De ugyanígy cínia, tehát az a legényvirág talán a magyar neve, szellőrózsa, mindenféle van a veteményesemben is, mert valamivel viszont oda kell vonzom a méhecskéket ilyen néhéles időszakokba. Tehát, hogy nálam például...
1: De ehhez akkora tudás szükséges ahhoz, hogy tudjam, hogy például a méhecskéket mivel vonzod oda, vagy miért kell, hogy a méhecskéket oda vonzad? Tehát, hogy...
2: Igen, most erre mondanék egy ilyen jó kis reklámszöveget, amit majd lehet, hogy úgyis ki fogsz vágni, hogy meg kell venni a könyvemet, és abból mindenki derül.
1: Ezt nem fogom kivágni, mert hogy pont ez segít azoknak a hallgatóknak, akiknek kérdései vannak, igen.
2: De hogy egyrészt a megfigyelések, a másik az, hogy rengeteg ilyen jó társítás van, ami már fixen működik. És akkor én ezt még megfejeltem azzal, hogy elkezdtem illóolaj irányból. Hát én azért egy kutatómérnök ember vagyok, tehát nekem a kert az egy teljesen más képet is fest. Tehát ha oda most bejön valaki, aki eddig az ilyen nagyon pedáns, élére vasalt fűvel volt eddig el, az azt hiszi, hogy ez egy ilyen oltári káosz. És én mindenhol tudok neki olyat mutatni, nézd, az egy argentin rágógumicserje a rebarbarával.
1: Argentin rágógumicserje.
2: Van ilyenem, hogy argentin rágógumicserje, de van például kólacserjém.
1: Azt mondjuk, arról már hallottam kólacserjéről, de argentin rágógumicserjéről még nem.
2: Ugye? Tehát szóval, hogy nekem azért vannak ilyen dolgaim, és például nagy mentafajta gyűjtő, vagy fűszerfajta gyűjteményem van, a mi térségünkben az a legnagyobb fajta gyűjtemény. Tehát ez vetekszik ilyen, ilyen különleges botanikai gyűjteményekkel lélekszámban, mert mint ilyen 37 fajta mentám van. De mi ebben az izgalmas? Az benne nekem az izgalmas, és igazából növénytársításban is az izgalmas, hogy hát jó, most nyilván mindenki a fodormentát, borsmentát ismeri általában, ennyi, még igen. Van az alma, meg a banánmenta, mert az poén, meg a málna ízű, meg a eperízű menta, de alapvetően ezeket ismerjük. De a 37 fajtából képzeld el, én azt figyeltem meg, hogy nagyjából egy időben virágoznak. Azt gondolnád, hogy akkor rovarbarát kert, hello. Aha, de nem mindegyiket látogatják rovarok. Na most azt várnád, hogy ott az egész döngicsél.
1: Aha.
2: És például egy japán mentát nem látogatnak a rovarok, míg a kínait, igen.
1: És hogyha egymás mellett van a kettő, akkor tehát látható...
2: Nem mennek át.
1: Aha. Ha.
2: Mert érdekel. Direkt ládásan csinál, vagy hát ilyen vödrökbe terveztem, hogy akár a kombinációkat is be tudjam mindig mozgatni arba a térbe, amiben kísérletezni akarok, és képzeld el, nem mennek rá. Vagy van olyan faj, a marokkói menták vonala az, ahol például nagyon sok méhekre vadászó rovar vadászik méhekre. Na most, amikor itt ökológiáról, meg fenntartatosságról beszélünk, meg növénytársításról, akkor ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy én nem nagyon látok bugás hortenzián méheket egyébként.
1: Vagy, és mi az oka? Mert azt se szeretik a méhek? Vagy...
2: Mert alapvetően az nem egy rovar vonzó növény. Aha. Tehát az egy dolog, hogy valami szép, de az nem biztos, hogy hasznos is. És egy kicsit talán az angol kertek szemlélete az itt bukik meg Kárpát-medencében, nem is csak a talaj, nem is csak a mikroklíma, hanem akár az, hogy nem abban a rovar közösségbe vagy életközösségbe akarunk átadaptálni egy olyan kert típust, ami nem ide való. Tehát ez egy ilyen nagyon pengeillen táncoló téma ilyen szempontból, és lehet, hogy egyébként most fenékbe is fognak egy páran emiatt rúgni, hogy ezt így elmerem mondani, de ha ökológiai fenntarthatóságról, meg növénytársításról beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, amit nem szabadna kihagyni.
1: Nagyon kevés időnk maradt az illóolajokról beszélni, pedig így nagyon reklámoztam a hallgatóinak, úgyhogy muszáj lesz erre is, ennek is időt szentelnünk, mint ahogy a zenét is muszáj beiktatnunk így a beszélgetésünkbe, úgyhogy most egy életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Növénytársítások, illetve az illóolajok használata a kertészkedésben. Ez a témánk. Vendégem Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Nagyon sok szempontból érintettük ugye itt a témákat, magát a kertészkedést főként, és ott hagytuk abba, hogy az illóolajokról is beszéljünk. Azt viszont mielőtt az illóolajokra rátérnénk, egy kérdés, és kérlek rövid válasz tényleg, hogy tudjunk még beszélni az illóolajokról, hogy azt mondjuk, hogy van olyan növény, fűszernövény, ami egymást segíti, ugye, tehát a és van olyan is, ami kifejezetten ártalmas egyik mellé, mondjuk két olyan növényt egymás mellé ültetni, egyik a másiknak a, nem tudom, az ellensége?
2: Igen, tipikus példa egyébként a diófának, ugye ezt úgy nevezik, hogy allelopatikus hatás, ilyen nagyon szép magyar szava van.
1: Megjegyeztem egy életre, allelopatikus hatás. Igen.
2: Az azt jelenti, hogy a gyökérzónába vagy magába a növény a leveleiből olyan anyagokat ereszt ki, vagy bocsájt ki, igen, ami távol tartja a többi növényt, vagy gátolja a növekedését. És az illóolajos növényvédelem egyébként itt izgalmas, hogy ezek általában illóolajokkal történő kommunikációt jelent. Vagy hormonok, ha talaj, akkor hormon, de alapvetően ezek illóolajokkal történő kommunikáció, és ezek a
1: szépen
2: növények...
1: Szépen átvezetted az illóolajokra.
2: Látod, igen. Zseni vagyok.
1: Hát igen, ez az.
2: Tehát, hogy és ebbe ez lesz az érdekes, hogyha például én egy, és itt most nem az MLM-es, meg mindenféle illóolajokról beszélek, hanem a valóban természetesen előállított illóolajokról beszélek, uh-huh. Igazi 100%-os illóolajokról. Ha ezeket kijuttatjuk a kertbe növényvédelmi célzattal, abból akkor a növények ugyanúgy értenek. És a rovarok is ugyanúgy értenek. Tehát például egy némolaj, ugye az adiraktin hatóanyag tartalmaz a ném fának a termésének az olaja, kijuttatható, az egy mindent visz rovarölő készítmény.
1: És ezt hogyan használjuk?
2: Ugyanúgy ki kell permetezni.
1: Aha.
2: És ez lehet teafaolaj, lehet például tafrina ellen nagyon sokszor fahéjolajos permetezés szoktam javasolni, és már megelőzés szinten, mert ugye maga az, ami ember gyógyászatban is ugye gombaölő baktériumölő, az például növénykortani oldalon ugyanúgy gomba és baktériumölő tud lenni. Nem minden esetben, ezt azért hozzá kell tenni, viszont amit nagyon fontos megjegyezni, hogy fényérzékenyé teheti ugyanúgy a növényi szöveteket. Ugye emberből ismerjük.
1: Ez az egyetlen egy illóolaj, ami fényérzékenyé teheti, vagy általában
2: például
1: az illóolajok?
2: Például a citrusolajok azok mindegyike.
1: Aha.
2: De például a fahéjolajat is azért nem szeretem, amikor beteszik ebbe az illóolaj párologtatóba alágyújtva, uh-huh. Mert hőhatására nem a legkellemesebb kombinációkra esik szét kémiailag. Tehát uh-huh. Rákkeltő anyagok keletkeznek belőle magyarán, de például ugyanúgy tud perzselni növényi lombon, uh-huh. Mint az emberbe, ha a parfümöt a bőrödre fújod, és kimész a strandra vele, hogy foltosan barnulsz. Ez növényeknél pepitában ugyanez. Ez az egyik nagyon fontos dolog az illóolajoknál. A másik meg az, hogy például ugyanígy mondjuk jó a teafa olaj, uh-huh. Csak képzelj el mondjuk egy szép fejes salátát, amit biomódon teafa olajjal akarsz megmenteni. Ezek felszívódó készítményként fognak működni. Hogy evette már valaki teafa

0: faolajos fejes salátát. Na, tehát, hogy itt ezeket is...
1: Nagyon extrém lehet, azt gondolom.
0: És akkor azt mondom, hogy megnézem, hogy a hatóanyagokban mi az, ami működik, és akkor azt mondom, hogy viszont lehet, hogy ugyanazt tudja mondjuk földi bolhák ellen egy fokhagymaolaj. Azért egy fokhagymaolajos fejes saláta rukkola földi bolha ellen még mindig jobb, mint
1: ismerősebb
0: a teafás.
1: Ismerősebb íz, igen, mondhatnánk.
0: De így is lehet mondani, bár gurmék próbálják ki, biztosan nagyon különleges ízhatás lesz, de hogy például erre is figyelni kell, hogy ezek felszívódó készítményként funkcionálnak, és akkor viszont nem árt azt tudatosítani, hogy az egy almán, egy szilván nem biztos, hogy a kellemes ízvilág fele fogja elvinni a termést.
1: Mennyire ismert ez már a kertészkedésbe, úgymond az illóolajok használata itthon Magyarországon?
0: Nagyjából kettőt ismer a társadalom, aki ebbe benne van, ugye a némolajat és a narancsolajat. De ahhoz képest gyakorlatilag bármilyen illóolajjal lehet kísérletezni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a citrusolajok mindegyikét lehet használni, csak tényleg a fényérzékenységre kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy este kell kijuttatni. Uh-huh. Most ebbe belemehetnénk, hogy a biogazda miért permetez éjszaka.
1: Ebben majd a következő adásban mindenképpen menjünk bele, mert ez nagyon-nagyon érdekel egyébként.
0: És de ha már este kipermetezzük, az addigra már éjszaka annyira beszívódik a növénybe, hogy már napközben, amikor jön a nagy forróság, már nem lesz fototoxikus, tehát fényérzékenyé nem teszi a növényi szöveteket. De én szoktam használni teafát, fahéjat, mindenféle citrusolajat, a borsmenta-menta olajakat nagyon szeretem használni, de ott vannak a porcsinkából készült olajok, a csalánlevek. Tehát nagyon sok növényi lé, amit otthon megferment, vagy hordóba, tehát magyarán megerjesztünk, és kijuttatunk, azoknak nagy többsége ugyanúgy illóolaj tartalmú egyébként.
1: Ezeket az illóolajokat, meg minden, amit most így elmondtál ezzel kapcsolatosan, lakásba tartott növényeknél is, virágoknál is lehet akár használni?
0: Lehet, annyi, hogy a most nagyon divatos, ugye szerintem mindenkinek kb. Van lepke orhideája, az orhideáknál legyünk nagyon óvatosak, azok kényesek, mindenre kényesek. Tehát ott azért maradjunk egy kicsit a megszokott vonalakon.
1: Na és ugye a végére értünk, de egy mondatban még kérlek, augusztus 8-án Kertakadémia lesz Tabdiban. Ezzel kapcsolatosan már csináltunk ugye egy adást, de még említsük meg itt a hallgatóinknak, hogy mi mindennel várjátok ott az érdeklődőket.
0: Nagyon érdekes előadások lesznek, ugye. Többek között én a növénytársításról fogok beszélni, de ha most egy különlegességet, ami a társítással összhangban van, lesz előadás a talajlakó mikorizogombákról, Parádi Istvántól, növényi stresszkezelésről és növényi stressz hatásokról, Sipos Józseftől, Koritármia érkezik növényzenével, az egy megint egy nagyon érdekes világ. Török Zita nevét szerintem sokan ismerik, a vadvirágos Török Zita érkezik a díszkerti vadvirágos felhasználásról. Andrusovics Petronella Csodáskertem magánarborétumtól jön a savanyú talajt igénylő növényekkel, illetve egy nagyon aktualitással is muszáj vagyunk foglalkozni többek között a hiánybetegségekkel, illetve Kujáni Olgi nénit kértük fel növényorvosként, aki most a nagyon komoly szőlő problémákra ad majd a jelenlévőknek válaszokat.
1: Tehát akkor augusztus 8-a Tabdi, 10 órától? Hány órától kezdtek?
0: 8-tól van gyülekező, az előadásokat igyekszünk 9 órától elkezdeni, délután 4-ig, és utána kezdődik, amikor lemegy a nagy meleg, a kertlátogatást az én kertembe.
1: Akár kertészek, de akár laikusok is természetesen mehetnek erre a rendezvényre.
0: Igen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Oh.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül. Üzembiztosan termel a Paksi erőmű két turbinája. Újabb bírságot kapott az EMAG. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel az első ijesztéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobbpartján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását. Jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A WWF Magyarország szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli majd a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, hogy kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Két hét múlva kezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. Új autóbuszpályaudvar, P+R parkoló épül, és a 87-es főút egy szakaszát felújítják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, három fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Új zöld felületek, utastájékoztató rendszer és térfigyelő kamerák is lesznek. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. Nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól.
0: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-28 fok valószínű. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Magdó Emil figyelemspecialista. Már önmagában a megnevezés, a szakmaiság, a titulus nagyon érdekes. Sőt, ha azt mondom, hogy miről beszélgetünk, ma arról beszélgetünk, hogy hogyan omlik össze a figyelem az AI korszakban, és mit tesz ez a gondolkodásunkkal, illetve a cégekkel, hát akkor már rögtön tudjuk, hogy egy nagyon érdekes beszélgetésben lesz részünk. Szia, köszönjük szépen, hogy jöttél. Szia, Deszi.
1: Szervusztok.
2: Szia, szervusztok, és Emil, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és vendégünk vagy a mai műsorban. Én tudom, hogy te csináltál egy nagyon érdekes felmérést, mert hogyha megnézzük, a mai fiatalok nagyon is szeretik, meg jó is használják a technológiát, viszont egyre kevesebb figyelmük jut egymásra, egyre jobban beszippantja őket a technológia, és mi felnőttek kicsit félünk is attól, hogy mi lesz majd, hogyha ezek a srácok jönnek dolgozni, hogy akkor hogy tudunk velük kommunikálni, hogy tudjunk a figyelmüket úgy használni, hogy folyamatosan egy feladatra összpontosítsanak, és ne így kis részekbe dolgozzanak csak.
1: Hát igen, ez nem egyszerű feladat. Először is a figyelemről mondjunk ki annyi fontos dolgot, hogy a figyelem lényegében a kapcsolat. Tehát, hogy arra tudunk figyelni, ahhoz tudunk kapcsolódni, amire figyelünk is. Úgyhogy, hogyha ebből a nézőpontból nézzük, és ez valójában egy kutatás volt, ez nem egy felmérés, ez egy kutatás volt, és összeszedtem nagyon-nagyon sok információt ezzel kapcsolatban, és azt a nézőpontot vettem fel, hogy ugyanbizony honnan vesszük a világban a döntéseinkhez az információkat. És hát megdöbbentem azon, hogy gyakorlatilag az információk túlnyomó részét ugye különböző médiumokból, különböző digitális csatornákból gyűjtjük össze. Képzeljétek, a 18-35 éves korosztálynak gyakorlatilag a 85%-a az információnak, úgy mondhatnánk, hogy digitálisan kurált környezetből érkezik, és ezen belül is algoritmikus környezetből érkezik.
0: Tehát gyakorlatilag egy folyamatosan irányított figyelemfókusz van eléjük terve, nem, abban vannak. Azt hiszik, hogy ők irányítják a figyelmüket, miközben az algoritmus irányítja a figyelmüknek az irányát?
1: Így van, jól fogalmazol.
0: És azt is, hogy mihez kapcsolódnak.
1: Így van.
0: Ezt
1: Árnyaljuk egy picit, hogy mit jelent az a napban, amikor 85%-ban az algoritmusok diktálják és mutatják meg neked. Ha megnézzük, Magyarországon 94%-os az internetes használat, és 7 millió embernek van valamilyen entitása fönt a közösségi médiában. Na most, ha tovább megyünk ebben a gondolkodásban.
0: Ez a profilt jelenti? Mondjuk egy Insta profilt, egy Facebook profilt, tehát, TikTok, akármi?
1: Igen, tehát gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy Magyarországon 7 millió ember szinte folyamatosan, és mit jelent az, hogy folyamatosan a digitális környezetben van? Ez úgy néz ki egy 20 éves távlatban, hogy kb. 7,5 óra média használat növekedett meg 10 óra fölé, de hogyha ezt kibontjuk, és akkor itt jön a legijesztőbb szám, gyakorlatilag 13-14 óra az átlag média használat.
0: Per hét?
1: Per nap. Tehát most ehhez hagyok egy kis hatásszünetet, hogy ebbe benne van az, hogy ezt kiterítve, tehát ebben vannak párhuzamos használatok, tehát hogy ezt kiterítve, de ez azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak a napjának a nagy része arról szól, hogy valamilyen digitális forrásból információkat kap, ha akar, ha nem.
0: Ha meg a fiziológiáját nézzük, akkor azt, hogy leszegett fejjel bámul egy képernyőre.
1: Így van. Van ennek még egy másik nagyon fontos olvasata, hogy ez a média használat nem folyamatos. Tehát ez úgy néz ki, hogy ilyen 5-10 perces egységekben érkeznek az információk, megszakítva, úgy azt a szót használhatnánk rá, hogy fragmentáltan kapják az információt.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki tudna irányítani a médiát, meg a tartalmakat, és mutat bizonyos adatokat, akkor ők elhiszik. Nálunk Bulgáriában azt mondtak, hogyha mondjuk 100-szor elismétlett ugyanazt a dolgot, amely teljesen hamis, akkor az emberek igaznak fogják vélni.
0: Sőt, te magad is elhiszed. Még akkor is, hogyha tudod, hogy azért kezdted ismételgetni, mert hazugság.
2: Igen, nem? És Emio, mint PR szakember, gondolom tudná erről mesélni.
1: Képzeljétek, ehhez egy olyan adatot kerestem ki, hogy Európában milyen a bizalmi index a médiával. És Magyarországon alapvetően a közmédia irányában mindig egy viszonylag alacsony érték mutatkozott, ez 22% 2024-ben, ez így görögökkel vagyunk gyakorlatilag a végeken, viszont ezzel szemben, amikor azt kérdezik, hogy honnan informálódsz, honnan gyűjtöd a híreket, akkor messze az európai átlag fölött gyakorlatilag 54%-ban azt a választ kaptuk, vagy kapta aki a felmérő, hogy a közösségi médiából. Ez azt jelenti, most lefordítom a hétköznapok nyelvére, hogy például az internet és közösségi médiát használóknak több mint a fele gyakorlatilag az általa választott és az általa követett személyeknek hisz messze jobban.
2: Ja, értem, hogy akkor milyen a baráti társasága, milyen a cégeket, a szereplőket, esetleg oldalakat lekövet, akkor az alapján fogja ő kapni azokat az információkat, és akkor az ő kis fejébe így fog beszűrődni egy adat, egy nézőpont.
1: Így alakul ki az a világ, amit elképzel. Ráadásul, és akkor
0: tehát akkor nem kell csodálkoznunk, bocsánat, azon sem, hogy a TikTokot bibliaként kezelik a srácok.
2: A fiatalok.
0: Igen, és azon sem, hogy annak idején, amikor ugye a Covid időszakban éltünk, akkor elterjedt ez, hogy hipót kell inni, vagy valami klorox, vagy valami fertőtlenítő szert ahhoz, hogy te egészséges legyél. Itt mondom, hogy nem, ezt csak idéztem valakit,
2: Úrám
0: ezt
2: szépen
0: ne jusson senkinek. Igen, volt ilyen. Igen, volt ilyen, és volt a kívott is.
2: Ja, ez kb. Olyan, mint amikor mondjuk itt a szomszédországban, most már nem tudom, Horvátország volt, Szerbia vagy melyik, hogy akkor egy gyerek abba halt bele, hogy a TikTokon volt egy olyan kihívás, igen, amely az egészségét veszélyeztette, de mégis ebbe belement.
0: Igen, mert ők csinálják, én is csinálom, mert így leszek vagány. És egyébként ezért van ekkora hatalma az influencereknek, és ezért keresnek irdatlanul, és egyébként szerintem észszerűtlenül sok pénzt. Tehát most már nagyon sok olyan egy kis kitérő oldal van, ahol konkrétan direkt ebből csinálnak viccet, vagy karikírozzák ki az influencereket, hogy egy normális ember fölébre, az influencer fölébre, de akkor már rögtön mondja, és kopogtatja a dobozkát, és mutatja, és mögé teszi a kezét. És tehát, hogy vannak most már olyan mozdulatok, olyan mozdulatsorok, olyan viselkedés formák, amiket, hogyha valaki influencer akar lenni, vagy annak akar tűnni, vagy azzal akar válni, akkor ezeket meg kell hozni, ezeket a mozdulatokat. Én rossz vagyok tőle, de
2: így már értem, igen, hogy egy ismerős miért kopogtatja az ajándék dobozat. Mert először nem értettem. Igen. Hát én látom, hogy egy ajándékot tart a kezébe.
0: Igen. Van külön, azt hiszem, hogy 5 vagy 6 ilyen klasszik mozdulat van, amit ezért csinálják.
1: A Meta felmérése szerint amúgy 2025-ben már ezek a short videóknak a forgalma tölti ki az internetet 85%-ban.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor nem is olvasnak, hanem inkább a videókat nézegetik, akkor hogyha mondjuk 5 év múlva tegyük föl egy cég felvenne kollégát, jobb, hogyha short videókba bemutatja neki, mit kell csinálni ott, azon a helyen, abban a munkakörben, ahelyett, hogy valaki elmagyarázna, vagy akkor mellette emberként mutatna.
1: Igen. Ez az a fragmentált figyelem, amivel most úgy látjuk mi is, hogy a fiatalok erre tudnak reagálni.
0: De ez nem korcsosítja el az embernek az agyműködését, a beszédkészségét, az olvasásra való hajlandóságát, vagy készségét, hogyha folyamatosan készen kapom azokat az ingereket, amik kielégítik ezt a kívánalmat, és semmi másra nem figyelek, mert én azt nem látom, hogy valaki megpróbálná kiegyenlíteni, és ugyanannyi időt töltenek könyvekkel, vagy szabad csapatkézi kézírással például, mert ez a másik, hogy csak pötyögünk.
1: Igen, amire én figyeltem, és amikor ezt a kutatást összeállítottam, akkor azt kerestem, hogy gyakorlatilag mi az, amit én le kell vonnom tanulságként a saját munkámban is. És ezek az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ez beépült. Ez egy olyan folyamat, ami úgy tűnik, hogy beállt. Tehát ezt használjuk az életünkben. Az, hogy hogyan...
0: Valamint ezt most úgy érted, hogy ez maradni is fog.
1: Hogy ez maradni is fog. Tehát, hogy a számok és a becslések azt mutatják, hogy ez már a hétköznapjaink, a digitális hétköznapjaink része. Uh-huh. Ez a típusú médiafogyasztás. És akkor a válasz a kérdésedre ebből, az egyik, amit én is kiemeltem, hogy ez nagyon erősen hat a bizalomra, mert hogyha figyelem fragmentált, akkor egy csomó olyan dolog, ami a bizalom felépüléséhez kell, az is fragmentált lesz. Tehát, hogy sokkal fontosabbá válik ebben a sebességben az, hogy megálljunk, valamire figyeljünk. És van még egy nagyon fontos dolog, amit ugye megfigyeltem, mikor összeállt az anyag, és elkezdett már plusz információkat adni nekem is, hogy úgy fogalmaztam meg, hogy az értelmező figyelem gyakorlatilag átalakult egy ilyen jutalomkereső figyelembe. Mert tehát, hogy ezek nem véletlenül tudnak ezek a videók ennyire erősen működni, mert hogy folyamatosan dopamin termelnek nekünk elképesztő mennyiségben, már nem csak itt eszem, hanem a TikTok videókat nézem.
0: De szóval, közben ugyanannyi hiányérzetet is, meg elvágyódást, meg alkalmatlanságérzést, és nem vagyok elég jó érzést, mert hogy folyamatosan azt nézem, hogy valaki...
2: Ahhoz hasonlítom magam, igen.
0: Bár olyan lennék én is, bár ilyen lenne a pasi, a barátnőm, a szüleim, bár.
1: Pontosan.
0: És mivel nem ilyen, nem változtatok, vagy nem azon gondolkodom, hogy tudnám az életemet megjavítani, hanem nézek olyat, ami egy percre elhozza azt az érzést, amit megkapnék akkor, hogyha normálisan működne a kapcsolat a szülőkkel, ezzel az alapottal.
1: Igen, ez is egy kutatással megalapozott, egy 96-os kutatással megalapozott folyamat.
0: 96-os?
1: Most, igen, mert kerestem a kiutat. Tehát kerestem, hogy akkor nekem, mint médiaszolgáltató, PR ügynökség, milyen stratégiákat érdemes fölvenni. És nagyon szépen levezeti ez a kutatás, hogy ha megállítasz valakit egy ilyen néhány másodperces, 20 másodperces izgalmas kommunikációs elemmel, ugye a jelenben ezek a TikTok videók, ezek a short videók, és ő nézi ezt egy darabig. De telítődik ezekkel az információkkal, pontosan ahogy elmondtad, elindulnak a vágyak, elindulnak a kérdőjelek, és ezért van az, hogy a mostani trendek ugye elindulnak egy hosszabb videóból, ahol mélyen kielemzik az adott témát, de ezt shortokká alakítják. És az algoritmusok ezek a shortokat besorsolják nekem, addig sorsolják, amíg egyszer csak azt mondom, hogy na akkor érdekel ez hosszabban. És olyankor megnézem hosszabban. Csak a prób, tehát itt jön a válasz a kérdésedre, hogy igazából itt meg vannak oldva azok a pontok, hogy akkor elmélyülök valamiben. Nem az elmélyülés hiánya a legnagyobb probléma, hanem a cselekvés hiánya. Tehát az elmélyülést meg fogja keresni, a könyvolvasást meg fogja keresni, mert alapvetően az agy rááll erre. A nagy probléma az, hogy a cselekvést veszi el.
0: Jó-e az analógia, ami most megjelent a fejemben, hogy ez olyan, mintha megelégednék azzal, hogy megnézek egy főzős videót, amikor megkívánok egy citromos sajtortát keksz alappal, most csak ezt ott eszembe, és nem elkészítem, hanem megnézem, hogy elkészíti, más is megeszik.
2: De Petra, nem csak az, hanem ha megnézed azok a cégek, amelyek szállítják mondjuk egy étteremtó, egy cukrászdató otthonra nekem azokat az ételeket, hát tele van a város futárokkal, és nem csak itt, én pont most jövök vissza Bulgáriából, Szofiából, ott is rengetegen jönnek, mennek, viszik
0: szinte
2: a készítet, mert igen, egy gondolom idő sincs megcsinálni, sokkal jobb ezt a dopamint úgy megenni videóformába, és akkor utána csenget a futár, és akkor kb. Valami hasonló ott van a kezemben, meg tudom enni, és de akkor így lezárul a ciklus.
0: Igazad van, de akkor ez nem egy nagyon ügyesen eltervezett rendszer?
1: Én ezt most két információt is, az egyik, hogy reagáljak erre, aha, hogy a gyorsaság és az idő. Az, hogy nem cselekszem, az is benne van, hogy nem teremtek rá időt. Tehát megnézem a videót, és kikeresem ugyanazzal a két gombnyomással
2: a hasonló tortát,
1: kiszállítatom. És az a helyzet, hogy ezt az agykutatást nagyon izgalmasan alátámasztja. Képzeljétek, ha valaki párhuzamosan egy mozdulatsort gyakorol, egy táncot gyakorol élőben, és
0: Mármint párhuzamosan mivel?
1: Párhuzamosan azzal, hogy mondjuk valaki csak valamit? Fejben elképzeli, ja. Nézi, újra nézi, gyakorlatilag...
2: A fizikai valóságba gyakorol.
1: Gyakorol az egyik tesztalany, a másik tesztalany pedig meg sem mozdul, ül egy nagy kanapén, és ezt csak elképzeli, vizualizálja magának. Gyakorlatilag a táncot is megközelítőleg, nem tudom, 100 gyakorlás után mindkét esetben megközelítőleg meg tudja csinálni, és még az izomzata is kialakul hozzá. Ez nagyon-nagyon fontos információ.
0: Ez azért nagyon érdekes, mert hogyha visszagondolunk, hogy talán valamikor a 90-es években hallottam először a Mi a csodát tudunk mi a világról című játékfilm és dokumentumfilm közötti filmről, amiben leírják ezt először, hogy a sportolóknak, a futóknak megmérik az agyi tevékenységét effektív ott a rajtvonalnál, valaki elmondja, hogy most érzed, hogy folyik az izzadság, csorog a szemedbe, zihálsz, egyre gyorsabban ver a szíved, hallott, hogy megemelik a startpisztolyt. Tehát elmondják az egészet úgy, hogy közben ők ülnek egy székben, és ugyanígy megmérik az agyi tevékenységet, ott helyben valóban a rajtvonalnál, és ugyanazt mutatja az agy.
1: Igen, nagyon fontos, úgyhogy gyakorlatilag mostanra azt meg kell érteni felelős tartalomgyártóként is.
0: Na jó, de bocsánat, tehát az izmok lehet, hogy kialakulnak, a torta nem fog elkészülni.
2: Hát a torta nem. Ezt még hagyjad, hanem én egy olyan előadást hallgattam, hogy azért is probléma ez a fragmentált figyelem, meg kis videók, amelyeket egymás után nézik a gyerekek, hogy ők már a fizikai világban ugyanezt várják, hogy egy gombnyomás, 2-3 másodperc is elkészül a dolog, és egyszerűen türelmük sincsen ezt így végigcsinálni, elkészíteni.
0: Meg nem tanulják meg a folyamatnak a szépségét, hogy a mányolás, ahogy az öreg magyarok mondták, mattatni a kezemmel, készíteni valamit kézzel, az mennyire nagyon fontos.
1: De fejben hiányzik nekik. Tehát az a zseniális, és én is imádok fiatalokkal beszélgetni, mert nagyon pontosan megfogalmazzák, hogy tapasztalatot szeretnének. Meg akarják érteni, hogy csinálom, de nem meséljek róla, tapasztalatot szeretnének. Tehát nekik, mint igény megjelenik.
0: De a lustaság nem, tehát hogy azért a legtöbbük, mikor azt mondod, hogy oké, akkor most gyere, és csináljuk. Még ezt megnézem, vagy csak inkább holnap, mert most pont van egy sorozatom, vagy
2: fél óra múlva megy tovább, igen.
1: Benne van, igen, benne van ez a könnyűség, de mondom, a kutatásban én azt látom, hogy abszolút van dolgunk, van felelősségünk, és szembe kell nézzünk azzal, hogy én úgy fogalmaztam, hogy pillanatilag az emberi figyelem értékesebb, mint az olaj. Uh-huh. De meg kell értenünk, hogy a nagy szolgáltatók, a közösségi média szolgáltatók legfontosabb célja az, ahogy egy rádióban is a hallgatottság, nekik is a legfontosabb célja az, hogy ott legyünk. Tehát a ChatGPT is azt szeretné, hogy folytasd a csetelést, folytasd a beszélgetést, a YouTube is azt szeretné, hogy ne hagyd abba. Tehát, hogy itt meg kell értenünk, hogy ott van egy ilyen típusú motiváció, és ők elképesztő adat, tehát elképesztő vagyonra tehetnek akkor szert, ha mi figyelmünket ott tartják.
0: Itt most Emilit meg is állítom, mert hogy vele elkészítünk most egy 2 részes epizódot, úgyhogy a jövő héten hallható a második része ennek az epizódnak. Magdó Emil figyelem specialista, akivel elképesztő érdekes dolgokat beszéltünk meg idáig is, és fogunk eztán is majd a jövő héten, úgyhogy érdemes lesz addig akár minden hallgatónak magában is feltenni kérdéseket, mert szerintem mindennyiünk fejében felvetődnek ezek, és meg is lesz rá válasz. Emil, köszönöm, hogy vagy, és hogy leszel a jövő héten is.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlért két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesz-Balkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Újabb bírságot kapott az EMAG. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A Természetvédelmi Világalap magyar szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 000 forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatása. Jelent. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták. Kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Délután mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
1: Nagyütt mindenkinek, hello, a mikrofonnál Mári István Dániel, már is indul a Manna délután, csütörtök van, szinte már kopogtat a hétvége. Jó kis délutánunk lesz, már is jönnek az óra sztárjai, a Florence The Machine érkezik majd, akik többször megjárták a Sziget Fesztivált, úgyhogy szinte fesztivál hangulatot hoznak majd. Itt lesz a fiatal Olivia Rodrigo is három dallal, aztán majd ünnepeljük a balkezesek világnapját, számos zenész vállaltan, illetve láthatóan balkezes. Így például Phil Collins abszolút balkézzel koordinálta a dobolását, de jön majd Jimi Hendrix, Paul McCartney és Ringo Starr is, és aztán majd ideutazunk 2005 és 15 az akkori slágerista vezetőkkel majd az időutazás is elstartol. Egyelőre érkezik Michael Kivanuka és a pénz, ami mindig jól jön. Szól a Manni.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékebb. Szokás szerint átvettem a lányoktól az SMS falat, úgyhogy most már én nézem a 0774986-ra. Várom egyébként a közlekedési információkat, hogyha bárkinek bármi hozzáfűzni valója lenne a műsorhoz, például most az óra sztárjához, a Florence the Machinehez, mert hogy ott lett volna bármelyik sziget fellépésén, akkor ha szívesen veszem, legalább együtt nosztalgiázunk. Igen, az óra sztárja érkeznek ebben a 60 percben, ahogy mondom, a Florence the Machine, három sláger, és aztán majd Kamrad is érkezik hozzánk. Hát többször láthattuk őket a szigeten. Igazából tulajdonképpen ők egy indie rock zenekar, aminek az énekesnő Florence Welch a frontembere, így hát róla is kapta tulajdonképpen a csapata nevét, illetőleg a másik oszlopos tag Isabella Machine Summers, így állt össze egyébként a Florence the Machine név. Ők egyébként a háttérzenért felelősek. Az együttes zenéje sok dicséretet kapott különben a médiától, főleg a BBC-től, mielőtt nagyobb sikereket értek volna el. A BBC nagy szerepet játszott a zenekar befutásában, az együttes a BBC Introducing című műsorban lett népszerűsítve. Ugye erről már többször meséltem, hogy nagyon sok előadó jövőjét megjósolják a BBC-nél év elején, amikor még olyan előadókról próbálnak tulajdonképpen jóslatokat szűni, akiket még a nagy közönség nem ismer. Ilyen volt például Dermot Kennedy, Amy Winehouse, sőt még Adele is. Amikor még senki nem hallott róluk, már a BBC felfedezte őket, és elmondta, hogy az aktuális évben ők lesznek a befutók. Hát a Florence the Machine is ilyen volt. Egyébként a debütáló albumuk, a Lungs, 2009. július 6-án jelent meg, és ezután 5 hétig második volt a UK album chart listáján. Aztán 2010. január 17-én az album az első helyre került, miután 28 egymást követő héten is szerepelt a listán. A korong októberben már 25. hete szerepelt folyamatosan az Egyesült Királyságban a legjobb 40 album listáján. Ezzel az lemez vált az egyik legjobban fogyó album már 2009-ben, és aztán 10-ben. A zenekar második stúdióalbuma, a Ceremonials, 2011. októberében jelent meg, és az Egyesült Királyságban első helyen, még az Egyesült Államokban a 6. helyen debütált. A Florence the Machine hangzását többfajta stílus alkotja, például a rock és a soul. Egyébként a Lungs elnyerte a Mastercard British Album díját a 2010-es Brit Awards-on, és az együttes nevezték az 53. Grammy díjátadón a legjobb új előadó kategóriájában. Emellett még játszottak a 2010-es MTV Video Music Awards-on és a 2010-es Nobel békedíj átadón is. Hát a legenda szerint egyébként a csapat úgy alakult, hogy Florence, illetőleg a másik énekesnő Machine egy angol szórakozóhely WC-ben találkoztak, úgyhogy az egyikük meghallotta a másikat dudorászni, és aztán rájöttek, hogy igazából mind a ketten nagyjából ugyanazzal a zenére rezonálnak, ugyanaz a stílus érdekli őket, és ott fogalmazódott meg először az, hogy bizony együtt kellene zenélniük. Hát azóta számos fesztiválon felléptek már, Magyarországon is egyébként többször a szigeten. Az első koncertjüket még én is láttam, az tényleg bomba volt, a másodikon már nem voltam ott, viszont ott már a kritikai hangok is szépen jöttek, hogy állítólag olyan feldolgozásokban adták a zenéjüket, ami már az eredetit meg sem közelítette, meg hogy kiadták a nagy slágereiket. Nem tudom, nem voltam ott, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Az biztos, hogy három igazán nagy slágert hozok. Már is jön a No Light, No Light, aztán majd a Spectrum, és a végére talán az egyik legnagyobb slágerük a You Got the Love, a Florence the Machine-tól, itt a 98.6 Manna FM-en. No Light!

98.0 FM, SMS-szám a 0-74-098-at, ide jöttnek a közlekedési információk, hogyha bárkinek valami kérdése lenne, a legjobb tudásom szerint próbálom majd megválaszolni. Érdemes nagy sétákat tenni, végre nincs az a tikasztó meleg, úgyhogy érdemes egy picit fellazítani magunkat, legalább most már levegőt is lehet kapni. Már is Olivia Rodrigo érkezik három dallal, a nagy slágerrel indulunk, az majd Driver's License, de hozok majd még kettő sláger tőle. Hát ugye ez a dal, amelyre megismerte egy csapásra a világ a nevét, 2021. január 8-án jött ki, későbbi szól bemutatkozó nagy lemezének egyik dalaként. A dalt Rodrigo és a producer Don Negro írták, témája szerelmi csalódás és az ezt követő érzelmek, műfaja indie pop, bedroom pop és power pop, stílusa jellemzően minimalista. A kiadás napján megrend egy hivatalos videoklip is az énekesnő YouTube csatornáján, és tényleg mindenki megismerte. Olivia Rodrigo egyébként gyereksztár volt, tehát tulajdonképpen sokkal hamarabb ismertük őt meg színésznőként, mint énekesnőként, de aztán a Driver's License meghozta számára a várva várt sikert. Egyébként az Egyesült Államokból érkezik hozzánk. Nagy-nagy szerepe a Paige Olvera volt a Bizarre World című sorozatban, ez 2016 és 19 között futott, és aztán Nini Salazar Roberts a Disney Pluson futó High School Musicalben is a nagy szerepe volt. 2020-ban kötött lemezszerződést az Interscope-pal és a Geffen Record-dal, és így jelent meg 2021. januárjában a Driver's License. Egyébként nagyon fiatal énekesnőről van szó, 2003. február 20-án született a kaliforniai Temekulában. Apja oldalán filipino, anyja oldalán német és ír származású. 6 évesen kezdett el színjátszó és énekórákat venni, illetve játszott iskolai előadásokban is. Rodrigo először egyébként egy Old Navy reklámban szerepelt, színészként pedig 2015-ben debütált. 2021-ben jött a nagy szerződés, és aztán a Driver's License elismerő kritikákat kapott, és kétszer is megdöntötte a Spotify napi hallgatottsági rekordját, ugye, hogyha karácsonyi dalokat nem számítjuk. Január 11-én világszerte 15,7 millió lejátszást ért el, másnap ezt múlta felül, amikor 17 millió lejátszást jegyzett. A Driver's License első helyen debütált a Billboard Hot 100-as listán, továbbá első helyre került Ausztráliában, Írországban, Új-Zélandon, Hollandiában, Norvégiában és az Egyesült Királyságban is. Április 1-én kiadta második kislemezét, a Deja Vu-t, ami ugyanúgy, mint elődje, világszerte sikereket aratott, aztán április 13-án jelentette be, hogy május 21-én debütál első albuma, a Soul. A harmadik kislemez május 15-én jelent meg, ami a Good For You névre hallgat. Igazából már is három dalt hozok tőle is, hát annyit fényeztem meg, emlegettem itt a Driver's License, hogy kiadhatatlan, nagyon sok sorozatban is szerepelt egyébként aláfestő zeneként ez a bizonyos muzsika. Aztán majd jön a Deja Vu és a Get Him Back, ez egyébként az újabbak közül való, majd Olivia Rodrigo hármasában az ő munkásságát ezzel a három dallal műleljük majd fel. Közben egyébként nézem SMS számunkat, 0-74-098-at, szeretném mindjárt a BKK híreivel összefésülni a hallgatói információkat, hogy kapjunk egy pontos képet, hogy merre felé induljunk el, vagy sem, úgyhogy számítok a Manna FM hallgatóinak hatató segítségére. De most a fókusz Olivia Rodrigo, nő hozzá a három életörömzenét. Itt a 98.0 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzá!

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Csütörtök van, bomba időnk lesz a hétvégén, nyugodtan lehet akár strandolás is szervezni, nem lesz az a tikasztó meleg, bár egyébként melegfront érkezik, majd vasárnap lesz majd magasabb a hőmérséklet. De nem mondom, szerint Budapesten és környékén 32 fokkal, a szombat is 31-jel robog majd, úgyhogy abszolút nyári hétvégénk lesz. Miközben egyébként már is egy újabb zenefolyam áll össze a programajánlatok után, majd Luis Capaldi érkezik, és a Let It Roll.
1: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
1: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashat. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ma van a balkezesek világnapja. Aki balkezes, az pontosan tudja, hogy mennyire csetlő-botló ez az életforma, hiszen a legtöbb eszközt egyébként talán most már nem, de még a gyerekkoromban abszolút jobbkezeseknek találták ki. Volt egy balkezes osztálytársam, kimondottan nehezen boldogultak az ollóval, de egyébként a sztárok is felvállalták ezt a bizonyos balkezességet. A legnagyobbak is egyébként balkézzel pengedték például a hurokat, vagy doboltak, gondoljunk csak Jimi Hendrixre vagy Phil Collinsra. Ők is érkeznek majd hatan különben a következő órában, ami már is indul Michael Bublé-val, az ő dal a Higher.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A nemzetközi természetvédelmi és élelmezési szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Reklám hangzott el.
10: Sok napsütés lesz eső nélkül. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányítottak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 000 forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatása. Jelent. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták. Kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat.
1: Időjárás.
10: Délután mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániel vagyok. A balkezesek világnapja van a mai napon, hát szerintem mindenkinek legalább egy balkezes van a szűk környezetében vagy a családban. Az én gyerekkoromban erről még kimondottan próbálták lenevelni a gyerekeket, de mostanában már egy egész iparág fejlődött arra, hogy csináljanak balkezes dolgokat is. Hát nem egyszerű egyébként ez az életforma, majd mindjárt erről is beszélünk, de hát remek alkalom arra, hogy olyan zenészek érkezzenek, akik balkézzel értek el óriási nagy sikereket. Paul McCartney, Ringo Starr, Iggy Pop érkezik pillanatokon belül, de majd Steven Tyler is, ők mind-mind balkezesek. Az óra pedig Michael Bublé-val indul, bár is szól a Higher.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életterem zenékkel. Jó utat kívánok, hogyha autóban szól a Manna FM, ez esetben várom a közlekedési információkat. A jó hír is ír különben 0677098-at. Ide jöhetnek a közlekedési információk, miközben egyébként nézem, ragyogó nyári időnk lesz, jövő héten talán lesz majd csapadék, ez egyáltalán nem biztos még, ugye ez képlékeny, ha lesz is kisebb mennyiségben, de majd úgy kettől jön egy igazi felfrissülés 25 fokkal, addig viszont marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet érték. Ma van különben a balkezesek nemzetközi napja, 50 éve ülik ez, 76 óta világszerte augusztus 13-án ünneplik ezt a bizonyos napot. Ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkezesek problémáira, hát jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Szinte senki nem tekintető egyébként tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek. Azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkához elsősorban a bal kezüket használják. Érdekes egyébként, hogy a balkezesek aránya Ázsiában kisebb, ennek valószínűleg vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Még az én gyerekkoromban is próbálták erősen átnevelni az osztálytársaimat, hogy látták, hogy bal kézzel írnak, így aztán ők nagyjából kétkezesek lettek, de ahogy elfeledkeztek önmagukról, rögtön a balkezüket kezdték el használni. Hát ugye nagyon sok mindenből nem is gyártottak annak idején balkezeseknek megfelelő dolgokat, gondolok itt az ollóra, vagy ha veszünk egy általános mozgó lépcsőt, akkor az nyilvánvalóan támaszkodási jelleggel is rögtön a jobb kezesekre van tervezve, úgyhogy nem egyszerű ez az életforma, de hát szerencsére most már azért az oktatók, a pedagógusok is sokkal jobban tolerálják ezt a balkezes dolgot, és nem átnevelni kívánják a gyerekeket, hanem inkább segíteni őket. És hogy ez nem egy handicap, az is bizonyítja, hogy 6 olyan sztár érkezik már is, akik balkézzel érték el sikereiket, Paul McCartney, Jimi Hendrix és Phil Collins első körben. Paul McCartneytől egyébként nem a Beatles-es korszakból választottam egy dalt, hanem abból az érából, amikor a feleségével muzsikált, ez lesz majd tőle a Hope of Deliverance pillanatokon belül. Aztán majd érkezik hozzánk Jimi Hendrix, aki nagyon fiatalon hunyt el, James Marshall néven született egyébként, és ő is a 27. életévében hunyt el, mint oly sokan a klasszikus legendás 27-esek közül, gondoljunk csak Amy Winehouse-ra vagy Kurt Cobain-re, illetőleg Janis Joplinra. Hát Londonban találtak egyébként rá, fulladásos roham következtében hunyt el. Az Apartmanban talált szomorú vers, amit Hendrix írt, sokak szerint egyébként az öngyilkosságának bizonyítéka. Egy másik spekulatívabb nézet szerint Hendrixet meggyilkolták, altatót adtak be neki, majd Michael Jeffery menedzser által felbérelt gyilkosok folytották meg egy sállal. A legelfogadottabb elmélet szerint azonban Hendrix egyszerűen rosszul ítélte meg az altatók hatóerejét és alvás közben megfulladt. A végre pedig majd Phil Collins érkezik, aki elég nagy bajban volt. Két éve haláltorkából hozták őt vissza, eléggé gyengélkedik, el is búcsúzott egyébként már hivatalosan egy Angliát körbejáró koncertturné végén. Egész egyszerűen már nincs abban a mentális és egészségügyi állapotban, hogy a nagy közönség elé álljon, ezt egyébként fel is mérte, de természetesen amíg zenélt, addig fantasztikus dolgokat vitt véghez. Ugye ő vette át annak idején a Genesisben Peter Gabriel helyét, úgyhogy előlépett a doboktól, és a frontember szerepét is betöltötte, illetőleg a 90-es években Phil Collins néven fényes szóló karriert is befutott. Ennek egyik állomása volt a Dance into the Light, amit hozok majd harmadikként. Paul McCartney, Jimi Hendrix, Phil Collins, a közös bennük, hogy mindannyian balkezesek, hiszen ma van a balkezesek világnapja, ezért muzsikálnak nekünk itt a 98.6 Manna FM-en.

balkezesek világnapja. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék közül ezért balkezesek muzsikálnak pillanatokon belül a folytatásban is. Jön majd Iggy Pop, Ringo Starr és az Aerosmith frontember Steven Tyler. Hát óriási nevek, óriási legendák, mi sem bizonyítja jobban, hogy abszolút lehet teljes értékű életet élni balkezesként. Anita írt, hogy nagyjából szerint az én korosztályom lehet, és őt is lenevelték annak idején a balkezességről. Ő egyébként meg is maradt aztán jobbkezesnek, de a lánya szintén balkezes, és őt már abszolút abban a szellemben nevelték, hogy azt a kezét használja, amelyik jól esik. Hát a 077-1098-on a továbbiakban is lehet akár balkezes ügyben is csatlakozni hozzánk, miközben, ahogy mondtam, igazi legendák érkeznek. Itt lesz Iggy Pop és a Real White Child, ami számtalan feldolgozást ért meg. Kevesen tudják egyébként, hogy az eredetileg ausztrál zenész Johnny O'Keefe dala volt ez még 1958-ban White One címmel. Hát érdekes az élet, hogy Iggy Pop vitte sikerre. Aztán majd Ringo Starr érkezik hozzánk, a Beatles együttes egykori tagja, aki egyébként szólóban is elég jól tolta. Sok zenét neki köszönhetünk a Beatles-ös érából. Richard Starkey az eredeti neve, és a Liverpool munkás negyedében nőtt fel. Gyerekkorában két súlyos betegsége is volt, amelyek miatt összesen 3 évet töltött kórházban, így aztán iskolai tanulmányaival lemaradt kortársaitól. A liverpooli Rory Storm and Hurricanes dobosa volt 59 és 62 között, akikkel ugyanazokban a klubokban játszott Liverpoolban és Hamburgban, ahol a Beatles, ez volt a kapcsolódási pont, 1962. augusztus 16-án a Beatles aztán meg is vált akkori dobosától, Pete Best-től is Ringót kérték fel a helyére. Már is érkezik tőle majd a World Go Round, ami már a saját neve alatt önálló dalként jelent meg a Beatles feloszlása után. És aztán majd az Aerosmith együttes érkezik, hát a frontemberük a balkezessége miatt érkezik majd hozzánk, ő lesz Steven Tyler, aki egyébként nagyjából a csapattal ezen nem veszhetünk össze, a 90-es években ért el az igazi fényes sikereit. A rock műfaj egyik legendás alakjáról van szó, aki egyébként szólóban is tolta. Több dalt is játszunk Steven Tylertől, de hát igazából a sikereit az Aerosmith-szel érte el. A megjelenése ugye nagyon extravagáns volt. Jellemzője, hogy mindig olyan mikrofon mögött énekelt, ami tele volt tekerve sálakkal, és hát többször lehetett arról olvasni, hogy a különböző kemikáliákkal, kábítószerekkel, italokkal meggyűlt a baj a Steven Tylernek. Sokszor vissza is hozták egyébként a rehabról. Legutóbb például megsérült a lába, és újból elkezdett fájdalomcsillapítókhoz nyúlni, mert ez olyan jól sikerült idézőjelesen, hogy megint a rehabon kötött ki. Természetesen összepakolták újból, de aztán bejelentette az Aerosmith, hogy nagy valószínűséggel már koncertet nem fognak adni, mert egész egyszerűen elfáradtak. Steven Tyler is bevallott, hogy már a hangja közel sem úgy szól, ahogy azt megszokták tőle a hallgatók és a nézők, úgyhogy koncerten szerintem az Aerosmith-t már soha többet nem fogjuk látni, de jó hír egyébként, hogy Steven Tyler jól van, összeszedte magát, úgyhogy megint megszabadult és megküzdött a függőségeivel. Pillanatokon belül majd a Living on the Edge érkezik az egyik bomba siker az Aerosmith-től, de amivel indulunk, Iggy Pop, és ahogy mondtam, ezek szerint a feldolgozás dal a Real White Child, és ezen a kettő között majd Ringo Starr szórakoztat minket, az lesz a World Go Round. Mindannyian balkezesek, ezért jöhetnek most éterbe a balkezesek világnapján, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenéke. J.P. Cooper érkezik pillanatokon belül hozzánk, aki annak idején a September Song-gal robbant be a köztudatba, és aztán igazán aktív volt, amikor leállt a világ a koronavírus járvány alatt. Ő is azon zenészek közé tartozott, akik dalban mondták el a gondolataikat. If the world should ever stop, mi lenne, a világ egy pillanatra megállna? Erről énekel mindjárt.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentés tartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk, egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok a Bolyút, bár azt nézem, hogy minden délután 4 óra, úgyhogy szerintem sokan le is teszik a melót, és autóba ülve robognak majd hazafelé. Számítok is a közlekedési információkra. Ha pedig a gyerekekkel szünidő van és pihi, akkor jó pihenést. Mi nem pihenünk, időutazunk 2 évet tütökbe, mindjárt az időgépbe megyünk 2005-be és 15-be, az akkor is lágerista vezetőkért. Jön majd a Pussycat Dolls, a későbbi évből pedig többek között Robin Tick és Ákos is, de egyelőre Tom Gregory dalával indulunk. You got your footprints on me from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Sok napsütés lesz eső nélkül. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Kigyulladt egy turista hajó a török rivierán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a helyszínen készített videóban megmutatta azt a bárkát, amelyet elsüllyesztenek, valamint beszámolt a fenéküszöb építésének munkálatairól, amely várhatóan 30 napig tart majd. A kormányfő azt közölte, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. A robbanás történt egy rotterdami kikötőben, egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt, egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak, a sérültek közül többet kórházba vittek. Magyar szurkolókra támadtak a lengyelországi Zabrzében, egyikük sípcsonttörést szenvedett, és a helyi kórházban ápolják, jelentette közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, a rendőrök kihallgatták az incidensben résztvevő szurkolókat, egyikük sem tett feljelentést. A tárcavezető azt is közölte, hogy Magyarországról kivezényelt rendőrök segítik lengyel kollégáik munkáját, a stadionnál pedig a főkonzul várja a budapesti szurkolókat. Kigyulladt egy turistahajó a török rivieren, az ország délnyugati részén fekvő Fethiye városánál. A lánguló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek is, a legénység is a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatják. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 13-53-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint. Támogatást jelent.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indulunk a mikrofonnál, István Dániel. Hello mindenkinek. Jó kis időutazásos óránk lesz ebben az órában. Két év és 6 sláger, összesen 3-3 a slágerlistákról mindkét évből. 2005-re és 15-re fókuszálunk majd a Pussycat Dolls-szal vagy a Foo Fighters-szel, 2015-re pedig Robin Tickkel és Ákossal majd, de hatan érkeznek majd. Tom Gregory pedig indítja az órát, már is szól a Footprints. Jó szórakozás nekünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó vakációt a gyerekeknek, jó nyaralást a szülőknek, hogyha éppen szabadságolás van, na pedig együtt dolgozunk, akkor legalább a legjobb zenékkel tesszük ezt. 2005-ből érkeznek majd a legjobbak, mindjárt hárman, itt lesz a Pussycat Dolls és a Sway, jön majd a Foo Fighters vagy a Jamiroquai egyes lágere. Hát 2005-ből most filmes élményeket hoztam, jó ötlet lehet egyébként hétvégére, ha valaki még nem látta a következő mozikat, amikről szó lesz. Ilyen például az első, a Szerelem, ami 2005-ben debütált Uma Thurmannel és Meryl Streep-el a mozivásznakon. Ugye a sztori szerint a frissen elvált 37 éves Rafi, aki a divat világának kifinomult magasabb szféráiban mozgó katolikus, ám vallását nem gyakorló fényképész producer, egy szép napon megismerkedik Daviddel, a 23 éves zsidó származású szobafestővel. Hát a korkülönbség is aggasztja, de egyébként amikor kiderül, hogy Meryl Streep, mint Uma Thurman pszichológusa milyen kapcsolatban áll Daviddel, az egyenesen megrettenti. Nem tudok többet mondani, mert akkor spoilereznék, ha valaki még nem látta, kötelező darab. És a Szerelem ez a címe, és az időjós is ebben az évben ment, ugye Dave Spritz a sztori szerint helyi időjós szülővárosában, Chicagóban, ahol karrierje jól halad, miközben személyes élete kapcsolata perfekcionista íróapjával, neurotikus volt feleségével és már különálló gyermekeivel egyre rosszabb, a helyiek is furcsa szemmel néznek rá, megdobálják és nem egyszer nevetség tárgyává teszik. Ez is jó egyébként, mindkettő ilyen könnyed létyi-lötyi, jó lehet a hétvégére, ha valaki a hűszobában töltené, inkább azt, nem a tűző napon. Viszont mi dalokkal kapjuk el az évet, 2005-ből érkezik a Sway, a Pussycat Dolls dala, ami a Hölgyválasz című film betétdala volt. Hát a csapat egy amerikai popegyüttes, ugye Nicole Scherzinger volt leginkább a fókuszban és a középpontban, ő is vitte aztán nagyon sokra, többek között Simon Cowell is megkedvelte, így vitte is az X-faktorba mentornak annak idején. Aztán ugye Lewis Hamilton barátnője is volt, úgyhogy szerette a bulvár nagyon pörgetni őt. Aztán majd a Foo Fighters érkezik, és a Best of You. Hát a Foo Fighters egyébként jól meglepett mindenkit, amikor néhány éve egy rájuk egyáltalán nem jellemző rock együttesről van szó, diszkóalbummal jelentkezett, DJs névre is váltottak, nyilvánvalóan emlékeztetve a Bee Gees-re, és aztán kijött az új album, ez volt a Record Store Day, ami egyébként Bee Gees feldolgozásokat tartalmazott, de nyilvánvalóan csak olyan köntösben, ahogy azt a Foo Fighters tudta megmutatni. A végére pedig majd a Jamiroquai érkezik. 2005-ben szinte ez egyik utolsó slágerük volt ez a dal, amit mindjárt hozok, abszolút ide passzol, jó kis fület nyári hangulatú muzsika, a Seven Days in Sunny June. JK maradt egyébként a formáció élén, tulajdonképpen az egyetlen fix tag, és viszonylag friss hír egyébként, hogy újból turnéznak, úgyhogy létezik a Jamiroquai mint olyan. A nevük egyébként tulajdonképpen a Jam és az Iroquois szó összetétele, és hát az Acid Jazz megvalósítása köthető a nevükhöz. Keredetileg egyébként a nagy konkurensekkel tolták ezt a stílust, az Incognitóval vagy a Brand New Heavies-zel, és aztán később inkább popra, funkira, jazzre váltottak. Mindjárt jön tehát tőlük a Seven Days in Sunny June, de egyelőre 2005-ből érkezik a Sway, és aztán a Best of You, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-ének örömzenéke, jó utat kívánok az a felé. 0677098-at, ez szokás szerint az SMS és Fiber számunk, remélem, hogy sok telefonban már el is van mentve, ezen tudunk kommunikálni. Ha valakinek lenne a városból kifelé közlekedési információja, dobjál nekem egy üzenetben, aztán továbbadom a többieknek. Tulajdonképpen mi is utazunk, 2005-ben jártunk az előbb, most 10 évvel későbbre 2015-re tekerem az időkerekét, onnét majd érkezik Robin T. Kákos, illetőleg Omi nagy-nagy slágere, a Hula Hop. Hát akkor megdőlt 2015-ben az országos hőmérsékleti rekord Magyarországon, amikor Fertő Rákoson 19,7 fokot mértek, Budapesten pedig szintén megdőlt a rekord a 16,7 fokkal, mindez januárban. Aztán hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Angela Merkel, később aztán Vladimir Putyin is jött hozzánk, és májusban Bécsben megkezdődött a 60. Euróvíziós Dalfesztivál. A Városházán az osztrák polgármester köszöntötte a fesztiválon fellépő művészeket, hazánkat pedig Csemer Boglárka képviselte. Már is Robin T. érkezik, és az I Don't Like It, I Love It, ez a dal egyébként már a sokadik slágere volt, hiszen a Blurred Lines-szal ismertük meg az ő nevét, ez egy jó kis parti himnusz lesz, amit mindjárt hozok. Robin T. egyébként Kaliforniából érkezik hozzánk, Ellen Tick színész és Gloria Loring énekesnő és színésznő második gyermekeként látott napvilágot, úgyhogy tulajdonképpen a gyerekkora a showbiz égisze alatt történt, ott cseperedett fel, úgyhogy lehetett tudni, hogy valószínűleg ő is majd a világot jelentő deszkákon találja meg az életét. Bátya Brennan szinkron színészként dolgozik, és Robinról még annyit olvastam, hogy kettős állampolgár, ugyanis van kanadai állampolgársága is az apukája révén. Aztán majd Ákos jön hozzánk, akit még 2000-ben kérdeztek meg arról, hogy tulajdonképpen milyen zenésznek tartja magát, és érdekeset válaszolt. Érzelemvezérelt ember vagyok, a profizmus egyedül abból a szempontból érdekel, hogy a forma emelje, röptesse azt, amiben hiszek, a tartalmat. Bár nem vagyok jogitáros, még a Yesterday-t sem tudom eljátszani, csak a saját szerzeményeimet, szeretnék mindenben a lehetőségeimhez mérten precíz lenni, mondta Ákos, aki egyébként kendőzetlen őszintességgel nyilatkozott a nyár elején arról, hogy daganatot találtak nála, sikeres operációt követően megkezdte a kezelését, úgyhogy most jól van, pihen, lemondta az összes koncertjét, remélhetőleg majd újult energiával és abszolút gyógyultan tér majd vissza, azért állt ki egyébként a közönség elé ezzel a dologgal, hogy felhívja a szűrővizsgálatok fontosságára a figyelmet. Neki az a típusú rákbetegsége van, amiről azt olvastam, hogy 90%-ban tökéletesen gyógyítható, ha és amennyiben időben elkapják, remélhetőleg Ákossal ez így történt. És aztán majd Omer Samuel Pezli is érkezik, ismertebb nevén Omi, aki egyébként Jamaikáról jön hozzánk. Hát a jamaikai zenészek mindig olyan vidámak, jókedvűek, gondoljunk csak Jack Reddicksre vagy Bob Marleyra. Hát Omi is igazán vidáman robban mindjárt éterbe. Gyerekkorában egyébként templomokban, iskolai koncerteken és más közösségi összejöveteken lépett fel, és felnézett édesapjára, aki egyébként szintén zenész, Jacken néven volt ismert és nyomdokaiba akart lépni. Egyébként képzőművészettel és zenével is foglalkozott a papa. Hát szerintem túl is szárnyalta az ő sikereit Omi, hogyha azt vesszük, hogy a Hula Hop mekkorát ment, meg ugye a Cheerleader az volt a másik nagy slágere. 2015-öt írunk, tehát onnit érkezik Robin T., Ákos és Omi, most a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékei útat kívánok hazafelé. Jó melegben lehet ma is autózni, pedig még nincs is az a nagy kánikula. Hétvégén is nagyjából egyébként ugyanilyen időre lehet készülni 31-2 fokkal. Közben megállás nélküli zenei blokkot dobtam össze a programajánlatok után, majd a Maxi Sunnal indulunk, akik egyébként tulajdonképpen egy több magyar csapatból verbúválódott formáció, mondhatni régi motorosok, de egyben régi barátok is. Két fő gócpont felül áramlottak össze, egyrészt a Fresh Fabric egykori és jelenlegi tagjai felől, másrészt a Special Thanks valaha volt magjából. Natív módon éneklik mindjárt a Gyere méget.
1: Gyere még!
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadsághíd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a Budai Arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zugligeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 ezer négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körúti épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyarant a szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Ötvös Lóránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körúti által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a BTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetem. egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az epres kertben dolgoznak.
2: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó kis délutánunk volt. Holnap már a hétvége jegyében találkozunk, a jövő hét meg rövid lesz, úgyhogy lesz itt izgalom. A folytatásban is érdemes velünk tartani, maradnak az életöröm zenék is. István Dániel viszont most búcsúzik. Jó szórakozást!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
11: Reklám hangzott el. Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméterig a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tüzi játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében.
1: Időjárás.
11: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
2: Több mint 3 évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbefogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Francist, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.
1: Depression and despair in a time of need.

0: erősen.
1: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
2: Ez volt a Manna Morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: Élet, öröm, zene.

0: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song, For God Is With Us. I don't know about you, but during this time in...
1: Nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
0: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

0: Anna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméterig a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a papír régiségek közötti barangolásunkat. Ez a 23. alkalom, és van egy hosszú nevem, Albert Tibor főszerező elmondja, hogy pontosan hol is vagyunk.
2: Sziasztok, Albert Tibor vagyok, ennek az eseménynek a főszervezője. Októberben és a nyugati között található a Vörösmarty utca 65-ben a Mabios székház 3. emeletén ez a rendezvény, már a 23-nál tartunk. Eredeti neve elég hosszú, papírrégiség, közlekedés relikvia és autós tematika bőrze. Mai nap autós tematika annyira nincsen előnybe, inkább a vasút, a buszos közlekedés és egyéb más, ami ezzel kapcsolatos. Én bélyegeket szoktam és filatériai dolgokat árulni, képes lapokat, régi képes lapokat természetesen, de megtalálható itten a relációs, a viszonylattábláktól kezdve, a prospektusoktól, a házi készítési közlekedési hűztől, mágnesektől kezdve, a kulcstartóktól, és mindentől kezdve minden, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
1: Az ember azt jelenti, hogy ez egy igazi férfi, mondjuk az urak azért többségben vannak, de egy-két hölgy azért előfordul, sőt, valakivel beszélgetni is fogunk. Ez egy inkább férfi hobbi, hogy az emberek papírrégiséget gyűjtenek?
2: Hát nem jellemző annyira, szerintem, mert aki bélyeget gyűjt, az inkább fele-fele arányban van. A papírrégiség az, hát, hogyha jobban belegondolunk, ott igen, egy kicsit férfi uralomban, de nagyon sok a hölgyvásárlóm is, úgyhogy nem mondanám ezt teljesen, hogy csak a férfiak gyűjtik az ilyen dolgokat.
1: Kívülről nézve úgy néz ki, hogy a bélyeggyűjtés eltűnt. Én kamaszkoromban, 70-es vagyok, 80-as években nagyon sok bélyeget gyűjtöttem, azért is jó volt, mert rengeteg dolgot a bélyegekről tanultam meg. Tehát azért a bélyeggyűjtés tanított, például a világ hét csodája, vagy mondhatok itt magyar népviseletek, amely sorok nekem megvoltak, és vigyáztam rájuk nagyon, vagy akár a megszállási bélyegeket nagyon imádtam, szerettem, hiszen a történelem ott van egy darab papírom. Hogy néz ki jelenleg a bélyeggyűjtés? Vannak-e fiatalok a bélyeggyűjtésben?
2: Hát fiatalok azok elenyésző, de a héten is sikerült két embert behoznom, aki Mabios tagjét, úgyhogy nem olyan már, mint régen. Hát igazából ugye ennek az is az oka, hogy már bélyeget nem nagyon használunk. Inkább a bélyeggel kapcsolatban ténylegesen a bélyeggyűjtés van előnybe, az is a 50-es évek előtti magyar, az, ami nagyobb ment, vagy tematikusan autók, vasút, vonat, autóbusz, erdei állatok, csak itt persze a űrhajózás is nagyon, nagyon tematikus gyűjtési kör. Vannak itten ifi szakosztályok, hát ők, náluk még nem alakult ki teljesen, hogy mi lesz az, amit gyűjteni fognak, de jól látható egy-két emberkéne, hogy ősállatoktól kezdve, a autóktól, a vasúti tematikától kezdve, akkor rózsák, és kiállításokat is szoktak szervezni itt az első emleten, amit a Mabios honlapján meg lehet nézni, hogy mikor van, és el lehet jönni megtekinteni. Teljesen ingyen is a belépés.
1: Nekem volt egy-két kedvenc bélyek kereskedő. Most Korindesz Sándor talán a körúton volt, nem is, és a Laca László a Váci utcában, az egy nagyon elegáns bolt volt, volt a Ferenciek terén, volt a nagy Filatélia, ugye, ahol most egy gyors ét vagy étterem van talán az Oktogonon. Ugye ezek a bélyegboltok eltűntek, itt a Kapolyban még találtam egy bélyegboltot, kivételes, itt még van, talán Budapest egyetlen bélyegboltja?
2: Nem, Nyár utcában is van a Pados Tibornak egy bélyegüzlete.
1: A Pados még megvan.
2: Igen, akkor itt a Vértes Vila költözött, hát szerintem 20 éve ide a Kapuájba, akkor a kapun kívül a Polgár László, a Mabios elnökének az üzlete van. Ezek kedden és csütörtökön vannak nyitva, olyan 11 órától este 6-ig, és szombaton is némelyikük megjelenik, amikor bőrze van. Most Laci éppen len van, ő minden szombaton itt van, a Koleszár Zoli, aki Vértes Vilás, csak akkor szokott itt van lenni, amikor nagy bőrzék vannak itt, de érdemes hozzájuk betérni, mert nagyon jó dolgaik vannak.
1: Köszönjük szépen, most zenélünk, aztán folytatjuk itt ezen a papírok közötti barangolásunkat. Köszönöm szépen!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. All of my soul brothers here tonight. You ready?

0: ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók. Az előbb elmondtam, hogy hölgyekre nem nagyon számítottam, mégis egy fiatal hölgy, Farkas Eliz van itt, aki grafikusként, mint megtudtam a zenék alatt, ténykedik, és egy közlekedési tematikájú füzetek, hűtőmágnesek, órarendek, ez hogy jön egy hölgy életébe, hogy így bekattannál a közlekedés ilyen szintű szeretete?
2: Hát szerintem ez mindenképpen kiskorból fakad, valahogy ott fertőződik meg az ember, akár egy kisvasutas napon, egy ikarusz találkozón.
1: Mi az, ami az asztalodon? Mert látom, ezek a füzetek, ezek gondolom új termékek, és nyilván a tanév bele szabad egy ilyen belesni? Azt mondja, kedvesek adok, ezen Ikarusz van, Szeged volán, Tisza volán, ez egy szótárfüzet, de van rajta rendes, opá, sáv, kicsit belenyúltam a pultba, ellöktem dolgokat. Hogy jönnek ezek az ötletek? Vagy ez egy piacirés volt? Hiánypótlás, hogy például legyen buszos hűtőmágnes? Hogy pattant ki pont ez az agyadból?
2: Igazából a buszos hűtőmágnessel már szerintem 10 évvel ezelőtt is találkoztam, viszont mindig csak a 260-as, 280-as és a farosokról volt. Úgyhogy hiányoltam, hogy nincsen például E95, 415-ös Ikarusz, akár egy kis Polszki, akár egy Merci Turismo, és...
1: A hallgatóképpen a kis Polszkit értették szerint. Szerintem az összes többi, ugye az ilyen szám. Te végzett grafikusként dolgozol?
2: Igen.
1: No, és ezek a buszok, ezek a saját grafikáid, vagy a fotókból alakultak, átkonvertálódtak, vagy ezek a saját rajzaid, amik itt vannak?
2: A saját fotóim alapján rajzolom meg, digitális formában.
1: Akkor te járd a világot a fotógépeddel, és akkor fotóz, és óriási archívum is lehet akkor buszokból. Úgy látom, mint a busz a fő iránya, te. Ugye busz, vasút, vagy csak busz van?
2: Főként a busz a kedvenc, de vannak vonatok, buszok, autók, illetve egyéb ilyen különféle járművek, mint például az IFA, az Ikarusz tűzoltó.
1: Hölgy szemmel egy ilyen bőrzét megnézve, ki a célközönség? Ez inkább egy ilyen pasi hobbi, nem? Tehát a férfiak azok, akik, most picit a bőrzéről beszélgetünk, hogy akik képesek gyűjteni ilyeneket, nem? A hölgyek azok inkább háttérbe szorulnak itt.
2: Szerencsére visszatérő hölgyvásárlóim is vannak, és egyre inkább bővül a körük, mert szerintem akár nagymamának, nagypapának ajándékba is viszik. Van olyan kislány, akinek csak úgy megtetszik, mert rózsaszín a háttér, úgyhogy elég széles, és azt tapasztalom, hogy kicsit olyan nagyik, férfi, nő, kislány, kisfiú, mindenki szereti.
1: Meg hát visszatérve a közelgő iskola kezdés, ez óriási, tehát hogy órarend, sőt, hát most egy kezembe veszek, Eliz kiadott kártyanaptárt, és ugye már megszűnő műfaj, egy 20-26-os kártyanaptár van a kezemben, egy volánbuszos Ikarusz, ennek például mi a típus ennek az Ikarusznak?
2: Ez egy 386-os Ikarusz, még a régi papagájos festésben.
1: A hölgy, aki mindent tud a buszokról, a kártyanaptár az érdekes dolog, mert ugye hát a régi idők reklámhordozója volt, hogy rengeteg reklámosan visszajött. Sőt, amit itt látok, busztáblák, azok esetleg a nagy összeszerelt buszok nagyságához való, ugye kiadta az egyik olasz cég, a Diagostini, ezt a nagy Ikarusz buszt. Ezek a táblák, ezek talán pont az a méret, ami ahhoz való, nem?
2: Körülbelül igen, viszont általában így egyedi rendelésre gyártom őket, úgyhogy amekkorát kérnek, és amekkorában látszik a tartalom.
1: A gyártom őket azt jelenti, hogy nyomtatód van, mindened van, tehát otthon egy kis ilyen nyomdaüzem vár téged, hogyha hazamész?
2: Hát gyakorlatilag mindent én állítok össze, én nyomtatom, én ragasztom össze, és én darabolom ki őket.
1: Ez mellékállás?
2: Csak mellékállás.
1: De grafikusként dolgozol?
2: Igen.
1: Hát az életed a hobbid, nem a főállású a hobbid. Minden hónapban itt vagy?
2: Igen, igyekszem minél többször jönni.
1: A gyerekek mennyire ragadnak le a te pultod? Ugye gyerekkorban van az ilyen szintű buszimádat, mindenki buszvezető szeretne lenni, mindenki mozdonyvezető szeretne lenni, úgyhogy nagyon betaláltál szerintem a gyerekek szíve. Szóval mennyire állnak itt meg a gyerekek?
2: Sokszor olyan 5-10-15 perceket is nézegetnek, és főleg a matricákat szeretik nagyon.
1: No, kedves hallgatók, ha kíváncsiak vagytok, akkor szeptember 20-a következő bőrz az előbb megtudtam, mit leszel akkor?
2: Igen, mindenképp.
1: Akkor gyertek el, hozzátok el az aprókat, és nézzetek szét Eliz asztala környékén. Ha nem vesztek sok füzetet, itt remek füzetek vannak, nagyon jól néz ki, piros Ikarusz busz, órarend, kártyanaptár, és meg lehet tölteni busszal a lakást. Köszönöm szépen, mit kell kívánni? Jó bőrzét, gondolom.
2: Pontosan.
1: No, mi meg folytatjuk akkor a karandozásunkat. Köszönöm.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 250 ezer kilométer 27 év alatt. Ez egy mutató szám az ember. Az én Marci barátom már volt a kanapéba, két adás is megtöltöttünk az egyik túrándal. Most azonban itt találkozunk a papír régiség Bőzén. Mi az, ami téged ennyire vonz a papírokhoz? Én is nagy papírörült vagyok, imádom a papír régiséget. Kézbe fogni a történelem egy darabját.
3: Hát ez igazából nem egyszerűen papírrégiség bőrze, hanem ez tömegközlekedési papírrégiség. Tehát itt a különböző BKV, meg Beszkárt, meg mit tudom én, ilyen relikviák vannak. Az óriási gyűjtőtábora van. Tehát a menettábláknak, viszonylattábláknak, hát egész meghája van. És ez nem csak ezen a helyet, tehát sok helyen szokott bőrze lenni, még a piacokon is, vadásszák ezerrel. Tehát egy nagyon komoly ilyen gyűjtői kör van.
2: Ilyenkor hétvégén van egy túra, útvonalat, elmész egy borlapiacra is esetleg. Most éppen ugye itt van a bőrze.
3: Minden vasárnap a budaörsi piacon vagyok.
2: Ott árulsz is?
3: Ott szoktam árulni is, igen. De nem ez, tehát ott más téma, régi pénz, meg hűtőmágnes, amit gyártok, hanem de hát a gyűjtés az megvan, tehát ott is a vásárlás először azzal kezdődik, hogy körbejárok, levadászom, amit kell. És szombaton is ez van. Általában szombaton is érdemes vagy a budaörsire, de azt lecserére mindig hajnalba kimenni. És hát ez, ugye ez a bőrze, ez nem is tudom, évente egyszer van, vagy
2: havonta egyszer.
3: Havonta egyszer, na hát az is jó tudni. A legutóbb itt tavaly voltam, úgyhogy
2: akkor szerencsék volt, hogy elkaptunk. Igen. Viszont már van is némi vásárfi a kezedben. Megosztod velünk, hogy mi az, amit, ami a zene alatt mutattál nekem valami nagyon érdekeset. Vasúti menetjegy?
3: Nem. Ez BKVT. Ez BKVT jegy.
2: Hát elvileg... Hol járunk? Melyik évben?
3: Hát egészen a századforduló. Tehát a BKVT volt az első közlekedési vállalat Budapesten. 1887-ben ugye indult a villamos forgalom, és az már BKVT volt, de hát előtte még a lóvasút is a BKVT-nek a szolgálata volt. Ezekről a jegyekről mondjuk nem feltételezném, annál újabbak, tehát nem feltételezném, hogy lóvasúté lett volna, de biztos, hogy villamosé volt valamikor a századfordulón.
2: Az értéket mennyire növeli, hogy valaki ceruzával írtál valamit, valami melyik korból, hogy ez is kérdés lehet?
3: Hát lehet, hogy maga kalauz írt rá, hogy melyik vonal, vagy ilyesmi.
2: Mi van rá, el tudod olvasni?
3: Nem, szemüveg nélkül én már nem látok.
2: Megpróbálom én akkor, hogy a kezembe adod, azt mondja, hogy hát nem tudom, ez valami aláírás lehet. Szerintem leszámolta a jegyet, és hogy hány darab van még hátra belőle. Ja, ez az lehet.
3: Igen, az valamelyest árulkodik rajta, hogy ez például 18 fillér, az meg 20 filléres, tehát hogy ezek bizony régiek. Tehát
2: van itt régi villamosjegy, ami még az én gyerekkorom is volt, meg volt, amikor kettő volt a villamos, és három volt a buszjegy.
3: Ez az acskóba a legmodernebb, csak azért, mert nagyon szép állapotban van.
2: De és a 70-es évekből van, nem?
3: Hát nem, ez már 80-as. Ez akkor már már 2 forintra emelték a villamosjegy árát.
2: Igen, 1 forint meg 1,50 volt.
3: 1,50 volt a buszjegy, igen. Ez szerintem nagyjából a módszerváltás hajnaláról való, mert akkor kezdték el emelni a villamosjegy árakat. Hát igazából...
2: Ma mennyi egy jegy?
3: Mennyi? Nem tudom, 600 forint?
2: Annyi kb.
3: Törnyű.
2: Hát, mi van, mit rejt még a tasakod, mert látom, azért vannak, vigyázol rájuk nagyon.
3: Ilyenkor jegyeket fölvásárolom, máshol is vásárolom a jegyeket. Igazából amire vadászok, azok a nagyon régiek, de hát azt nagyon elvétve lehet találni, de azért kell egy ilyen bőrzére eljönni, hogy legyen.
2: Tehát, valami régi közben kijött, azt mondja, ez BSKRT.
3: Ez egy Beszkárt, Beszkártos.
2: Villamos átszálló jegy, füzetjegy.
3: Igen, a Beszkárt az igazából a két világháború közötti villamos és busznak a jegye, de hát egészen 1949-ig volt Beszkárt.
2: Hát itt meg kell emlékezni a nagyapámnak, aki villamosvezető volt. Itt Budapesten, jó, bocsánat, Budapesten volt villamos vezető, onnan is ment nyugdíjba. Na hát ő lehet, hogy látott ilyeneket,
3: ez
2: no?
3: Ez kiveszem azt a cetlit. Ez egy veszkártos villamos jegy. Rajta van a pálya térkép, hogy mennyi, mekkora vonalakat járt be a villamos forgalom akkor.
2: Milyen egyszerű térkép. No, na Marci, köszönöm szépen. Mit kell kívánni az, hogy jó vásárt, és hogy ez ilyenkor az emberek kicsit ilyenkor megnő benne az adonai, minden, nem? A gyűjtő szenvedély, ott van benned, bennünk.
3: Én sok minden gyűjtök, hát én elsősorban Levente témát gyűjtöm, de a tömegközlekedés is egy régi vesző paripám, tehát a régi közlekedési tárgyak. Ahogy minden szombaton, vasárnap van ez egy nosztalgia villamos, arra is én rendszeresen azon vagyok, tehát ott biztos, hogy engem meg lehet találni.
2: Egy igazi reneszánsz ember, hogyha nem haragszol meg a jelzőjét. Mi úgy ismerkedtünk meg, még a végén elmondom, nem tudod, de Hajdan volt a múlt évezetben, behívtunk téged egy tévéstúdióba, a Z+-ba, és hoztad magaddal a gramofont. No, kedves hallgatók, egy ilyen emberrel beszélgetünk. Hát, hogy ne lenne, persze. No, zenélünk, aztán folytatjuk az adásunkat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Előttem minden bolhapiac krónikása éppen most, amit ti zenét hallgattatok, fejezte be a krónikát. Miért tartott fontosnak, hogy beszámolsz ezekről a bőrzékről? Én például rengeteg bőrzéről úgy értesülök, hogy vagy előzetes videót nézek tőled, programajánlót, vagy néha pedig, ha nem vagyok ott, akkor megnézem, hogy mi történt. Most például megnézhetem, hogy mi történt itt a 23. papírégiségem. Miért lettél te a fogadatlan krónikás ezeknek a bőrzéknek?
2: Sziasztok, mindenkit üdvözlök, Herbeck László, Rik Hella vagyok. Hát ez a hobbi, ez 2018 körül indult, hogy én elkezdtem közlekedési tematikájú videókat gyártani, majd egy kedves közös ismerősünk, a Attila is ismeri, ő általa belecsöppentem ebbe a bőrze világba, belecsöppentem a zsibikbe, a különböző bolhapiacokba, és akkor úgy gondoltam, hogy készítek róla egy ilyen kis körbetekintő kis videót, hogy aki nem ismeri, mert mondjuk vidéki, az is ismerje meg, és akkor általam esetleg le tud utazni, és általában minden videónak így a végén, amikor ilyen körbetekintőt csinálok különböző rendezvényekről, bőrzékről, akkor el szoktam mondani a következő bőrinek is az időpontját. Ha esetleg erről lemaradt, akkor a következőről lemaradjon. Ez ilyen önkéntes dolog, úgymond nekem is jó, mert én is részt veszek ezeken a bőrzéken, általában árusként tőlem is tudtok vásárolni közlekedési modelleket, illetve közlekedési relikviákat. Én önmagamtól csinálom ezt az egész hobbi videózást, én nem szoktam kunyerálni, kuherálni, van egy ilyen egyedi szavam. Én általában azt szoktam elmondani a videókban, hogy engem azzal tudtok támogatni, hogyha kijöttök és vásároltok tőlem egy modellt, vagy ne talán tenni közlekedési relikviát, mert vannak ilyen buszos alkatrészeim, különböző viszonylatjelző táblák.
1: Azt mindjárt megnézzük, azt mondja, hogy hol lehet látni, a csatornán nevét nyugodtan mondd, hogy hol lehet látni ezeket. Kedves hallgatók, kíváncsi arra, hogy hol voltunk ma, vagy milyen volt például. Lehet, hogy nem fotóztál, videóztál, de mondjuk jársz ki a Bakancsos piacra sok helyre.
2: Igen, ma is voltam, csak nem videóztam, mert 5:30-kor keltem, már nem fért bele az időmbe az, hogy még körbe videózok. Én általában úgy szoktam ezt megoldani, hogy én körbe pásztázok, úgymond vadászom a eladó portékákat, sok mindent ott szerzek be, és akkor így bőrzéken árusítom.
1: Na nézzük szét az asztalon, gyere, menjünk oda, gyere, menjünk előről, mert inkább hátra, mert ott van a légkondi, az ne szóljon be. Tehát ez a Herla asztal, ugye, egy a 87-es modellekből nagyon szép számmal vannak, illetve hát vannak trolibuszok.
2: 172-es Icarus modellek, van Atlasos is, a vitrines verzió, ami ezelőtt 10-12 évvel jelent meg, illetve a De Augustin is, amit anno az újságosoknál lehetett vásárolni, de körülbelül ez is már egy 2-3 éve kifutott itt Magyarországon. Sajnos egyre nehezebb beszerezni, ezáltal úgymond már drágábbak is a modellek, de hát ezt meg kell érteni, minél kisebb a felvásárlási lehetőség, annál drágábbak lesznek a dolgok.
1: A táblákat kigyűjti, mert rengeteg viszonylatjelző tábla, ugye a viszonylatjelző tábla az, ami rám van, hogy 14-es villamos, Árpád híd, Népliget, fonódó villamosházat Budán, menjünk is vissza, mert beálltunk a szélbe, úgyhogy ezeket sokan gyűjtik.
2: Rengetegen gyűjtik, és itt van egy kedves ismerős, akinek óriási nagy gyűjteménye is van, közel 3-4 ezer darab. Ha megfordítod a táblának a hátulját.
1: Melyiket fordítsuk meg nyugodtan? Fonódó villamos Buda.
2: Van egy számsor. A számsor alapján ki tudod olvasni, hogy ez 2023 9. havi. És ezt úgy gyűjtik, mint mások a bélyeget, hogy a számsor alapján. Nekik van egy ilyen Excel táblázatuk, kikeresi, nincs meg, és akkor már viszi is.
1: Drága dolgok ezek egy ilyen tábla például?
2: Az az igazság, Attilám, hogy a táblák is egyre többet fognak csak érni, mert már minden digitális. Már manapság egy fogzsem kijelzőnek is elég borsos ára van, ilyen 50k körül mennek.
1: A fogzsem kijelző az, amikor ilyen pontok, lapoz volt, és nem digitális volt.
2: Neonnal volt megvilágítva, manapság már digitálisak, ledesek.
1: Tehát ezek a táblák akkor eltűnnek a buszok oldaláról. Igen. Nem ez fogja cserélni a buszvezető, hanem...
2: Van esetleg, hogyha rossz a kijelző, akkor ki tudjanak rakni, de nem úgy van, mint régen, hogy rengeteg darab volt belőle. Most már nagyon limitált a száma, ezeket amúgy meg lehet vásárolni a BKV-tól és az Akácfába, különböző rendezvényeken is, meg egymás között barterolni is lehet, cserélgetni, mert van, aki hoz egyet, és akkor elcseréli egy másikra, cserebere, de én azt tudom neked mondani, hogy már körülbelül ilyen 4-5 ezer forint. amennyiért gazdát cserélnek. Van, aki 3000-re adja, de én azt mondom, hogy ilyen 4-5000-re lehet belőni.
1: Jobb üzletember, hogy kedves Herbák Laci, Herla, köszönjük szépen. Keresétek akkor a csatornáját, mindig beszámol, szinte lehet, hogy csak mi a fotóval számol be, de érdemes, ha fölkeltek, ő nála korábban soha nem lehet kimenni, ő mindig ott van, és akkor ki lehet menni a piacra, hogy pontosan mi is volt ott. Köszönöm szépen, találkozunk valamelyik piacon szerintem.
2: Így van, köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, jó hétvégét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméterig a teljes atomerőművet le kellene állítani. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Fokozódik az asszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Súlyos pénzbüntetést kapott egy turista Norvégiában, miután egy turistahajó körtjével felzavart egy alvó jeges medvét. A kiránduló hajó a Spitzbergák északkeleti részén járt, amikor az utasok észrevettek egy parton pihenő nagyvadat, majd egyikük, hogy aktivitásra bírja, megszólaltatta a körtöt. Elérte a célját, mert a zaj felébresztette a medvét, ő viszont csak nem 5 millió forintos bírságot kapott a sarkvidéki terület hatóságától, amiért szükségtelenül zavarta a védett állatot.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelen Kriszta vagyok, és hát már elég régóta tart a nagy meleg, talán már egy picikét mérséklődött, és fellélegezhettünk, de még nincs vége a nyárnak, és hát bármerre járunk, mindenhol hallhatjuk, hogy rosszul létek fordultak elő a családban, egy kis zavar, mintha köd lenne a fejünkön, nem megfelelő a folyadékbevitelne, hogy mit tehetünk a rosszul létek ellen, erről beszélgetünk most Horváth Patriciával, a nyúvét testtudattrénerével.
2: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és remélem, hogy valamelyest mindenki ezt a meleget jól viseli, vagy éppen vízparton, vagy éppen meg tudja oldani a hűtését, és gyakorlatilag ez a nagyon meleg. Erről azért is kell beszélnünk, mert hogy ilyenkor a test olyan szinten túl tud melegedni, hogy egy nagyon komoly fiziológiai terhelést érünk el a szervezetünkben. Nagyon fontos egy tévhitet szerintem eloszlatnunk, történetesen azt, hogy a hőség az egy nem egy egyszerű kellemetlenség. Ugye sokszor mondják, hogy igyál nyáron sok vizet, és hogy gyakorlatilag ezzel minden meg van oldva, viszont a hőség ezen túlmutató dolog. Ez a hőkupola, ami most itt van, meg ez a nagyon-nagyon erős szárazság, gyakorlatilag egy nagyon komoly élettani stresszt tud a szervezetünkben létrehozni, és ezért fontos erről beszélni, pláne, hogy én is most így a minap a héten több vendégemmel, amikor beszélgettem, többen mondták, hogy volt a családban, aki picit rosszul lett, meg erős szívdobogás, meg szédülés, meg hányinger, és ezekről a tünetekről azért fontos beszélni, mert hogy eddig a pontig jó, ha nem jutunk el, és inkább akkor ki tudjuk azt boncolgatni, hogy hogy lehet ezt fülön csípni, vagy hogy lehet preventív módon gyakorlatilag megelőzni ezt az állapotot.
1: Lássuk akkor, hogy mit tehetünk a megelőzésért.
2: Először is tisztázzuk tényleg, hogy mi történik bennünk ebben a 38-40 fokban. Ugye normális esetben a testünk belső hőmérséklete egy meglehetősen szűk tartományban mozog, és amikor elkezd a környezet melegedni, akkor a szervezetünk azt mondja, hogy hűha, ettől a hőtől most vagy meg kéne szabadulnom. Ennek az egyik módja az, hogy egy kitágulnak a bőrnek az erei, és több vér kerül a test felszínünk közelébe, hogy ott hőt tudjunk leadni. Ennek viszont ára van, és az ára pedig az, hogy a szív ugyankor elkezd egyre komolyabban dolgozni, gyorsabban kezd verni, és ezáltal ugye közben elkezdünk izzadni. És ahogy az izzadság elpárolog, ez ugye hűt bennünket, és első nagyon fontos csapda, hogy amikor izzadunk, akkor mi nem csak vizet veszítünk, hanem gyakorlatilag ezzel az izzadással ugye elektrolitot is veszítünk, elsősorban nátriumot a szervezetből, úgyhogy ezt mindenképp ugye pótolni kell ebben az időszakban, illetve azáltal, hogy gyorsabban ver a szívünk, és egy folyamatos megterhelés alatt vagyunk, emiatt a hőleadás miatt, ezért ugye a kíméletesebb és kicsit visszafogottabb életmódot is szoktuk ilyenkor javasolni. Tehát, ami még fontos, hogy minél párásabb a levegő, annál rosszabb a helyzet, mert az izzadság ugye egyre nehezebben párolog el. Tehát van olyan eset, és biztos ezt a hallgatók is, vagy te is, vagy én is néha tapasztaljuk, hogy úgy érezzük, hogy csuromvizesek vagyunk, és mégsem hűlünk megfelelően.
1: Mik azok az első tünetek, amiknél már észnél kell lenni, hogy baj lehet?
2: Ugye az állandó fáradtság az egy nagyon fontos jel. Ugye persze beszélgettünk már régen pajzsmirigyről, vagy egyéb anyagcserezavarokról, vagy esetleg a kortizolról, tehát az is lehet a fáradtságnak ugye oka, de amikor általában nem vagy fáradt, és így jönnek ezek a nagyon meleg nyári napok, és ott elkezdesz annyira fáradt, hogy úgy érzed, hogy semmit nem tudsz csinálni, ott már gyakorlatilag ez a túlmelegedés, illetve ez a hőhatás a szervezetre mindenképpen oda kell figyelni, hogy negatívan hathat. Azt érezzük, hogy sosincs energiánk. Aztán jön a picike fejfájás. Nem a nagyon erős, csak az olyan, mintha úgy nem lenne rendbe a fejem. Aztán utána elindulok a konyhába, elfejtettem, hogy miért mentem, tehát jönnek a koncentrációs problémák, aztán onnantól kezd erősödni a szédülés, hányinger, és a legvégén ugye egy nagyon erős szapor a szívveréssel, és akár izomgörcsed gyengességgel is eljuthatunk ahhoz a ponthoz, amire már végképp nagyon oda kell figyelni.
1: Na, megyünk akkor innét tovább Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével, hogy hogyan vészelhetjük túl a legmelegebb órákat rosszul lét nélkül, ebben ad nekünk tanácsokat Patricia.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít,

0: a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes vasárnapot és jó kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Hát most már másodszor tört ránk a hőkupola így a nyári időszakban. Úgyhogy Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével arról beszélgetünk, hogy mit tehetünk megelőzésképpen, mik a legfontosabb dolgok, amikre érdemes ebben az időszakban odafigyelni az egészségünk megőrzéséért. Na, mivel megyünk tovább, Patricia?
2: A legfontosabb, amit mindenképpen kiemelnék a hallgatóknak, hogy nem kell valakinek a tűző napon futni ahhoz, hogy egy hőártalmat szenvedjen. Egy idősebb ember, mondjuk egy felforrósodott állandó lakásban, vagy egy tetőtérben dolgozó ember, vagy egy konyhában sütőfőző ember, ahol megy a sütő, az egyik főzőlap, a gáz, stb., vagy pedig egy klíma nélküli üzemben dolgozó, fizikai munkát végző ember, ezek mind-mind gyakorlatilag veszélyeztetett kategóriák lehetnek.
1: Tündi kérdezi, hogy mi a hőguta és a napszúrás között a különbség?
2: A legfontosabb különbség, hogy ez a hőguta, hőkimerülés, az nem egyenlő a napszúrással. Tehát, hogyha nem vagyunk napon, de nagyon-nagyon melegben vagyunk állandóan, akkor is gyakorlatilag ezt a hőkimerülést sajnos elő tudjuk idézni, és akár egy életveszélyes sürgősségi állapotba is gyakorlatilag lehet kerülni. És itt nagyon fontos az, hogy ne az legyen, hogy látjuk az ember, hogy zavartabb kezd lenni, vagy furcsán viselkedik, vagy esetleg fél beszél, akkor üljél le és igyál egy kis pohár vizet, ezzel nincs megoldva. Persze ezt meg kell tenni, hideg helyre kell, vagy hűvösebb helyre vinni, de onnantól azonnal segítséget kell hívni, és meg kell tényleg után speciális hűtését kezdeni. Van egy nagyon fontos pont, amit az emberek szerintem nem is nagyon tudnak, az pedig az éjszaka csapdája. Ugyanis ugye keveset beszélünk, hogy azt gondoljuk, hogy ugye nappal kibírtuk ezt a 36, 38, 40, 42 fokot, hogy aztán majd este regenerálódunk. Csak hogy éjszaka sem tud olyan szinten lehűlni a lakás, még hogyha okosan csináljuk, akkor sem. Tehát a szervezet nem kap valódi pihenőt az egész napi megterhelés után. És erről van is egy kutatás, és ami érdekes, képzeld el, Kriszt, egy magyar kutatás van arról, hogy ilyen időmérő legadatok alapján azt találták, hogyha napi átlag hőmérséklet ilyen 28-30 fok fölé emelkedik, akkor az emberek átlagosan 13 perccel kevesebbet alszanak. Ha pedig már több forró nap előzte meg ezt a napot, tehát huzamos ideig ugye forró napok vannak, akkor ez 25-30 perccel kevesebb minőségi alváshoz vezethet, és akkor most gondoljunk abba bele, hogy itt van mondjuk 1-2 hét írtó nagy hőség, minden éjjel egyre rosszabb alvás, másnap ugye fáradtabbak vagyunk, kevésbé koncentrálunk, kevesebbet tudunk mozogni, odafigyelni, ingerlékenyek vagyunk, majd következik a következő forró nap, és ez így nem összeadódik, hanem hatványozódik, tehát egy olyan ördögi körbe tudunk bekerülni, amitől tényleg folyamatosan effektíve rosszul tudunk lenni.
1: Hogy tudunk ezen segíteni?
2: Az egyik az, hogy ugye nagyon fontos az éjszakai lakást úgy hűteni, hogy kereszthúzattal amennyire lehet, hogy járjon át amennyire lehet a friss levegő. Nappal ugye nem szellőztetni, ez egyértelmű. És ami fontos, hogy napközben amennyire lehet a redőnyt lehúzni, beárnyékolni. De ezeket ugye nagyjából mindenki tudja. Viszont a ventilátorról kevesen tudják azt, hogy az nem biztos, hogy jó megoldás, sőt, inkább negatív.
1: Ezt akkor tisztázzuk. Miért nem jó a ventilátor?
2: Ugye a ventilátor csak a meglévő meleg levegőt forgatja, tehát nem hideg levegőt gyárt, és azáltal, hogy az újabb meleg levegőt csapja ránk, észrevétlenül nagyobb hőleadásra késztet minket, tehát, hogy nem segít a ventilátor, hanem ez csak egy ilyen kvázi mentális becsapás. Nagyon sok esetben sokkal jobban utána így elkezdünk izzadni, vagy sokkal jobb terhelésnek vagyunk gyakorlatilag kitéve. Ami viszont nagyon fontos, a hűvös zuhany, nedves törölköző a nyakra, a csuklóra, azokra a pontokra, amiket ugye könnyen tudunk hűteni. Vizes kendő, fejre, bőrnek néha bepermetezése, úgyhogy ezek mindenképpen tudnak segíteni, illetve ugye most azért vannak itt megszorítások, meg odafigyelünk, meg ugye kollektíven tényleg az, hogy mind a hűtésre, mind az áramra ebben a nagy meleg időben, viszont vannak olyan helyek, ahol valamelyest, ha nem is annyira, mint régebben, de vannak hűtött helységek, könyvtárban, bevásárlóközpontban, stb. Hogyha valakinek nincs klímája, vagy nem kapcsolja be, vagy nem tudja, akkor naponta próbáljon meg egy órát, másfél-két órát, vagy kétszer egy órát több lépésben picit hűtöttebb helyre menni.
1: Nem beszéltünk még a folyadékfogyasztásról, de ez is nagyon-nagyon fontos kulcskérdés, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, életöröm zenék után.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Jó vasárnapi kanapézást a Manna FM-mel. Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. És Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével arról beszélgetünk, hogy hogyan előzhetjük meg a nagy melegben az esetleges rosszul léteket, és eddig még nem beszéltünk a folyadékfogyasztásról.
2: Na és akkor a következő vesszőparipám, ugye a nem száraz időszakban is a folyadék, ezt ugye tudott Kriszta, meg a hallgatók is, viszont itt mindenképpen kihangsúlyoznám a megfelelő folyadékbevitelnek a mennyiségét. Ugye a mágikus mondat az hogy hangzik, hogy napi 2 litert kell folyamatosan inni. Na most ez eleve, nem szeretem ezt a mondatot, mert 50 kilós nőnek és mondjuk egy 100 kilós kvázi izompacsirta férfinek ugye nem azonos a folyadék igénye, és egy embernek egy 20 fokos irodában, vagy egy 36 fokban dolgozó fizikai munkásnak sem, tehát nem lehet az almát a körtével összehasonlítani. Elég sok mindent ugye függ ez a folyadékigény, viszont itt nyáron a legfontosabb az, hogy rendszeres folyadékbevitel legyen. Ami alatt azt értem, hogy óránként egy 2-3-4 deci vizet mindenképpen meg kell inni. Én inkább a 3-4 decit mondom óránként, és ne az legyen, hogy nap végén eszünk be, hogy úristen, most nem ittam ma még csak egy vagy másfél liter folyadékot, és akkor gyakorlatilag este 10-kor észbe kapok, hogy akkor most be kell pótolnom ezt a másfél litert. Úgyhogy a hidratálást azt, hogy is mondjam, hát ne napi könyvelés legyen, hanem egy folyamatosan elosztott mennyiség, úgyhogy ez nagyon fontos, illetve nagyon fontos az, hogy ne csak tiszta vizet igyunk, hanem amiről egyszer ugye már beszéltünk, az pedig ugye az elektrolit pótlás, hogy a megfelelő sótartalmat, elektrolitot, nátriumokat mindenképpen vigyük be a szervezetbe.
1: Honnan tudjuk azt, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot iszunk?
2: Ez gyakorlatilag egy nagyon egyszerű módszer. Nézzünk bele a WC-be pisilés után, ugyanis a vizeletnek a színe nagyon praktikus támpontja tud lenni annak, hogy vagyunk. Hogyha világos, halványsárga, megfelelő mennyiségű vizelet van, akkor valószínűleg a szervezetünk folyadékellátottsága jó, ergo a hőterhelés hőgutának a veszélye kisebb, és abban a pillanatban, amikor mondjuk tartósan sötét-sárga, koncentrált, csípőszagú lesz a vizelet, akkor érdemes odafigyelni, hogy kevés a folyadékbevitel, tehát arra mindenképpen kell figyelni, és oda kell figyelni megfelelő hűtésre, mert elindulhat az a folyamat, hogy nincs megfelelő folyadék, nem olyan az izzadás, nem tudjuk a szervezetünket hűteni, és elindulunk a hőguta rögös útján.
1: Az étkezésekről is beszéljünk pár szót, Patricia.
2: Az ételnél ugye azt veszük észre, hogy sokan azt mondják, hogy a nyári hónapokban nem hőkupolában nem kívánnak annyit enni, és ez így is van, ennek azért van értelme. Ilyenkor könnyebb ételeket szoktunk javasolni, kisebb mennyiségben, akár hűtötten, zöldségek, gyümölcsök, levesek, joghurt, kefir, tehát minél folyékonyabb, hidegebb és könnyebb ételeket, magas víztartalmú ételeket, görögdínje, uborka, paradicsom például nagyon jól tud illeszkedni a nyári étrendbe. Amire még fölhívnám a figyelmet, pláne sportolóknak is, ez adott esetben magamon is szoktam tudni, hogy nehezen adunk föl bizonyos célokat, ez az én akkor is lefutom a 10 kilométert, na nem, tehát hogy ez ilyen időben, értem én, hogy ezt bírjuk, meg erősek vagyunk, de nagyon fontos az, hogy a hőség az nem fogja megkérdezni, hogy eddig mennyi maratont futottunk, hanem a hőség az adott nappal, az adott pillanattal foglalkozik, úgyhogy olyan szinten megemelkedhet a pulzus, és olyan szinten fokozódhat az izzadás, hogy gyakorlatilag a keringésünknek nagyon rosszat tudunk tenni, ezért ugyanaz az edzés, ami tavasszal mondjuk könnyű volt, hőségben teljesen más terhelést jelent a szervezetnek, úgyhogy nem gyengeség lassítani, ez egy alkalmazkodás, úgyhogy kora reggel javaslom ilyenkor a futást, gyakorlatilag tudod, Kriszta, szoktunk beszélgetni meg a hallgatók, hogy én alapban reggelente szoktam futni, hát ez van, hogy most ilyen 4-4-30-a tevődik, mert ott még nem készülök ki, ott még viselhető a hőmérséklet.
1: Sportolás, mozgás melegben, ezzel fogunk tovább menni. A beszélgető partnerem itt a Manna kanapéban Horváth Patricia, a New Way testtudat trénere.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Jó kanapézást, vasárnap délután van ez a Manna FM, a 98.6 Manna FM életörömzene, és Horváth Patrícia a vendégem, aki a New Way testtudattrénere, és akivel arról beszélgetünk, hogy ebben a nagy melegben mit kell változtatni, mit kell egy kicsit másként csinálni az egészségünk megőrzése érdekében, és hát akkor jöjjön a sportolás, a melegben és a mozgás.
2: Ha véletlenül bárki, akár konditerem, akár edzés, akár csak kimegyek, mert megszoktam a kertet kapálgatni, és mondjuk egy régebb óta fiatal ember azt mondja, vagy hölgy, hogy akkor most kertészkedek, azt is reggel, de ha mégis ezután úgy érzi, hogy szokatlan gyengeség lesz úrrá rajta, vagy zavartság jelentkezik, vagy hányinger, vagy hidegrázás, akkor azonnal segítséget hívni és odafigyelni, és azonnal hűteni és folyadék, mert ezek már mindenképpen a hőterhelésnek, a hőgutának az előjelei. Idősekre, kisgyerekekre mindenképpen figyeljünk oda, hogy nekik ugye még terheltebb lehet ez.
1: Mikor kell komolyan megijedni?
2: Ezt még egyszer megjegyezném, hogy a gyengeséggel kezdődik étvágytalanság, pici fejfájás, ekkor már nagyon figyeljünk, mert itt még megcsíphető a folyamat, és amikor már odáig jutunk, hogy izomgörcs, szaporapulzus, akkor mindenképpen kell furcsa viselkedés, zavarság, akkor mindenképpen kell orvosi segítséget kérni.
1: Mi a végső legfontosabb üzeneted?
2: Hát a hőség egy nagyon alattomos dolog, mert nem egyik pillanatra a másikra ér el bennünket, úgyhogy ezért figyeljünk az apró jelekre. Ugye lehet, hogy mondjuk hétfőn rosszul alszunk, kedden mondjuk kevesebbet iszunk a kelleténél, szerdán mondjuk egész nap izzadunk, csütörtökön nem tudjuk éjszaka lehűteni a lakást, és akkor péntekre meg mondjuk betesztünk egy sportot, amiről mondjuk nem tudunk lemondani, és ugye egyszer csak azt fogja mondani a szervezet, hogy na, én eddig tudtam kompenzálni, itt a vége, és gyakorlatilag eddig a pontig nem szabad eljutnunk, úgyhogy itt én azt szoktam javasolni, hogy át kell kereteznünk a hőséghez való hozzáállásunkat. Ugyanis szerintem nem az a kemény ember, aki 38 fokban pontosan ugyanúgy él és dolgozik, mint 22-ben, hanem az, aki kellő okosan és értelmesen felismeri, felméri és képes változtatni, hogy a megváltozott környezethez ő is alkalmazkodni akar és tud. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezekben a meleg napokban inkább élvezzük azt, hogy napsütés van. Tudom, hogy nagyon sok negatív hatása van, de télen majd lesz, amikor egyszer-kétszer ezt azért visszasírjuk, és ebben a hőségben nem kell hősnek lenni, nyugodtan picit visszavehetünk a tempóból, hidratáljunk, és amikor előjönnek a jelek, akkor azonnal figyeljünk oda, mert az apró jelek után még nagyon szépen lehet korrigálni ezeket a hőgutára utaló jeleket. Úgyhogy én ehhez kívánok mindenkinek a következő egy-két hétre még a meleg napokhoz kitartást, aztán összem meg majd gondolom valami hasonló aktuális témával jövünk. Kriszta, nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm. Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével gyűjtöttük össze a legfontosabb tanácsokat, infókat. Mire érdemes figyelni így a nagy melegben, hogy a rosszul léteket elkerülhessük? Ez a beszélgetés is visszahallgatható, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm szerint.
0: Manna Morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre érje el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sóly és Öskő között, ahol még szerdán délután keletkezett a tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sóly oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, hogy szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra.
1: Időjárás.
3: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna. Kedves hallgató, kezemben a bőség kosara, ami még üres, irány Kapolcs az idei művészetek völgye, annak is egyik remek helyszíne az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület. Ott forgattam ugyanis a bőség kosara következő részét, amelyben szó lesz Somról, Kökényről, Csipkebogyóról és a többiekről. Zene, aztán irány Kapolcs.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytuk a Pesti stúdiót, és itt vagyunk a Kapolcsi Művészetek völgyében. Bejöttünk egy olyan helyre, hogy csak a Balaton környékén és Balaton mellett élő termelők, kézművesek vannak, mellettem pedig Maligáspár Edit, mindjárt beszélünk, hogy minek az apropóján, de előtte arra kérem, hogy mondja, hogy kik vannak itt pontosan ebben az udvarban.
2: Szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót. Itt az Éltető Völgynek az udvarában, a Csigaház udvarán vagyunk, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, a Balaton fal felvidéken működő termelőket, kézművesek fogja össze, illetve az érdekeiket képviseli, úgyhogy ennek a helyszínén vagyunk mi most.
1: És hogyan találkoztunk, ugye én beestem ide, mert végre látom, hogy rendes üvegpohárban lehet egy fröccsöt inni, és észrevettem az egyik kedvenc gyümölcsömet, és ilyen gyümölcsök, kedves hallgatók, hogy som, kökén, csipkebogyó, tegyetek szívétekre kezdeteket, a csipkebogyó még oké, de a som meg a kökén lehet, hogy nincs meg sok hallgatónak, ugye? Ebből készülnek lekvárok és gyümölcsnyelvek, na erről beszélgetünk. Miért pont ezekből készülnek a lekvárok, ez a kérdés?
2: Én ebbe beleszülettem, Szent Antalfán gazdálkodunk, szőlőtermesztéssel foglalkozik alapvetően a családom, de augusztusban, amikor a pincetakarítás lett volna abszolút ideszerű, még emellett a saját erdőnkben somot kell legyűjteni, mert bizony augusztusban érik a som, és a nagymamám hagyományos receptjét őrzöm bele, tehát nekem a húsos som több, mint egy gyümölcs, valójában egy örökség.
1: Az a superfood, az nem csak egy hangzatos szó, hanem tényleg ezek a gyümölcsök tudnak valamit, nem? Ha picit arra kell, hogy nézzünk a gyümölcsök mögé, mire jó ez és miért kell nekünk som és kökény és csipkebogyó tenni.
2: A régi népgyógyászati adatok alapján is, de most már számos kutatás igazolja, hogy a húsos somnak nagyon sok élettani pozitív hatása van. Rendkívül magas a C-vitamin tartalma, akár négyszer több, mint a citromé. Nagyon magas azoknak a biológiailag aktív vegyületeknek a száma és mennyisége a húsos somban, ami védi a sejtjeinket, tehát egy antioxidáns hatású termékről, illetve gyümölcsről van szó, illetve a somnak olyan pozitív élettani hatását is szeretném kiemelni, hogy a vérképzést támogatja igazoltan, az immunrendszer működését, megfelelő működését, illetve a májnak és a vese működésnek is jutott. Tehát egy olyan termékről van szó, ami végre egészséges és finom.
1: Ezek igazi vadon termődők, azt mondja, erdőtökben teremnek, akkor ez nem egy tenyésztett dolog, tehát nincs nektek még som, vagy kökény, vagy csipkebogyó ültetvényetek.
2: Igen, ennek az előnyét, hátrányát is érezzük, saját egy molyhos tölgyes kazbokor erdőnk van, de Magyarországon számos mészkedvelő tölgyesnek a perem, a szélén megtalálható ez a bokor habitusú növény. A vadon termőt kezdtük el gyűjteni, és erre alapoztuk mi igen ezt a tevékenységet, illetve ezt a márkát. Egy szűk keresztmetszetet kellett megoldanunk valójában, a magozáspasszírozást, mert a kedves hallgatók nem biztos, hogy tudják, de ez egy apró termésű gyümölcs, szorványosan található az erdőben, tehát úgymond becserkéjük mi ezeket a gyümölcsöket. 2 grammosak nagyjából a vadon termő gyümölcsöknek a súlya, illetve ennek a közel a fele a kőmag, tehát a gyűjtése is szaporátlan, a feldolgozása is, tehát nekünk ezt a részét kellett hatékonyabbá tennünk, hogy ugyanazt a minőséget, amit a nagymamám készített házi körülmények között, azt ebben a kereskedelmi mennyiségben is biztosítani tudjuk.
1: A nagyi, hogy ült a konyhába, és akkor magozta, leszette a gyümölcshúst, akkor hallgattam mondjuk a Kossuth rádiót, és ezt sikerült gépesíteni akkor?
2: Igen, igen, és itt vissza is kanyarodnak, hogy egy nagyon komoly helyi értékről van szó, és mi ezt az értéket őrizzük. Szent Antalfán a házi asszonyok évtizedek óta generációról generációra átadják ezt az értékes receptet, mert én úgy fogalmazok itt, és szeretem ezt elmondani, hogy a som bizony tanít lelassulni, tehát nem fáról gyűjtve szedjük még keményen, mert nagyon fontos a higiénia, a tisztítás, de 2-3 napot ennek a már tisztított gyümölcsnek meg kell hagyni szobahőmérsékleten, mert puhul, és akkor válik el a magjától, tehát alapvetően nem válik el a magjától, rendkívül nehéz magozni, de ha lelassulunk hozzá, és ezt elfogadjuk, hogy bizony ezt a 2-3 napot meg kell a somnak adni, akkor utána könnyen feldolgozható, és ami a különlegessége, hogy nem főzve hidegen. Tehát cukor hozzáadásával ez az egyedüli összetevő, amit hozzáadunk a magához, a gyümölcshúshoz, és eltartja önmagát. Tehát pont ezeknek a superfood jellegű összetevőknek köszönhetően védekezik a gyümölcs a környezeti tényezőkkel szemben, de védhető a lekvár is főzés nélkül, tehát egy évig eltartható.
1: Na, innen folytatjuk, kedves adatok, most zenélünk, aztán még beszélgetünk, hogy mi készül még ezekből, mert van itt olyan gyümölcsnyelv, hogy pontosan mi ez, hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk Edittel.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A remek zenék után még folytatjuk kapocsi kirándulásunkat. Itt vagyunk a My Fit Berries, ami ugye azt mondta, hogy a fiatalok miatt lett egy ilyen neve ennek az egésznek. Igazából mit jelent ez magyarul? Én tudom, de mondjuk azért.
2: Klasszikus a receptem, ugye a húsosom is ősidők óta benn volt a mindennapi ember életében. Az én örökségemnek tekintem a húsosom receptjét, mégis a fiatalokhoz szeretnék vele szólni, és trendinek gondoltam, és gondolom ma is, hogy egy angol névvel, bár hagyományos magyar értéket őrzök vele, de megszólítsam a fiatalokat, és hogy nyissam a lekvárok fele, nyissanak az egészséges életmód és egészséges élelmiszerek fele. Úgyhogy ezért fogalmaztam meg a My Fit Berries, az én egészséges, az én fit gyümölcseim, bogyós gyümölcseim.
1: Ott tartottunk, hogy sikerült a nagy munkásságot egy picikét gyorsítani. Ez gépeket jelent? Ez egy fajta technológiát jelent?
2: Igen, egy magozópasszírozót sikerült vennünk, egy nagy teljesítményűt, és igazából a legkritikusabb pontját, a kézipasszírozást váltottuk ki vele, és ugyanazt a minőséget tudjuk így biztosítani. Tehát minden más fázisa ugyanaz, mint a klasszikus recept. Egyedül a magozás-passzírozás jelentette a nehézséget, és ez volt az első lépcsőnk, hogy sikerült ezt a házi készítésű és kézműves terméket nagyobb mennyiségben és azonos minőségben elkészítenünk, és a kezdők bátorságának hívom a kökényt, mert úgy gondoltuk, hogy ez is magas cselsav tartalmú, ez is bogyós gyümölcs, magas színanyaggal, megcsináljuk ugyanígy hidegen, ugyanezzel a recepten, amivel a nagymamám, és hát sikerült, tehát innentől már egy magabiztossággal folytattuk, a csipkebogyó már két év volt, tehát az egy kihívást jelentett, nehezen adta magát, ugye a hecsetét többen ismerik, tehát a márkának is szerettünk volna ezzel egy plusz ismertséget, mert a csipkebogyót különösebben nem kell elmagyarázni, hogy milyen értékes gyümölcsünk, de szigorúan mi azt szerettük volna, hogy ezt is hidegen készítsük el. Ez két évbe telt.
1: Én egyszer csináltam otthon házilag csipkebogyó lekvárt, soha többet nem, nagyon macerás volt. Azt a sok magot mind letakarítani, hogy az ilyen dolog. Mennyire találnak ide a fiatalok, és mennyire idegen nekik ez a sok gyümölcs?
2: Hál' Istennek a bőr teli van fiatalokkal, úgyhogy én nagyon örülök ennek a helyszínnek, ahol először mutatkozom be a termékeimmel. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát sikeres volt ez a két nap, én nem teljes időszak alatt voltam jelen. Nagyon fiatal és friss a gondolkodásuk fenntarthatóság szempontjából is, tehát tudatosak és keresik igen azokat a kézzelfogható megoldásokat, ami az ő egészséges életvitelükhöz jó. Úgyhogy igen.
1: Ugye azt mondom, hogy két év volt ilyenkor, van egyfajta családi kopogtatás, aki mindig kóstolgat, vagy amíg elengeditek, az, na ez már kész van akkor, oké. Tehát mi ez a folyamat, amíg elkészül az, ami kikerül a pultra, vagy akár a boltba, a webshopba és a többi helyre?
2: Nincs klasszikus folyamatunk, ötleteink vannak, céljaink természetesen közösen a férjemmel, meg támogatólag a gyermekek a háttérben, mert az ő részükről ez is türelmet igényel, mint a somhoz való hozzáállás. Ez most, az ötlet volt meg, kertészmérnök az alapvégzettségem, a somból indultam ki, hogy a nagymamám hogy közeledett hozzá, hogy melyik az a pillanat és állapot, vagy érettségi állapot, ahol el tudja készíteni hidegen. A kökényt is így lefordítottuk, de igazából nekünk, hangsúlyozom csak, hogy nagyon fontos a tisztaság, a gyümölcs tisztasága, tehát keményen kell szedjük, de akkor is csak akkor, amikor már érett, tehát a kökényt is lombhullatás után szedjük, amikor már valamennyi beltartalmi értéke kialakult.
1: Megcsípte a dér, azt mondják, igen, meg kell csípni a dér.
2: Igen, de mi még az előtt, az és azt otthon adjuk meg neki. Tehát mi ezt hűtőben, illetve ezt a hőfokot biztosítva adjuk meg, a dércsipte állapotot már mosva. És ugyanezt fordítottuk le a csipkebogyóra is, tehát ez volt az alapötlet, hogy nagyon finom a csipkebogyó januárban, amikor a bokorról szedjük egy jó havas kirándulás során, ez most már napjainkban ritkán, de hogyha ezt az állapotot érnénk el a gyümölccsel, akkor azt a nagyanyáink féle mozzanatot, ami két lépcsős, hogy először fenezték, magozták, tisztították, főzték, utána pürésítették, újra főzték, majd a belső szőrképletet leszették, és valójában a valamennyi C-vitamint ebből sikeresen kifőzték, de ezt szerettük volna mi a munkafázist is, illetve magát a C-vitamin megőrzést is biztosítani, illetve a munkafázist meg megtakarítani. Úgyhogy ezt a fagyott télvégi vagy tél közepi gyümölcs állapotot érjük kell, és akkor megint úgy, hogy teljes érettségben szedjük télen, és fagyasztóban biztosítjuk.
1: Jó kaland, azt mondom, innen folytatjuk, megint zenélünk az ilyen fűszer, és már megtudjuk, hogy mi lesz az a gyümölcs nyelv, amit promóztam az előbb, de most meg is kóstoljuk, hogy pontosan mennyire adja vissza a gyümölcs igazi értékét. Zene, aztán folytatjuk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ez a 98-an Manna FM Bőség kosara, zene után vagyunk. Érkeztek érdeklődők. Tessék, kóstolj még együtt, mert én sem kóstoltam még meg. Tessék venni egy kanalat, most itt a lehetőség.
2: Engedje meg, hogy a párjának.
1: Az órám lehet. Akkor kóstolj meg együtt, jó? Ön kezdi akkor. Jó. És mit kell? Ez milyen lekvár akkor?
2: Ez a húsos sombból készült lekvár. Boros gazdalányához méltóan nálam is van kóstolási sor, úgyhogy kezdjük a sommal. A soma nagymamám eredeti receptje szerint készülő, illetve eredeti termék.
1: Na, hölgy, megkóstolj, belenyúlok én is egy kis pálcikával. A somot nagyon szeretem.
2: Akkor, hogy nem szólalok meg, figyelem a tekintetüket, hogy milyen íz.
1: Nekem visszahozza a somot, imádom a somot, és nagyon jó.
2: Tehát én abban bízom, hogy ezt a páratlan gyümölcs ízt érzik önök is. Ilyenkor elárulom, hogy hozzáadott cukorral készül, de nem főzve hidegen. Tehát tényleg csak annyi a cukortartalma, amivel stabilizáljuk a terméket, és nem romlik meg.
1: Amikor ön vesz lekvárt, akkor megnézve, hogy készül, mi van benne, mennyire tudatosan tetszik mondjuk akár lekvárt venni.
3: Én nagyon szeretem termelői piacon vásárolni, mert akkor tudom, hogy házi recept alapján készül, meg hogy valódi gyümölcsből. Ugye mi is a nagymama vonalán azért házi lekvárt tettünk, meg azzal vesszük magunkat körbe, tehát hogy a termelői helyeken, mint az ilyen termelői piacon is azt nézem, hogy tényleg hiteles legyen a forrása, illetve az, hogy mennyire van cukorra kezelve, de hát ez elkerülhetetlen, tehát én nem hiszek abba, hogy cukormentesen készül a lekvár, mert nem ebben nőttem fel.
1: Cukor legyen benne, ne édesítőszer. Igen. Ez a lényeg, cukor legyen, ami természetes. Igen. És hogy ízlett akkor ez a som lekvár?
3: Nagyon finom, tényleg a gyümölcs érződik, így van.
1: Hát igen, ilyen a teszt, és ez nem volt megbeszélve, hogy ide jött, és akkor betettük adásba. Így készül a bőség kosara. Úgyhogy most megkóstoljuk azt is, jó?
2: Én szándékosan kérem, egyrészt a hulladékot csökkentjük, hogy a pálcika másik felével kóstoljunk. Jó, most a következő kóstolási soromban a kökény.
1: Kék a kökény, zöld a petesem, hogy Dal mondta régen, igen, akkor a másik felét átfordítjuk akkor.
2: Így kell fogyaszt, otthon is majd így kell. Ezt nyitva marad.
1: Nem baj, lesz másik. Ebből látszik, hogy az a jó, amit mindenki megeszik. Így van.
2: No. Na, ez a kökény, és a másik felével kell otthon is fogyasztanunk, mert ugye ez még egy élő anyag, nincsen főzve, és egy évig tartható el a kamra polcán, és egy év alatt is változik az íze. Most még ez egy friss készítésű, de egy év után képzeljék el, és mindjárt mutatok önöknek egy korábbi gyártást, egy ilyen fahéjas, aromás, füstös íz jön ki a kökényből. Tehát ez egy rendkívül komplex ízű, nem annyira letisztult, mint a som.
1: De nem, az íze ott is picit ilyen összehúzó hatása van a kökény, mint a cserszömörcés szájvíz, hogyha lehet valami. De íze persze nem. És akkor mi majd az is, amit én bepromóztam. És ezt akkor egy új kanállal, akkor ízen belenyúltunk. Addig azt eltesszük, azt új kanalat veszünk a hölgyem. Tessék venni egyet. De egy kanalat vesz a hölgy, veszek én is egyet. És akkor mit kell erről tudni?
2: Most duplázunk a kökényből. Ez nem a friss készítésű, hanem egy korábbi. És ez már egy érettebb.
1: Ez egy évet volt üvegben?
2: Igen.
1: Az állaga is más?
2: Ütemezzük a gyártást, és félkész állapotban is tárolunk termékeket.
1: Más.
2: A kapacitástól függően. Ez érik.
3: Igen.
2: Mint egy jó kóra.
1: Igen. Más. Nagyon jó. Tényleg. És mint az ember ezt megveszi, ugye ez hidegen van készítve, meddig áll le üvegben?
2: Gyártást követően egy évig, a kökény és a som, utána pedig a hűtőben, tehát nem is utána, hanem felbontás után a hűtőben.
1: Ez az a fajta lekvár, ha az ember kibontja, akkor nem sokáig marad a hűtőben, szerintem nem, főleg a gyereke van és rájár. No, oké. Megnézhetjük a gyümölcsnyelvet is? Vagy lesz egy sor? Oké, van még egy másik oldal a kanálnak, most jön még egy, nem szólunk bele.
2: Remélem a látogatói nem találták meg, csak önök, akiket célzottan keresek. Ez a csipkebogyó, ez volt a kihívás. A kökényt hívtam a kezdők bátorságának, a somot örökségnek, a csipkebogyót meg a kihívásnak. És azt a pillanatot szeretném visszaidézni vele, amikor az erdőben járunk, és leszedjük a bokorról, vagy egy réten, egy havas tájon azt az érett csipkebogyót.
1: A csipkebogyót én imádom, én hogy van vele?
3: Én is nagyon. Én rászoktam, hogy a fánkhoz már nem csak a baracklekvár teszem farsang idején, hanem kipróbáltam egy ilyen savanykásabb más ízzel a csipkebogyóval, és teljesen más a farsangi fánkhoz is. Én nagyon szeretem.
1: Jó macerás lekvár azért, ugye mennyi mag van benne, meg szúrós, meg milyen más, de ők megoldották. No, innen folytatjuk zene, aztán jövünk vissza a MyFit Berries pultjához, mert még megkóstoljuk azt a nyelvecskét is. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: A hölgyek kivárták a zenéket, és akkor most, is, ami jön, itt van a tálcán, sok-sok-sok ilyen, hát ilyen lapkának, nem tudom, minek kinéző, nyelvnek kinéző gyümölcet. Pontosan mi Edit elmondja.
3: Rendben, a frutledőrt egy angol szász eredetű készítményt éreztem úgy is, hogy helye van az én kínálatomban. A gyerekek célcsoportom, mind a lekvárokkal, a fiatalok, meg az egészségtudatos háziasszonyok, édesanyák, de a gyerekek kiemelten, és szeretném egy természetes alternatíváját adni az édes nasolnivalóknak, úgyhogy gyümölcs készítményeket készítek, asszalom őket, saját termesztésű gyümölcseinkből, és jó értelemben játszok ezekkel a gyümölcsökkel, nem csak a klasszikus szilva sárga barackot asszalom, hanem ami nálunk megterem, és így amit kínálni szeretnék önöknek, ez egy aszalt málna nyelvecske, a frut ledőrt fordítottam le gyümölcs nyelvnek a macska nyelv utána, ami sokaknak mond még valamit, de számomra mindenképp kedves. Itt megint a málna nem egy klasszikusan asszalható gyümölcs, úgyhogy úgy játszom velük, hogy a adalékanyagként egy másik gyümölcsöt használok, és pótolom például a málna esetében a pektint. Tehát nem mesterséges adalékanyagokkal, hanem természetes forrásokkal. És szeretném, ha megkóstolnák, ez még rajta van az asszaló fólián szándékosan, hogy meg lehessen fogni. Ez egy sütőpapír, ezzel a technológiáját is nagyjából tükrözi, és ez természetesen ez így egy.
2: A mázik legkényesebb gyümölcs, ami létezik szerintem, akkor lekezdted egy ilyet, ugye? Így leszedem, segítesz nekem leszedni a papír, csak úgy, hogy tartom a mikrofont. Na akkor mennyire málna, tessék, kóstoljuk meg egyszerre?
3: Na mennyire málna?
2: Nekem nagyon.
4: Igen, teljesen.
2: Most azért vagyok csöndben, mert nagyon jó. Ebben cukor nincs?
3: Ebben nincsen, a magját meg szándékosan benne hagyom, mert abban is vannak olyan értékes összetevők, természetes olajak, amik számomra is és az emberek számára is hasznosak. Természetesen, akinek esetleg a mag problémát okoz, az annak más terméket kínálok, más lehetőséget.
2: Aki már próbált málnát születeni, az tudja, hogy mennyire kényes gyümölcs, hogy egy sorba kell szedni igazából, de itt lehet, hogy másképp is lehet. Málnásotok van amúgy?
3: Ezek a saját, tehát nem komoly málnásunk, vagy nem nagy mennyiségekre kell, hogy gondoljatok, de azért nem is csomagoltam most be ezt a terméket, hogy itt ezen a fesztiválon magát a minőséget tudjam tükrözni az érdeklődőknek. A nagyobb mennyiségű gyümölcseinkből, szilvából, birsalmából csomagoltam a szaltakat.
2: Ez igazából tök jó alternatív lehet egy ilyen, akár most nem mondok márkát, de akár még gumicukornak, hogy gyerek inkább ezt tegye, nem a csontenyből kifőzött, mit tudom, mivel, na, igazi gyümölcs és pektin.
3: Ez pontosan, tehát kimondtad, ami a nyelvünkön volt, nem csak a gyümölcsnyelv, hogy ez egy jó alternatívája a gumicukornak. Én is a cukor pártján állok, a szükséges és elégséges mennyiségben, mert kell a gyermekek luxus életmódjához is, luxus mozgásaihoz is, és teljesen egyetértek veletek, hogy ez egy értékes dolog, de mértékkel kell fogyasztanunk.
2: Milyenek a munkának a szépsége? Azért van benne bőven kihívás, hogy ősszel nem nagyon mentek nyaralni, télen nem nagyon mentek nyaralni, tehát azért valami szépsége csak van ennek, hogy valami értéket csak létrehozol akkor.
3: Én mindenképpen közvetíteni, tehát üzenetértéket szeretnék ezzel. A tervezőasztal mellől még mindig ott hagyok, de álltam föl, és szeretnék a terveken túl konyhakész megoldásokat kínálni azok számára, akiknek fontos az egészséges életmód. Ezt mutatom kertjeimmel is, most ez nem a riport témája, de ebből nőtte ki magát az egészséges gyümölcsök profilom is. A recepteket is nem titkolom, mert aki szeretné saját maga elkészíteni, az bátorítom rá, de akinek vagy ideje nem engedi, vagy a lehetőségei nem, azoknak pedig készen kínálom.
2: Kedves hallgatók, a MyFitBe részt ezt beírjátok, akkor szerintem megtalálnak benneteket bárhol. Valami, keresni kell. Ha éppen jöttök jövőre, kapolcsa, hát itt lesz Edith, meg kell kóstolni, és hát igen, oda kell figyelni, hogy mit eszünk, mert ugye azzal leszel, amit eszel. Köszönöm szépen. Azt pedig egy másik riportéma lenne majd a függőleges konyhakert, ami ott van, mutatom a hölgynek, akivel kóstoltatok, hogy nem kell nagy terület ahhoz, hogy valami megteremjen. Köszönöm szépen. Mit kell kívánni az, hogy hát ez az asztalt való felállás sikeres legyen, az asztalt azt felejtsd el, és hogy ezek hát kapjanak még nagyobb nyilvánosságot. Köszönjük a kóstolót és a bemutatót.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: élet, öröm, zene. Folyamatosan a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje, mínusz 140 centiméternél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyóvíz szintjét. A művelet várhatóan 30 napig fog tartani. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 centiméterrel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek vízijárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
3: Manna Inc.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now I'm still waiting. The song is deeply personal.
2: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A fő üzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velünk.
1: Active and deeply cares. Right now I'm still waiting.

0: other. Ez a Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Zsoltárban Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2. Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: televízió jóvoltából.
1: Ma arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy a lehető legtöbbet tanuljátok meg az érzelmi gyógyulásról. Ez egy olyan terület, meg gyógyulására sokszor nem is gondolunk. Először lehet, hogy nem is lesz könnyű. Lehet, hogy nem lesz kellemes eleinte. De megígérem, hogy az utána következő érzelmi stabilitás miatt megéri majd. Isten soha nem kér tőled olyasmit, ami végül ne a javadra szolgálna. Értsétek meg, kérlek, Isten soha nem kér téged arra, hogy tégy meg valamit, ami ne a te javadat szolgálná. Amikor megkért, hogy költöztessem a szüleimet Szent Louisba és gondoskodjam róluk, annak ellenére, hogy úgy éreztem, ők bántottak meg és csalódást okoztak nekem egész életemben, ez nem értük volt, hanem főként én értem. Akármit is kér tőled, Isten, most éppen, csak tedd meg. Mert még ha nehéz is, végső soron befektetsz. És ha befektetsz, akkor később jutalmat kapsz. Ebben a teremben nagyon sok ember van, aki az elmúlt években befektetett az Istennek való engedelmességén keresztül, és azt akarom mondani nektek, hogy már úton van a jutalmatok. Jön a fizetésnap. Isten azt akarja, hogy teljes legyél, jutalmat akar adni neked az életedben, de meg kell tenned, amit ő mond. És többi nem szabad kifogásokat gyártanunk. Az Úr bosszúállásának napján ő azért jön, hogy megvigasztalja a gyászolókat. Ézsaiás 61:3. Hogy vigasztalást és örömöt adjak Sion gyászolóinak. Sion a gyülekezet jelképe, és tudjátok, rengeteg gyászoló ember van az egyházban. Gyászfátyol helyett illatos olaja, csüggedés helyett öröméneket, hamu helyett fejdíszt adok. Hamu helyett fejdíszt. Hamu helyett fejdíszt, nem pedig fejdíszt a hamuval együtt. Ez egy isteni csere. Oda kell adnod neki, amit van, és akkor ő odaadja majd neked, ami neki van. Te feladod a gyászodat, ő odaadja neked az örömöt. Te odaadod a hamudat, ő pedig a fejdíszt adja neked. Te felöltöd a dicsőítés ruháját, és a szíveden lévő nyomás pedig elillan. Kelj fel minden nap, és harcold meg a harcot. Nem számít, mit mond az elméd, találj 7 dolgot, amiért hálás lehetsz, és egész nap adj hálát Istennek ezekért. Ez segíteni fog neked. Ha nem szereted a munkádat, akkor adj hálát Istennek, hogy a tiéd az a munka, mert vannak mások, akik örülnének neki. Lehet, hogy elmentél vásárolni, és nem tudtál mindent megvenni, amit szerettél volna, de legalább be tudtál vásárolni. Harcolnunk kell az ellenség ellen. A 7. vers azt mondja, a kétszeres szégyen és szidalom után a te néped újongani fog osztály részének, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, mint amit elvesztettek. Nem akkor majd, amikor a mennybe mennek, hanem az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot. Isten jóvá teszi a rossz dolgokat. Ő az igazság Istene. De te nem fogsz kapni semmit Istentől, ha nem hiszed el, amit mond. Azt mondtam, semmit sem fogsz kapni Istentől, ha nem hiszed el, amit mond. Nem fog csak úgy rád pottyanni az áldás. Hanem hinned kell, és eléggé kell hinned ahhoz, hogy megtedd, amit kell. És nincs olyan ember, aki azt mondaná, hogy Isten nem fordítja jóra a dolgokat az életedben, ha megtesszük, amit mond. Lehet, hogy egyes esetekben kissé tovább tart ez, mint másoknál, amit nem értünk, de Isten akkor is hűséges. Mindjárt visszatérünk a konferencia témájára, de most úgy hiszem, hogy fontos megállnom egy kicsit, és szeretnék beszélni néhány dologról, amit nagyon fontosnak érzek. Először is, tudjátok, ha érzelmileg egészségessé váltok, akkor az egyik dolog, amit tapasztaltok majd, az az lesz, hogy magabiztos személyekké váltok. Tudjátok, a magabiztosság nagyon fontos. Őszintén szólva, én nem hiszem, hogy bármit is elvégezhetünk magabiztosság nélkül. Nem számít, milyen ajándékaid vagy tehetségeid vannak, nem számít, milyen lehetőségek kerülnek az utadba. Ha nem tudod, hogy hogyan légy magabiztos, akkor soha nem veszed majd hasznát azoknak az ajándékoknak. Én szeretném, ha észrevennétek, hogy nem azt mondtam, hogy ha nem érzed magabiztosnak, nagyon szeretném, ha megértenétek, hogy a magabiztosság az egy állapot, és nem feltétlenül egy érzés. Tudjátok, én nem mindig érzem magamat magabiztosnak, amikor idejövök a stúdióba, de elképesztő, hogyha bátran fellépek ide, és elkezdek az ajándékaimban működni, akkor az érzéseim követnek majd, amit teszek. Tehát van néhány ig, amit szeretnék megosztani veletek ma, és szeretnék röviden beszélni a magabiztosságról. Először is az Efézus 1:3-4-ben a Biblia azt mondja, áldás és dicsőség a mi Urunk Jézus Krisztus, a Messiás Istenének és Atyának, aki a Szent Szellemen keresztül megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Nos, gondoljatok csak erre, a Biblia azt mondja, hogy már minden szellemi áldással megáldattunk, amire csak vágyhatunk, és egészen biztos, hogy Isten nem fog olyasmit kérni tőlünk, amihez nem adja meg a magabiztosságot, és hogy meg is tudjuk tenni azt. Nos, az egyik oka annak, hogy magabiztosak legyünk az, hogy a Biblia újra és újra elmondja, hogy Isten szeret minket. Én szeretném, ha tudnátok, hogy Isten szeret benneteket. Az ige úgy folytatódik, hogy ő benne, az ő szeretetében kiválasztott magának. Ő választott ki téged, valójában kiválogatott minket a maga számára a Krisztusban, már a világ alapjainak megteremtése előtt, hogy mi szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Képzeld csak el, Isten szeret téged, ő választott téged, és azt választja, hogy fedhetetlenek lát téged maga előtt. Ha kapcsolatot akarsz Krisztussal, és megkérted, hogy jöjjön a szívedbe, ha tanulod, az igéjét, és rendszeresen megteszed, amiről tudod, hogy meg kell tenned, hogy fejlődj az Istennel való járásodban, akkor ő úgy tekint rád, mintha már megfutottad volna a pályát. Az áll itt, hogy mi fedhetetlenek vagyunk ő előtte szeretetben. Ez azt jelenti, hogy Isten nem próbál majd bűntudatot ébreszteni bennünk, vagy rossz érzéseket kelteni a múlt miatt, ő benne, és nem az számít, hogy mit érzünk, vagy a világ mit mond rólunk, ő benne, nekünk megváltásunk van. Szabadulás és üdvösségünk a véren keresztül. A bűneinkből való gyógyulásunk van, és a bűneink bocsánata. Minden fogyatkozásunk és vétkünk távolra került, mert ő szeret minket. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy amikor Isten megbocsátja a bűneinket, akkor olyan messzire veti el őket, mint amilyen messze a napnyugat a napkelettől, és többé nem emlékezik rájuk. Szerintem ez magabiztonságot ad. A Kolossé 2:10 egy olyan ige, amit nagyon szeretek, mert sok éven keresztül úgy tűnt az életemben, hogy mindig hiány belőlem valami, mintha nem lettem volna teljes. És szerintem sok ember érzi azt, hogy nos, én jól lennék, ha lenne férjem, vagy ha lenne gyerekem, vagy ha lenne egy jobb munkám, rendben lennék, ha jobb autót vezetnék, rendben lennék, tudod, ha megfelelő társadalmi csoporthoz tartoznék. De a Kolossi 2:10 nagyon-nagyon jó híreket közöl velünk. Azt mondja, hogy mi ő benne vagyunk. Amikor elfogadjuk Krisztust megváltónknak, akkor ő benne vagyunk, és ő pedig mi bennünk van. És azt mondja, hogy teljességre jutottunk. Benne teljesek vagytok, és eljutottatok az élet teljességéhez. Krisztusban az Istenség tölt be benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És ti elértétek a szellemi teljességet, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak és erőnek. Ez alapvetően azt mondja, ahogy egy másik fordításban is áll, hogy mi teljesek vagyunk ő benne. Gondolkozzatok csak ezen. Bármivé is kell válnod, te már az vagy ő benne. Mondhatod, de hát nem vagyok házas, de ettől még teljes vagy ő benne. Nem kell, hogy legyen férjed vagy feleséged ahhoz, hogy teljes légy. Azt mondhatod, nos, tudod, én özvegy vagyok. Nem találom a helyemet, amikor házas barátokkal vagyok együtt. De nem kell így érezned, mert ő benne teljes vagy. Mondhatod azt is, nos, gyermekkoromban rosszul bántak velem, borzalmasan bántalmaztak, és a szüleim nem is akartak engem, eldobtak magukat. maguktól. Nem igazán érzem, hogy lenne bármilyen értékem. Nincs magabiztosságom. De nem kell így érezned, ha rájössz, hogy ő benne teljes vagy. Ó, remélem, hogy vannak, akik hallgatnak most engem, és tényleg meg tudják ezt ragadni. Te teljes vagy Krisztusban. Hajlamos vagy másokhoz hasonlítgatni magadat? Nem kell ezt tenned. Galata 3.28 azt mondja, Krisztusban tehát nincs különbség. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő. Mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Jaj, én nagyon szeretem ezt az igét, nagyon szeretem. Nem vagyok se több, se kevesebb, mint bárki más. Nem kell egymással összehasonlítanunk magunkat, mert az egyetlen értékünk az, hogy kik vagyunk Krisztusban. És tudjátok, mivel Isten ennyire fontosnak tartott minket, hogy ilyen drága árat fizetett a megváltásunkért, akkor szerintem mi sokkal többet érünk, mint azt mi gondolnánk. Végül szeretném megnézni veletek a Filippi 3:3-at, és aztán megkérdezném, hogy honnan származik a ti magabiztosságotok. Abból, ahogy kinéztek, akiket ismertek, a tanultságotokból, abból, hogy milyen környéken laktok, az autótokból, abból a szociális rétegből, amihez tartoztok, a testetek méretéből. Nos, a Filippi 3:3 azt mondja, mert mi keresztények vagyunk a körülmetéltek. Akik szellemben imádjuk Istent a Szent Szellem által, és Jézus Krisztussal dicsekszünk. És most figyeljetek, és nem a testben bizakodunk, nem abban, amik a test szerint, külső megjelenés szerint, vagy külső kiváltságok szerint vagyunk. A magabiztosságunk nem abból fakad, hogy hogy nézünk ki, kit ismerünk, vagy hogy mennyire vagyunk iskolázottak. A mi magabiztosságunk Krisztusban van. És ha ő benne van, a magabiztosságunk, akkor mindig magabiztosak lehetünk. És még ha nem érzem magam magabiztosnak, akkor is mondhatom, hogy tudod mit? Én akkor is Krisztusban vagyok, ezért magabiztos vagyok, és úgy megyek előre, mintha magabiztosnak érezném magam, és hiszem, hogy az érzéseim majd felzárkoznak a döntésem mellé. Nos, itt az ideje, hogy visszatérjünk a konferencia témájához, és csak szeretném, ha emlékeznétek rá, hogy Isten szeret benneteket, és hogy a magabiztosságotok mindig azon kell, hogy alapuljon, hogy kik vagytok ő benne. Az érzelmileg beteg embereket a lelkükben sebezték meg, és soha nem gyógyultak meg igazán. Az érzelmeik összezavarodtak. Mondok egy példát. Jó néhány éve egy bütyök nőtt a lábamra. Valószínűleg attól, hogy évekig magas sarkúban jártam itt fent. És ez egy olyan fajta bütyök volt, amit nem tudtam figyelmen kívül hagyni, mert állandóan fájt, és prédikálás végére nagyon fájt. Ezért eltávolítottam. Nos, ezután még mindig volt egy kis problémám a lábammal. Amikor sokat álltam, akkor egy kis zsibbadást, bizsergést és égő érzést tapasztaltam, szóval elmentem a doktorhoz, aki több dolgot is mondott nekem, de az egyik dolog az volt, hogy hegszövet van ott a lábamon, és az olyan, hogyha nem kezelik rendesen, akkor újabb és újabb hegszövet rakódik le ugyanott. És most már elég sok ilyen szövet rakódott le azon a helyen ahhoz, hogy érezzem is. Nos, ezt példaként említettem, mert köztetek is sok személlyel történnek dolgok az életben, és ahelyett, hogy engedtétek volna Istennek, hogy teljesen lerendezze ezt bennetek, újabb és újabb hegszövetet gyűjtöttetek, amíg annyi nem lett, hogy már összezavarta az érzelmeiteket. Nagyon nehéz jó kapcsolatokat kialakítani, ha az érzelmei teljesen összezavarodtak. Ilyenkor nem gondolkozol helyesen, nem helyesek az érzelmeid, ezért nem is viselkedsz helyesen. Isten egészé akar tenni téged, és azt kéri tőled, hogy higgy az ő szavában jobban, mint amennyire az érzéseidnek és a gondolataidnak hiszel. Szerinted Isten mit gondol rólad? Ó, sok embernek rossz véleménye van önmagáról. De Isten szeret téged, és ő azt mondta, hogy értékes vagy, olyan értékes, hogy az ő fiát küldte, hogy meghaljon érted, és túl kéne lépni ezen a, de hát ő mindenkiért meghalt felfogáson, ő érted halt meg, ő mi miattad ment keresztül azon, amiken keresztül ment, érted, aki a tévét nézed, érted, megérted, és igen, én hiszem, hogy akkor is megtette volna, ha te lennél az egyetlen ember a Földön, és ő egy bensőséges, közeli kapcsolatba hív téged. A világegyetemben lévő erő el akar jönni, hogy benned éljen, beszélni akar hozzád, és beszélgetni akar veled az életedről. Teljesen betölt téged a szellemével, ajándékokat, tehetségeket és képességet ad neked. Képessé tesz arra, hogy megtégy dolgokat. Ezért semmi szükség arra, hogy ne tiszteld magad. Hogy ne kedveld, vagy hogy épp utáld magad. Vagy hogy bántsd magad. Vagdosd vagy ütögesd magadat. Hogy étkezési zavaraid legyenek. Vagy rászok a drogra, vagy az alkoholra azért, hogy valahogy tompítsd a fájdalmadat. Nem kell így élned. Nem kell játék szenvedélybe esned, vagy vásárlási mániába. Nem kell a tévé mögé bújnod, vagy depresszióba süllyedned. Nem kell így élned, de be kell őt engedned az életedbe, és be kell engedned a problémás területekre. Nem szabad elzárnod ezeket a területeket, mert ha ezt teszed, akkor soha nem fogsz meggyógyulni. Akárkik legyetek is azok, akiknek meg kell nyitniuk az életüket Isten el. Arra bátorítalak benneteket, hogy mondjátok Istennek, gyere, és kötözd az oltárhoz, ha ezt kell tenned. Ne engedd, hogy elmenjek tőled, és tedd meg az életemben, amit csak akarsz. Visszautasítom, hogy itt maradjak, változni akarok. Nem fogok így maradni, változni akarok, és mondd ezt neki, nem akarok magamon gondolkozni, hogy mi jó bennem, és mi rossz bennem. Nem akarom másokhoz hasonlítani magamat, hanem el akarok feledkezni magamról, mert elegem van abból, hogy magamon gondolkozzam. És minden reggel úgy akarok ébredni, hogy Istenem, itt vagyok, hol van szükséged rám a mai napon? Van számomra feladatod ma? Segíteni akarok valakinek. Valakinek az arcára mosolyt akarok csalni. Valaki mást pedig meg akarok nevettetni. Valakit bátorítani akarok. Valakit pedig építeni. Többé nem akarom a és velem mi lesz dalt énekelni. Vagy a másikat. Én mindig magamra gondolok. Milyen szegényes az ilyen élet. Gyerünk, ti is érzitek, hogy az Isten tűze ég a szívetekben? Nem akartok jobbat az ilyen szegényes életnél? Meg kell békülnötök magatokkal. Nem utánozom a robotot, már láttátok. Van. Én nagyon önző voltam régen, és egyik reggel úgy ébredtem, ahogy minden más reggel is, ez sok éve volt, ahogy ott feküdtem az ágyban, megint magamon kezdtem gondolkodni. Hogy aznap hogyan tudnék mindenkit rávenni arra, hogy azt tegyék, amit én akarok. Hogy senki nem tesz értem semmit, és senki nem törődik velem, és mi lesz velem, és mi lesz velem. És akkor a Szentlélek elkezdett beszélni hozzám, azt mondta, olyan vagy, mint egy kis robot. De az ördög az, aki minden reggel beugrik a fejedbe, és elkezd jól felhúzni. Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Aztán így folytatta, aztán felkezd, és ezt látom egész nap. Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? Mi lesz velem? És eljutottam arra a pontra, hogy már nem bírtam így élni. Egy kiegyensúlyozott módon akarom szeretni magamat, de azon túl nem akarok magamra gondolni. Ki akar egész nap azon gondolkodni, hogy én? Békülj meg önmagaddal. Megtenném a valaki, hogy megbékél önmagával?

milyen ajándékaik vannak, és azt mondom, ez nem fair, nem elég, hogy így tud énekelni, de még iszonyúan jóképű is. De tudjátok mit? Nem számít, hogy mit akartok, csak annyit tehettek, amire képességetek van. Olyan sok ember akar főnök lenni valahol, de csak a másodikok, harmadikok vagy negyedikek a rangsorban, és az egész életükben szerencsétlenek, mert nem ők a főnökök. Nos, ha te vagy a második a sorban, akkor még ma hozz egy döntést, hogy te leszel a lehető legjobb második. És akkor lehetsz az első és legjobb abban, amire Isten elhívott, nem pedig abban, amit te akarsz csinálni. Békülj meg a combjaiddal! Gyerünk már! Békülj meg a nagy lábfejeddel, az orroddal, vagy legyen akármi, ami nem tetszik neked. Nekem a hangomat kellett elfogadnom. Mert nem olyan, mint egy kedves kis hölgynek. Az emberek azt hiszik, hogy 2,5 méteres vagyok, és mindenem csupa szőr. Egy chicagói alkalom előtt a parkolóba mellém gurult egy motoros férfi, egy jól megtermett ember, tetoválással, bőrszerkóban. Mellettem állt meg a Harley-jával, és én pont akkor szálltam ki a kocsiból, azt mondta nekem, hé, testvérem! Azt mondja, el kell mondanom valamit. Én egy igazi férfi voltam, és semmi esetre nem engedtem volna, hogy egy nő bármit is tanítson nekem. Azt mondja, csak az volt a baj, mire rájöttem, hogy te nő vagy, addigra már megváltoztattad az életemet.

Mert régen csak rádió volt, és senki sem látott engem. És még ma is rendszeresen erőfordul, hogy azt mondják nekem az emberek. Te sokkal kisebb vagy, mint gondoltam. Szóval régen nagyon zavart a hangom. De aztán elfogadtam. Nemrég, mikor Utahban voltam, felhívtam egy gyógyfürdőt, hogy bejelentkezem a kozmetikába. És a hölgy azt kérdezte tőlem, milyen kezelést szeretnénk, közben megmondtam neki a nevemet, Joyce Meyer-nek hívnak. Azt mondja nekem, van arcszőrzete? Nos, nekem még le sem esett, hogy mit kérdezett, szóval még ott járok, hogy nekem van szemöldököm, meg szempillám. Tényleg felülről lefelé haladva sorra vettem a dolgokat. Igen, a bajuszomat múlt héten gyantáztattam, és közben arra gondolok, végül is mindenki van egy kis pihe. És ki is mondtam, végül is mindenki van egy kis pihe. Erre azt mondja, nem úgy értem, van szakálla, vagy kecske szakálla? Nos, volt olyan idő az életemben, amikor egy ilyen két hétre kiütött volna. Annyira paranoiássá váltam volna, hogy senki előtt nem mertem volna kinyitni a számat. De most csak iszonyú viccesnek találtam. Dave és én vagy fél óráig nevettünk. Szétnevettük a fejünket. És arra gondoltam, remélem ez a hölgy végzi majd a kezelést. És na-na, hogy hozzákerültem. Azt mondta, jaj, annyira sajnálom. Szóval el kell fogadnotok néhány dolgot az életetekben. Itt az ideje túllépni azon, hogy bizonytalanok legyünk és féljünk, hogy a múltbeli rossz dolgokba kapaszkodjunk, meg a sok hamuhoz. Ne ragadjatok meg a múltban, ahol történt valami veletek, amin úgysem változtathattok. Nem tudod meg nem történtét tenni, de visszamehetsz, és megbocsájthatsz, és mondhatod, nem engedem, hogy ez irányítsa a jövőmet, nem leszek érzelmi roncs, behívom Istent az életem minden területére, és engedem, hogy azt tegyen, amit akar.

Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméternél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füst felhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai csütörtöki nap, augusztus 13-a van. 50 éve ez a balkezesek nemzetközi napja, 1976 óta világszerte a mai napon ünneplik. Ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkezesek problémáira, a jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Szinte senki sem tekintető egyébként tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézimunkához elsősorban a balkezüket használják. A balkezesek aránya Ázsiában kisebb, ennek valószínűleg vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. 120 éve született Borsos Miklós, kossuthdíjas szobrászművész, grafikus a mai napon, Munkácsy Mihály díjas, kossuthdíjas, érdemes művész és kiváló művész. 105 éve született Sarkadi Imre, kossuthdíjas író, újságíró, dramaturg, háromszoros József Attila díjas, Kútban című novellájából készült a Körhinta című film. Fő témája a magyar parasztság 1945 utáni élete, valamint a modern társadalom erkölcsi problémái. 161 éve hunyt el Semmelweis Ignác, gyermekágyi rázokának felfedezője, az anyák megmentője. Bécsben hunyt el. Tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. 40 éve hunyt el Járic Józsa festőművésznő a mai napon. Ő 1924-től 30-ig tánctanár volt Párizsban, itt rendszeresen kiállította műveit a Függetlenek szalonjában. 1931-ben hozta létre 13 másik festőnővel együtt a Magyar Képzőművésznők Egyesülete új csoportját. 15 éve hunyt el Kosaras Vilmos színész rendező, a kanadai magyar televízió producere, Prokultúra Hungarika díjas, a Magyar Köztársaság érdemlen tiszti keresztjét 2006-ban kapta meg. 177 éve Görgei Artúr letette a fegyvert, a magyar honvédség az orosz cárnak adta meg magát, véget ért az 1848-49-es szabadságharc. Görgei keresztlevelén szereplő neve egyébként Johannes Artúr Voldemár Görgei. A teljesen összeépült két község magyar világos és román világos közelében emelkedik a virágosi vár omladozó falaival, ahol a fegyverletétel történt az oroszok előtt. A magyar honvédsereg Rüdiger orosz tábornoknak adta meg magát, Görgei ezzel kívánta jelezni, hogy a magyarokat nem a Habsburg birodalom, hanem a cári haderő győzte le. A Bohus kastélyban írták alá a megadási okmányt. A fegyverletétel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végét jelentette, amely után az osztrákok részéről véres megtorlás következett Hajnau rém uralma alatt. Görgei az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott. 127 éve született Alfred Hitchcock, angol filmrendező, a feszültségkeltés, a borzongatás mestere. Londonban látott napvilágot egy többségében ír katolikus családban. Műszaki rajzoló volt, úgy került a film világába, hogy néma filmekhez rajzolt feliratokat. Később minden mást is csinált a stúdióban és a cég irodáiban, majd egy idő után a feliratokat fordította és írta is. A filmstúdiót, ahol dolgozott, Michael Balcon producer vette meg, aki támogatta Hitchcockot filmes karrierjében. 25 filmet rendezett Angliában a 30-as évek végéig. Ezt követően David O. Zelnick producer hívására Hollywoodba települt át. 1944-ben átmenetileg visszatért Angliába, hogy háborús iradófilmeket készítsen. 79-ben az angol királynő lovaggá ütötte, és márciusban megkapta az amerikai filmintézet díját is. 1980. április 18-án hunyt el 81 évesen. Filmjei a félelem és a fantázia keverékén nyugszanak. Jellegzetes az, hogy a rendező szinte minden filmjében egy-egy kisebb szerepben is szerepel. Angliában barna, míg Amerikában szőke színésznőket alkalmazott filmje. 1922-ben kezdte el forgatni első filmjét, a 13-as szám címen, de sohasem fejezte be. Első remek műve a 27-es a Titokzatos lakó, melyben későbbi thrillerjeinek legtöbb jellegzetessége fellelhető. Ő maga ezt a filmet tekintette az első valódi Hitchcock filmnek. Első hangos filmjét, a 29-es Zsarolást eredetileg néma filmnek szánták, de részben hangos részekkel egészítette ki, részben a néma részeket utólag szinkronizálta. Ez volt az első brit hangos film, de sikereket ért el a Mentőcsónakkal, a Forgószékkel, a Pszichóval vagy a Madarakkal. Ma is nagyon szép meleg nyári időre van kilátás, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, csapadékra nem kell számítani. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy a 30 napos rendészeti akció után a BRFK a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenléttel lesz jelen.

0: FM, Budapest Update.
1: Nézzük már is, mi mindenről írnak a lapok a mai napon a főváros kapcsán. A 30 napos rendészeti akció után a budapesti rendőrfőkapitánysága, a BRFK, a főváros 19 helyszínén továbbra is kiemelt rendőri jelenléttel lesz jelen, közel 100 beazonosított helyszínen pedig mozgó rendőri jelenlét lesz Budapest közterületein. Többek között erről állapodtak meg a főváros és a belügyminisztérium képviselői hétfői egyeztetésükön. A BRFK azután a főváros több pontján megerősített rendőri jelenléttel, a rendőrség különböző szervezeti egységeinek és társszerveinek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzésekbe kezdett. A budapesti közbiztonsági problémák kezelésébe a Szociális és Családügyi Minisztérium is beszállt, tárcamobil tímek és krízisközpontok felállításáról döntött. A főpolgármester pedig bejelentette, hogy az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek részvételével megalakul a közterületi koordinációs munkacsoport. Közben közvetlen kerékpáros kapcsolat épül Dunakeszi és Budapest között. A kormány döntése értelmében megvalósul a Dunakeszi és Budapest közötti hiányzó kerékpár útszakaszok kiépítése. A beruházásnak köszönhetően megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és a főváros között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a kormány augusztus 7-i döntése nyomán az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz biztosítja a szükséges forrásokat a projekthez. A fejlesztés lehetővé teszi a Dunakesz irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfaltos út, valamint a gát és a Dunasor közötti biztonságos összeköttetés kialakítását. A kormány a két leginkább hiányzó szakasz megvalósítását támogatja, így a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre. A fejlesztés célja, hogy az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre, amely a Vácon és Szobon át az országhatárig vezető útvonalat közvetlenül köti össze a fővárosi belső hálózattal. Nagyon elterjedt a tigris szúnyog Budapesten. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és a folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófa Fővédelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyog a kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Békés megyében ezeket légi biológiai módszerrel, míg Pest megye déli részén földi biológiai technológiával kezelik a szakemberek. Ugyanakkor a tigris szúnyogok jelenléte miatt Budapesten a 3., a 4. és a 23. kerületben, illetve balatonparti települések egyes részein szükségessé vált a földi permetezés, tartalmazza a közlemény. Azt írták, hogy a hőségben és nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyog elterjedése, immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakókörnyezetben, a ház körüli pangóvizekben, akár a locsolás után a virágcserében, egy eldugult ereszcsatornában, állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért az edények, hordók rendszeres kiürítésével. Nagy átalakítás jön a Szent Gellért rakparton. Autósok, bringások készülhetnek. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki ugyanis. A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapotot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas gyógyfürdőnél lévő mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére, tartalmazza a társaság közleménye. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik. A tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek, tették hozzá. Azt írták, hogy a mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros és gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak megújítása összefügg a budai fonódó villamos hálózat második ütemének rövidesen megkezdődő kivitelezési munkálataival, ezért a folytatás műszaki tartalmáról és megvalósításuk idejéről még folynak az egyeztetések. Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevue családi napnak, amely egésznapos, ingyenes kikapcsolódást kínál az autózás szerelmeseinek, a családoknak és a zenerajongóinak egyaránt. A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók közel 60 kiállított Nissan és Cherry autót tekinthetnek meg, miközben színes gyermekprogramok és esti nagykoncertek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A Grandevue célja, hogy egy olyan közösségi élményt teremtsen, ahol minden generáció megtalálja a számára legizgalmasabb programot. programot. A nap folyamán a legkisebbeket külön gyermekszínpad várja, ahol folyamatosan műsorokkal és interaktív előadásokkal készülnek a szervezők. A színpadon többek között az Apacuka zenekar, Brand New, valamint a Kabóca és Major Kabáb színház szórakoztatja majd a családokat. Emellett egész nap kreatív foglalkozások, ugráló és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt. A rendezvény középpontjában természetesen az autók is kiemelt szerepet kapnak. A Városháza Parkban mintegy 60 kiállított Nissan és Chery autó várja az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a legújabb modellekkel és az autóipar újdonságaival. A regisztrálók között kisorsorásra kerül egy vadonatúj Nissan Leaf és egy Chery Tiggo 8. Puskás Ferenccel és David Bowie-jal jön az idei Budapest klasszikus filmmaraton. Amélie csodálatos élete, Thelma és Louise, a Csodacsatár, 80 huszár, a Gyűlölet, Hamu és Gyémánt a zongorista. Többek közt ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetik Nagybásznon kiváló minőségben felújítva a Budapest klasszikus filmmaratonra látogatók, ami legendás némafilmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek szeptember 15 és 20 között. Az őszi fesztivál 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója. A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint a fesztivál programjában az ikonikus alkotások mellett legendás némafilmek, élőzenés vetítések, szakmai programok, beszélgetések és workshopok is szerepelnek. Az esemény kiemelt témája az 56-os forradalom 70. évfordulója lesz. A maraton egyik különlegessége Keleti Márton 1956-ban készült a Csodacsatár című szatírájának felújított, eredetileg Puskás Ferenccel forgatott változata lesz. A film az Aranycsapat sikereinek időszakában készült, és éles társadalomkritikát fogalmazott meg. A történetben egy képzeletbeli ország lakói akkor is ünneplik két balkezes futballsztárjukat, amikor ő látványosan kudarcot vall, miközben a cselekmény végén a tömeg fellázad a teljhatalmú miniszter ellen. Az 56-ban emigrált Puskás Ferenc helyett a filmből később három jelenetet Hideg Kúti Nándorral forgatták újra. A fesztiválon az eredeti Puskással készült változatot vetítik majd. Az 56-os tematikához kapcsolódik Sára Sándor 78-as 80 huszár című filmje is, amely az 1848-49-es szabadságharc történetét dolgozza fel. A Dózsa László, Tordi Géza és Cserhalmi György főszereplésével készült alkotást monumentális képei miatt a magyar filmtörténet egyik kiemelkedő történelmi filmjeként tartják számon, mint írták. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 13-a van, csütörtök, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Átvágtak két dunai sarkantyú út Sződligetnél. Nagy közlekedési változások jönnek Budapesten augusztus 20-a miatt. Órákon át körözött Magyarország felett egy Lufthansa gép. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Két dunai sarkantyút alakítottak át Sződliget térségében egy Európai Uniós kutatási program részeként. A beavatkozás célja, hogy a hajózás érdekében erősen szabályozott folyón természetesebb, változatosabb élőhelyeket hozzanak létre, elsősorban a halak és a kétéltőek számára. A sarkantyúk a partról a folyóba benyúló jellemzően kőből épített műtárgyak, amelyekkel a vizet a főmeder felé terelik, ezzel segítve a hajózáshoz szükséges vízmélység fenntartását. Ezek ugyanakkor jelentősen átalakítják a folyó természetes parti környezetét, csökkentve a sekélyebb, lassabb áramlású vízterületek számát. Sződligetnél ezért két sarkantyút nem bontottak el teljesen, hanem a part felüli végüket nyitották meg. Az átvágásokon keresztül ismét víz juthat a sarkantyúk mögötti területre, ahol a főmedernél nyugodtabb, ugyanakkor folyamatosan átöblített mellékáramlás alakulhat ki. A két nyílást később mesterséges mederrel is összekötik. A munkálatok nyomán kisebb ideiglenes szigetek is kialakultak. A tervek szerint a sarkantyúk között egy alacsony kavicsos zátonyt is létrehoznak, amely mérsékelheti a hajók által keltett hullámokat. Ez nem lesz állandóan száraz terület, magasabb vízállásnál akár teljesen víz alá kerülhet. A fejlesztéshez részben az átvágott sarkantyúkból kitermelt köveket, valamint a kialakítandó mederből származó kavicsot használják fel. A cél egy olyan sekélyebb és lassabb folyású parti víztér kialakítása, amely nem válik pangó vízzé, ugyanakkor kedvezőbb élőhelyet biztosíthat például a hal ivadékoknak. A sződligeti beavatkozás egy uniós kutatási program része. Az 5 éves projektben 14 ország 48 szervezete vesz részt, és azt vizsgálják, hogy hogyan lehet természetközelibbé tenni a Dunát úgy, hogy közben a hajózási és vízgazdálkodási szempontok is érvényesüljenek. A területet a munkálatok előtt részletesen felmérték, a következő években pedig folyamatosan vizsgálják majd a víz áramlását, a meder változását és az élővilág reakcióját. Ha a kísérlet beválik, akkor a módszert később a Duna más, hasonlóan szabályozott szakaszain is alkalmazhatják. Szokatlan látványra figyelhettek fel szerda reggel a Dunántúlon egy Budapestről felszálló Lufthansa utasszállító, több mint 3 órán keresztül repült a magyar légtérben, majd végül visszatért a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Az Airbus A320-as többször jelentősen változtatott a repülési magasságán, és több dél-dunántúli város köztük Pécs és Komló térségét is érintette. A gép mozgása azért is kelthetett feltűnést, mert nem egy külföldi célállomás felé tartott, hanem hosszabb időn keresztül különböző útvonalakon repült Magyarország felett. A szokatlan manőverek miatt felmerülhetett, hogy műszaki probléma vagy más rendkívüli esemény történt a fedélzeten. Erről azonban nem volt szó. A repülő úgynevezett berepülést, vagyis tesztrepülést végzett. Az ilyen repülések során a szakemberek különböző körülmények között ellenőrzik a repülőgép rendszereinek működését. Ennek részeként változtathatják a sebességet és a magasságot, különböző irányváltásokat és más előre megtervezett manővereket hajthatnak végre. A Lufthansa gépe mintegy 3,5 órás tesztrepülés után tért vissza Budapestre. A különös útvonal tehát nem vészhelyzet és nem is navigációs probléma következménye volt, hanem egy előre tervezett műszaki ellenőrzés része. Már augusztus 15-től forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészületei miatt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a változások több belvárosi útvonalat, valamint a közösségi közlekedést is érintik. Az első jelentősebb korlátozás szombaton lép életbe. Augusztus 15-től egészen augusztus 21-én délig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, miközben a híd járdáját lezárják. Az ünnepi programok előkészítése és lebonyolítása miatt korlátozások lesznek a Budai vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth-Lajos téren és a Várkert rakparton is. A budai és a pesti alsó rakpartokon szintén több lezárásra kell készülni. A korlátozások időpontja és kiterjedése az ünnep közelettével változhat, ezért a BKK azt kéri, hogy aki ezekben a napokban a belvárosban közlekedik, indulás előtt ellenőrizze az aktuális forgalmi rendet. Augusztus 20-án a tűzijáték miatt várható a legnagyobb tömeg és a legtöbb közlekedési változás. A késő délutáni és esti órákban, valamint a tűzijáték befejezése után sűrűbben közlekednek majd a metrók, a belvárost elérő kötött pályás járatok és a fontosabb autóbuszok. Több külvárosi vonalon is növelik a járatsűrűséget, hogy az ünnepi programok után könnyebben haza lehessen jutni. A BKK arra számít, hogy az ünnepestéjén rendkívül sokan érkeznek Budapest belvárosába. A lezárások és a nagy tömeg miatt ezért elsősorban a közösségi közlekedés, azon belül is a sűrűbben járó metrók használatát javasolják. Az augusztus 20-ai rendezvényekhez kapcsolódó korlátozások és járatmódosítások részletes, folyamatosan frissülő információi a BKK Nemzeti Ünnepi Közlekedési oldalán elérhetők. Budapest főtájépítésze azt mondta, akkor is lenne ivóvíz, hogyha kiszáradna a Duna medre. A Duna rekordalacsony vízállása ellenére Budapest ivóvízellátása nincs veszélyben. Erről beszélt Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze egy interjúban. A szakember szerint a főváros olyan jelentős felszín alatti víztartalékkal rendelkezik, hogy még akkor is lenne honnan vizet nyerni, ha a Duna medre átmenetileg teljesen kiszáradna. Budapest ivóvizének jelentős része ugyanis nem közvetlenül a folyó felszíni vizéből származik. A Duna alatt egy helyenként mintegy 60 méter vastag kavicsréteg húzódik, amelyben hatalmas mennyiségű víz áramlik. A főtájépítész ezt láthatatlan Dunának nevezte, és elmondása szerint ez biztosítja a fővárosi vízhozam mintegy 80%-át. Budapest már körülbelül 120 éve használja ezt a parti szűrésű vízbázist. A rendszer kiépítése még az utolsó nagy kolera járvány idején kezdődött el. A kavics rétegen átszűrődő víz olyan jó minőségű, hogy viszonylag kevés kezelésre van szükség, mielőtt a hálózatba kerül. A főváros számára az is jelentős biztonsági tartalékot jelent, hogy a vízellátó rendszert eredetileg mintegy 2,5 millió ember kiszolgálására méretezték, miközben ma ennél csak nem 1 millióval kevesebben élnek Budapesten. Ráadásul az egy főre jutó vízfogyasztás is csökkent az elmúlt évtizedekben, a takarékosabb berendezések és a tudatosabb vízhasználat terjedésével. Sokkal komolyabb problémát jelent ugyanakkor az agglomeráció helyzete. Bardóczi Sándor szerint számos Budapest környéki település lakossága olyan gyorsan növekedett, hogy a vízi közmű hálózat fejlesztése nem tudott lépést tartani vele. A tartós hőség és az aszály idején ezért több településen vízkorlátozásra is szükség lehet. A fővárosi rendszernek ugyanakkor van egy másik komoly problémája, az előregedett vízvezeték hálózat. Bardóczi Sándor szerint a rendszerbe betáplált ivóvíz mintegy negyede elszivárog a vezetékekből. Ez pedig jelentős pazarlás, és azt mutatja, hogy sürgető lenne a hálózat átfogó korszerűsítése. A szivárgásnak azonban van egy meglepő mellékhatása is. A földbe jutó víz sok helyen hozzájárul Budapest idősfáinak életben maradásához. Ezek gyökerei gyakran mélyen az utak és más burkolatok alatt húzódnak, így hagyományos öntözéssel nehezen vagy egyáltalán nem lehet elérni őket. A főtájépítész szerint a vízvezetékek cseréjét legalább a nagyobb útfelújításokkal össze kellene hangolni. Jelenleg azonban sokszor pénzhiány miatt úgy kerül új aszfalt az utakra, hogy alatta továbbra is évtizedes vezetékek maradnak, amelyek későbbi meghibásodása miatt ismét fel kell bontani a burkolatot. Bardóczi Sándor arra is figyelmeztetett, hogy a mostani rendkívüli szárazság nem jelenti azt, hogy tartósan csak alacsony vízállásra kell készülni. A klímaváltozás egyik következménye éppen a szélsőségek erősödése, ezért szerinte a rekord alacsony Duna után akár néhány éven belül újabb rekord árvíz is érkezhet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikor szarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántus János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Budapesten mindössze 23 kápolna található, sok közülük kapualjak mögött, udvarok mélyén vagy domboldalok árnyékában bújik meg. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat, amit érdemes egyébként megtekinteni. Ilyen például a Szerecki kápolna. Könnyű elsétálni mellette, mert apró, két telek között egy falatnyi telken található ez az eldugott kápolna. 1892 nyarán a Remetei úthoz és Buda felé ennyi rejtő dombokkal, szőlővel és gyümölcsfákkal beültetett telkét Petsz Károly kosmárosról, egy régi felvidéki családból származó Pesten letelepedett házaspár Szerecki Lajos és felesége vásárolta meg. Szerecki Lajos a boldog békeidők pesti építési és befektetési fellendülésének idején tervezői és építészeti munkájával, valamint tisztes polgári karrierével teremtette meg családja jólétét. Az újonnan megszerzett nyaralótelek északi sarkában akkoriban már állt egy kőlapra faragott Mária szobor, amelyen a szűzanya karjában szorosan hozzásimuló, szeretettel ölelt gyermek látható. A szobrot faoszlop tartotta, fölötte kis esőtető védte, előtte fából készült imazsámolyált, az oszlopon lelkes világított. Adta magát, hogy Szerecki Lajos újdonsült lelke sarkában kápolnát emeltessen a Mária képnek. 1910 nyarára elkészült a kápolna, és még azon a nyáron segítő Mária tiszteletére felszentelték, a család pedig a közösségnek adományozta. A következő a Szent Donát kápolta a harmadik kerületből. Ahogy az egykori szőlőskertek között emelkedő Farkastorki út mentén ballag az ember, hirtelen megjelenik a domboldalon ez a kis barokk kápolna, mint a mindig is itt állt volna. A Szent Donát kápolna egyszerre fogadalmi emlék és nyugalom szigete. A szőlősgazdák védőszentjének Szent Donátnak szentelt kis barokk toronytemplom, csupán néhány négyzetméteres, egyszerű formáival mély átéléssel idézi meg a hely történetét és hagyományát. A legendás kezdet szerint egy heves vihar után egy szerencsésen túlélő óbudai szőlősgazda fogadalmának eredményeként született meg, és néhány hónap alatt városi összefogással épült fel. A következő állomásunk a 11. kerületbe vezet a Budafoki útra, ott található a Szent Júdás Tádék kápolna. Első látásra átlagos lakóháznak tűnik, hiszen a rácson lévő kereszten kívül nincs más vizuális jel, amely elárulna, hogy itt egy szent hely áll. Egy egyszerű felirat mondja el csupán, hogy ezen a ponton a Szent Júdás Tádék kápolna rejtőzik, amely nem klasszikus értelemben vett templomi építmény, inkább egy kis beugró imaszoba. A kápolna bejárata a Kruspér utca felől nyílik, és bár kis alapterülete nem emelkedik ki látványos építészeti díszeivel, mégis a hely szerint meghittsége és jelenléte révén különleges szerepet tölt be a környékbeli hívők életében. A Szent Imre plébáni a szeretet otthonának kápolnája 1937-ben nyílt meg, és 1951-ben kapta a Szent Tádé nevet. Maradunk a 11. kerületben. A következő a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A Karolina út és a Bocskai út sarkán sétálva az ember elsőre nem is gyanítja, a lakóház földszintjén csendes imaterem rejtőzik, kívülről inkább hétköznapi otthonnak tűnik, mint szakrális helynek. Mégis itt egykori ciszterci rendház házi kápolnájának jogutódjaként kapott új életet a Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna. A II. Világháború után a szerzetes rend feloszlatása idején tovább működő házi szentélyből nyilvános imádkozó hely lett. Az elhanyagolt, de gyorsan rendbehozott földszinti üzlethelyiséget 1950. december 8-án szentelte fel Szabó Imre püspök Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Vilav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az

szolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszín az utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombör művek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.

vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bórivár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál, kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Ebben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon, a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek vízijárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
4: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 88 Manna FM. Életöröm zene.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai embernek a betegsége, amit gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a világ teljes társadalmát érinti, azt mondanám, hogy 98%-ban, vagy jó, legyen 95%, az a stressz és a szorongás, ami sajnos a civilizált embernek a betegsége, és most már főleg a közösségi oldalaknak köszönhetően az állandó megfelelés, az elvágyódás, a folyamatos jelenlét és a folyamatos hasonlítgatása önmagunknak másokhoz, ez bizony nagyon nagy stresszt és szorongást okoz. Arról nem beszélve, hogy emellett meg ott van az összes hétköznapi dolog, a gazdasági helyzet, a folyamatosan megjelenő problémák, a munkahelyünk, a gyerekek otthon, stb. Hát köztudott, hogy léteznek olyan módszerek, amelyek ezen segíteni tudnak, amelyek ezen enyhíteni tudnak, és az egyik legrégibb, amit egyébként én annak idején 7 éves koromban hallottam a Honvédban, Könnye Irma edzőtől, az az autogén tréning. Ugye köztudott, hogy a relaxáció és az autogén tréning az egyik legjobb stresszoldó és szorongás oldó módszer, de vajon miben rejlik a csoda? Mindig halljuk, hogy ez nagyon jó, de mitől olyan jó? Mi ez a különleges tudás, aminek a segítségével csökkenthető, vagy akár el is mulaszthatható a szorongás? Bányász Réka klinikai szakpszichológus, relaxációs és szimbólumterapeuta az, aki megadja a választ erre. A kérdésre, hogy mi az az autogén tréning, a válasz az az, hogy az egyik legtöbbet kutatott és orvosilag leginkább megalapozott relaxációs módszer. Ez egy pszichoszomatikus relaxációs technika, amelynek segítségével egyensúlyba hozhatjuk a testi, lelki és szellemi működéseinket. Egy Schulz nevű berlini pszichiáter érdeme az autogén tréning. Miben különbözik vajon egymástól más relaxációs vagy meditációs technika és az autogén tréning? Hát ennek a sajátossága, hogy testfókuszú úgynevezett pszichoszomatikus relaxációs módszer, és a jelentősége, illetve a nagyszerűsége abban áll, hogy megtanuljuk összekapcsolni az érzelmi állapotokat a testi reakciókkal, a jellemző fiziológiai változásokkal, és megtanuljuk a feszültséggel, szorongással, stresszel járó fiziológiai állapotot átkapcsolni egy nyugalmi állapotra. Éppen ezért az autogén tréning elsősorban sokkal inkább egy prevenciós módszer sem, mint egy kezelési módszer. Lehetővé teszi viszont és ugyanis hosszú távon a test és lélek egyensúlyának a visszaállítását, a megtartását, és képes megvédeni a szervezetünket a krónikus stressz ártalmaitól. Bányász Réka klinikai szakpszichológus szerint ez a legkomplexebb relaxációs módszer, egyszerre relaxáció és meditáció, és magába foglalja az izmok módszeres ellazítását, a mély relaxációt, a tudatos jelenlétet, a belső tartalmaink ítélkezés nélküli szemlélését és annak lehetőségét, illetve az önmagunknak adott utasításokat, az önszuggesztióit is minden szinten. Nyilván hat a testre, nem is akár hogyan. A relaxáció képes erősíteni a test öngyógyító folyamatait, ezért fantasztikus az autogén tréning. A saját erőnkből merít, saját aktivitásunkat használja fel, az izom relaxáció hatására számos fiziológiai változás történik a testben, lassul és egyenletesebbé válik a légzés, lassul a szívverés, csökken a pulzus és a vérnyomás, tágulnak a vérerek, javul a végtagok és a belső szervek vérellátása, a perifériás keringés javulása pedig évekkel a tanulási fázis után is mérhető. A módszer elsajátítás és rendszeres gyakorlása pedig lehetővé teszi számunkra az intenzív pihenést és felfrissülést, a sokkal gyorsabb regenerálódás, 10-15 perc relaxálás, 2-3 óra alvásnak felel meg. Segíti a stresszel való megküzdést, mert megelőzés kivédi a stressz káros testi lelki hatásait, mint a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri megbetegedések, vagy akár a depresszió. Segít a tűrőképességet fokozni, csökken a fájdalomérzékenység, tompulnak a kellemetlen érzések, jobban tudjuk kezelni az indulatainkat és a konfliktusainkat. A teljesítményünk fokozását is segíti, mert javul a koncentráló képesség, összeszedettebbé válunk, fokozódik a kreativitás és élesedik a figyelem. Azért fontos ezt gyakorolni, mert hogyha az ember ebbe belejön, akkor gyakorlatilag automatizmusként már egy olyan szintre lehet ezt fejleszteni, csak a könnyebben kerülünk abba az állapotba, amikor ez már ezeket a hatásokat ki tudja fejteni. Tanulási fázisban napi kétszer, azaz naponta kétszer 10-15 percet kell ezt gyakorolni. Aztán a tanulási és rögzítési fázis, ahogy ezt nevezik, 4 hónapig tart, ezután pedig már kevesebb gyakorlás is elegendő ennek a készségnek a fenntartásához. Egyénileg autontréning oktató pszichológusoknál vagy kis csoportos tanfolyamokon elsajátítható ez. A módszer mindenki számára elsajátítható. Előzetes ismereteket vagy felkészülést nem igényel, és hogyha valaki ilyen tanfolyamra elmegy, akkor ott a résztvevők fokozatosan válnak önállóvá az autogén tréning gyakorlati alkalmazásában. Egyetlen egy dologra van szükség ehhez, az aktív résztvételre. A tanulási folyamat része a napi szintű gyakorlás, valamint az élmények írásos és szóbeli feldolgozása. Úgyhogy aki teheti, próbálja ki az autogén tréninget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Biztos, hogy mindenki találkozott már álszent emberrel, sőt, bármelyikünkkel előfordulhat, hogy egy kicsit álszent módon viselkedünk. Ez viszont nem tesz egyenlővé minket a képmutatással, vagy a képmutató emberrel, szóval ez az egész viselkedés nem lesz egyenlő a képmutatás különböző formáival, viszont azt a vékony határmezsét nekünk magunknak kell észrevenni, ugyan ezt Nagy Viktória is írja. Például szidja a fagyasztott pizzát, azokat a szülőket, aki azt ad a gyereknek, közben ő is azt adja a gyerekének, kiakad a közösségi médiától, de esténként ő is pörgeti és szapulja a fogyasztószereket, miközben mindenki tudja, mik azok a porok a konyhájában. Erre szoktuk azt mondani, hogy az illető álszent, mert bort iszik és vizet prédikál, ugye, ahogy tartja a magyar mondás. Ki a hipokrita? Noam Chomsky, nyelvész, filozófus, politikai aktivista szerint a hipokrácia annak elutasítása, hogy magunkra is érvényesnek tartsuk ugyanazokat a sztenderdeket vagy standardokat, mint amiket másokra érvényesnek tartunk. A modern társadalmakban gyakran használjuk a hipokrita szót politikusokra, akik kampányígéretekkel házalnak a szavazók körében, a választások után pedig általában kiderül, hogy a jól hangzó szólamok köszönő viszonyban sincsenek a valós akarattal. De ugyanúgy álszent egyébként az az anyuka is, például, aki látványosan hőzöng a játszótéren a nasik ellen, otthon pedig oda se néz, amikor a gyerek átrepül a csipszes zacskó fölött, fejjel abba bele. Álszent a szomszéd, aki bevallása szerint nem pletykál a többiekről, mégis rendszeresen lebukik, hogy pont az ellenkezőjét teszi, vagy képmutató a testvérünk, aki megállás nélkül szónokol a jogáról, meg az egészséges életmódról, miközben ő maga teljesen ellustult fekszik, és csak a feldolgozott élelmiszert nyomja a szájába. Mindannyian tudunk álszentek lenni valamennyire, nyilván ennek a megítélése azért a józan ész és az önismeret, meg hát az önkritika porondjára tartozik, és ugyanúgy hipokriták is vagyunk, amikor például a szabad párválasztásra papolunk, de közben maró kritikával illetünk minden párt a környezetünkben. A hipokrita vagy hipokrata szó a színlelés görög megfelelőjéből származik, gondoljunk csak vissza például a múlt hétre, hogy hányszor tettettünk valamit pusztán jó indulatból, vajon ez annak számít, vagy ez csak egy kegyes hazugság? Ez csak egy kisebb lódítás, hogy valakinek a kedvére tegyünk? Mondtunk valamit, amit nem teljesen gondoltunk komolyan. Persze ezek között is vannak szintek, mint az írásvetítőn a rétegek, szintlépésről pedig akkor lehet beszélni, amikor az álszent ember igazán komoly károkat okoz, vagy okozhat a környezetében, és már nem is veszi észre, hogy milyen szinten manipulálta a valóságot. Amikor már két részre felosztotta a világot, az egyik az ő oldalánál, a másik pedig ellene, nyilván az utóbbi, az érdemtelen oldal. No hát az álszent ember legfőbb eszköze a kettős mérce, és akkor most nézzük meg a lényegi részt. Milyen klasszikus jelei vannak annak, hogy a hipokrata az, akivel éppen dolgunk van, akivel szemben állunk, az egy képmutató álszent ember. Nyilván, hogyha közeli kapcsolatban vagyunk egy ilyen emberrel, az elhomályosítja vagy elhomályosíthatja a tisztánlátásunkat is, hiszen egy konfliktus során az igazságnál erősebb lehet bennünk az az érzés, hogy törődnünk kell a másikkal, és el kell néznünk az álszent viselkedését. De hogyan kell kommunikálni egy ilyen álszent személlyel? Nagyon fontos, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, mert iszonyúan bosszantó tud lenni egy ilyen ember, akivel kapcsolatban pontosan jól tudjuk, hogy hazudik. A mérlegelés, hogy az álszentség szintjét mérlegelni tudjuk. Aztán ott van a távoli rokon esete idézőjelben, tehát hogyha korlátozott a kapcsolat az illetővel, akkor sem feltétlenül érdemes a konfrontációt választani. A ritkán látott hipokrata rokon szavaira, a karácsonyi ebédnél csak mondjunk vállat, cserébe megőrizhetjük a lelki nyugalmat. Aztán az is nagyon lényeges, hogyha nem fontos, akkor engedjük el a sztorit, de akkor szerintem engedjük el az embert is. Tehát én magam, és ez csak az én véleményem, hogyha valaki ilyen, és folyamatosan ilyen, és csak arra kellünk neki, hogy visszaigazoljuk az ő álszent viselkedését per véleményét, akkor nyugodtan azt lehet mondani, hogy nyugodtan tegyél, amit akarsz, csak én ebben nem szeretnék részt venni. Ha nincs elegendő bizonyítékunk, akkor nehéz megfogni az álszent embert, ezért inkább a saját érzelmeinket és a viselkedésünket próbáljuk megkontrollálni, de az is tény, hogy olykor muszáj szembeszállni vele, és hogyha elkerülhetetlen ez a konfrontáció, akkor törekedjünk arra, hogy udvariasak és tisztelettudóak legyünk, de mindenképpen könyörtelenül, tisztán és tárgyilagosan mondjuk el a valóságot. Segíthet egy kívülálló nézőpontja is, azaz, ha megpróbáljuk elmagyarázni, hogy hogyan látszódik a másik viselkedése kívülről, és hogy ez miért lehet frusztráló vagy bántó másnak. Azért annyit én hozzátennék még zárásképpen, hogy mindig gondoljuk végig, hogy megéri-e bevonódni egy ilyen történetbe, hogyha valaki, aki közel áll hozzánk és folyamatosan így viselkedik, akkor vagy elkerüljük azokat a helyzeteket, amiben az ő álszentsége folyamatosan kidomborodik, vagy pedig leülünk és megmondjuk neki, hogy figyelj, én úgy érzem magam ettől, hogy nem azt kell mondani, hogy ő milyen, ugye szépen azt asszertíven, hanem elmondom, hogy én ettől így érzem magam, nekem ez így nem jó, és hogyha nem tudunk másképp kommunikálni, másról beszélgetni, máshogyan beszélgetni, akkor inkább ne beszélgessünk. Keményen koppan a szó, de ez visz előre, más nem nagyon, egy ilyen emberrel kapcsolatban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életében jelentősnek, fontosnak és az életünket megkönnyítőnek számító találmányok sorában azért érdemes néha egy-kettő olyat is górcső alá venni a történetét tekintve, ami nem csak megkönnyítette az életünket, egy kicsit könnyedebbé és élvezetesebbé tette, és hát mi más nekünk a fröccsös népnek lehetne ez, mint a szódavíz. Nem csak szomjoltónak, hanem egyenesen gyógyszernek tekintették annak idején. Jedlik Ányos találmányának köszönhetően Magyarországon ez 1800-as évek első felében nagyüzemi módszerrel gyártott szikvizet. Beszélünk erről azért, mert tisztelgünk Jedlik Ányos előtt, aki ezen a napon távozott el közülünk, de örökül hagyott nekünk nagyon sok minden fontos dolgot. A mesterséges ásványi vizeknek nem hátrányára, hanem előnyére, a feltalálóknak pedig hát nyilván nem a szégyenére, hanem a dicsőségére válik, hogyha sikerül a vízbe az eddig elértnél nagyobb mennyiségben juttatni szabad szénsavat, vagy még annál is nagyobbat, mint amennyit a természetes vizek tartalmaznak. Így fejtegette egy tanulmányában a savanyú víz készítésének mikéntjével az 1820-as évektől foglalkozó Jedlik Ányos magyar természettudós és feltaláló. És bár sokan hiszik, hogy magát a szikfizet Jedlik fedezte fel, de valójában Torbern Olof Bergman, svéd kémikus 1766-ban már kereste a természetes forrásokból származó pezsgő vízhez hasonló ital előállításának a módját. Megállapította azt is, hogy ezt a bizonyos savankás ízt, ahogy szokták mondani pestiesen, és a pezsgést a széndioxid okozza. Joseph Priestley, angol polihisztort pedig a brit királyi természettudományos akadémia 1773-ban azért is méltatta kitüntetése átadásakor, mert sikerült olyan eljárást kidolgoznia, amelynek segítségével mesterségesen is elő tudta állítani a savanyú vizet. A nagyipari gyártás első tervét aztán nem sokkal később Svájcban készítették el, de az eljárást annyira titokban tartották, hogy sokáig arról sem tudott senki, hogy a szikvizet ott gyártják. Jedlik érdemeit persze ez nem homályosítja el, Jedlik Ányos, a bencés szerzetes, ugyanis az elődök eredményeinek ismerete nélkül jött rá a szódakészítés nyitjára. A módszerét ráadásul más nemzetek feltalálóival ellentétben egy percig sem habozott több nyelven is közkincsé tenni. Jedlik a tudomány történeti legendárium szerint azért kezdett savanyú vízgyártással foglalkozni, mert megelégelte, hogy a gyógyvizet Balatonfüredről kellett Győrbe szállítani. Aztán a kísérletezgetéseinek köszönhetően néhány év múlva a győri gimnázium szertárában éjjel-nappal működő, egy győri bádogos mester segítségével készített szódagép szolgáltatta a szikvizet. A szódagép terve több évnyi kísérletezgetés eredményeként készült el, a Jedlik-féle szikvízgyártáshoz pedig három edény kellett, az elsőben zajlott a szénsavgáz kémiai úton való fejlesztése, higított kénsav, tört kréta, őrölt márvány és szitált fahamú segítségével, tehát még egyszer, amiből készítették az első edényben a szénsavgázt, higított kénsav, törött kréta, összetört kréta, őrölt márvány és szitált fahamú. Ebből készült a szénsavgáz kémiai úton az első edényben, ugye a Jedlik-féle szikvízgyártáshoz három edény kellett, mint mondtam az imént. A szénsavgáz az első edényből átnyomul a másodikba egy olyan csövön keresztül, amely a második edénynek csaknem az aljáig leér, és ez a második edény szódának vagy hamuzsírnak oldatát tartalmazza, amely a gázt a netalán magával szállított kénsavgőzöktől meg tudja tisztítani. Így aztán a megmosott és sűrített szénsavgázt egy csap megnyitásával tetszés szerint lehet átereszteni a harmadik hengeres edénybe, amelyben a telítésre szánt víz van. A kézzel aztán mozgásban tartott edényben a víz a gázt könnyen elnyeli. Így ecsetelte annak idején Jedlik az eljárás lényegét. A folyamatban fontos szerepet kapott a telített víz lefejtése. Jedlik két újítással tudta alacsonyan tartani eljárása költségeit. Egyfelől a széndioxidot nem mechanikus úton sűrítette, ehelyett a gyors vegyi bomlás előnyeit használta ki, másfelől pedig más gyártókat évtizedekkel megelőzve a telített vizet, vagyis a szódát az edény aljáig érő csövön fejtette le, ami azért volt fontos, mert így el tudta kerülni a széndioxid veszteséget, amit a vízrészecskék ütődése és a levegővel való érintkezése okozott. A szóda iránti óriási keresletet nem csak az magyarázta, hogy ezt a nedűt kellemesen hűsítőnek találták, hívták, hanem az is, hogy a szikvíznek sokan gyógyító hatást tulajdonítottak. 1831 és 1832 között dúló napkeleti járványnak, illetve epekorságnak is nevezett kolera járvány idején ugyanis kevesebben betegedtek meg a szódát fogyasztók közül. A savanyú kémhatás hűsítő a tiszta vízzel ellentétben nem terjesztette a kort. A tömegeket aztán gyorsan meghódította már a szódavíz, és a múlt század fordulóján már a szegények italának számított. A leleményes kocsmárosok viszont hamarosan szörpökkel hízesítették, ami aztán megágyazott a hamarosan óriási iparággá fejlődő üdítőitalgyártásnak. Hát ekkora nagy lépés volt ez a találmány.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Minden szülőnek az életében nagyon az a pont, amikor felteszi magának a kérdést, hogy vajon elutazhat-e a gyereke nélkül, de vajon elutazhat-e egy anyuka a majdnem 2 éves gyerek nélkül. És ez nem csak pontosan erre az anyukára, és nem csak erre a majdnem 2 éves gyerekre vonatkozik, amit Vekerdi Tamás válaszolt. Ugye a Nőklapjában és a Nőklapja Café nagyon sokszor lehetett olvasni Vekerdi Tamás tanácsait és írásait, úgyhogy itt van most egy örökérvényű tőle. Egy hölgy írt Vekerdi tanár úrnak, akinek a nagyobbik lánya 9 éves, a kisebbik most ez 2, és el szeretne utazni, mert a nagymama elvinni a nagylányt és az anyukát Párizsba. Az édesapjával maradna otthon a kisgyerek, írta a hölgy. Ezt most csak azért mondom, hogy tiszta legyen a történet. Vekerdi Tamás pedig azt írta az olvasónak, hogy pontosan tudja az 1 évet. Ugye, azt szokták mondani, írta a tanár úr, hogyha lehetséges 3 éves kora előtt a gyereket a hozzá legközelebb álló személy, általában és ez esetben is az anya ne hagyja magára 1 vagy több napra. Persze, mint minden szakkérdésben ebben is eltérőek a nézetek. Az egyik felfogás szerint, és Vekerdi tanár úr is ezzel értett egyet, a kisgyerek számára a legfontosabb a személyes kapcsolat stabilitása az anya, ha muszáj, jöhet, mehet, utazhat, de vigye magával a gyerekét is, netem magára kötözve, mint az ősi vagy egyéb kultúrákban látni, vagy lehetett látni, és ami most egyébként újra modern divat is lett, a hasra kötözhető kengurukkal, vagy kicsit nagyobb gyerekek esetében a hátravethető ültető sátizsákkal a másik felfogás, amelyről azt mondta Vekerdi Tamás, hogy több évi pszichológusi praxis után maga is meglepődve hallotta, hogy ilyen kiskorában a gyerek számára csak a környezet, a tárgyi környezet a fontos, és nyugodtan rábízhatják más megbízható emberre, ha nap ritmusa és a megszokott kiságy, kiszék, kakósbögre és mindez, ami hozzátartozik, nem változik. Ebből annyi minden esetre igaz, hogy a gyerek nagyon ragaszkodik a nap megszokott kialakult ritmusához, a tárgyakhoz is kötődő szokásaihoz, mert ezek testi és lelki érzelmi biztonságot nyújtanak számára az ismétlődéssel. De Vekerdi Tamás mégis úgy gondolta, hogy az állandó személyes kapcsolat fontosabb, az a legfontosabb, és hogyha útra kelünk, magunkkal visszük, amit lehet a tárgyi környezetből is, például a kakaós bögrét, de a legnagyobb biztonságot a személyes jelenlétünkkel nyújtjuk. Mindebből persze az is következik, hogyha valamiért muszáj lenne elutazni, akkor, ahogyan írta, és most idézem őt, én valószínűleg azt javasolnám, hogy vigyél nagyobbik gyereket is. Mindebből az is következik, hogyha valamiért muszáj lenne elutazni, akkor én, és most idézem Vekerdit, valószínűleg azt javasolnám, hogy vigye a kislányt is, de ha nem kell menni, és 1 év múlva is lehet pótolni a most elmulasztott utat, akkor mindenképpen a halasztást javasolnám. Ráadásul a kislány még csak most lesz 2 éves. Igen, azt mondják, hogy a mai kisgyerekek, és elsősorban a lányok már ilyen kiskorban és gyorsabban érnek, előbb következik be a 3. életév fordulója a dac korszakkal együtt. Sokszor már 2-2,5 éves korban ez lehetséges, de a kislány még akkor is túl fiatalnak tartom, írta Vekerdi Tamás. Az sem szerencsés, hogy a nagylány is utazna, és így, mint erre helyesen utalt is a levél írója, a kislány életéből egyszerre tűnik el az a két ember, aki ezek szerint a kicsi számára a legfontosabb. Arról nem írt az anyuka, hogy a majdnem 2 éves kicsi lány beszéle már, de valószínű, hogy nagyon sok mindent, sőt, talán mindent megért már abból, ami az ő mindennapi életét illeti. De az egészen biztos, hogy nem csak az időfogalommal nem lehet még tisztában, hogy 6 nap, hanem időérzéke sincs abban az értelemben, hogy aki elmegy, az rövid időre megy-e el, vagy éppenséggel örökre. Számára az, hogy az édesanyja nincs ott, időben nem tagolható hiányérzetet kelt. Azt gondolja a szakember, hogy olyan értelmes 2 éves, vagy nem egészen 2 éves gyereket sem lehet felkészíteni egy 6 napos távollétre. Az időérzékkel együtt természetesen az a fajta térérzék is hiányzik, amelyik az elutazás felfogásához szükséges lenne egy ilyen pici gyereknél. Sok kollégával együtt azért, ahogyan ezt írja Vekerdi Tamás, ellenezni szoktuk az ilyenfajta utazásokat, idézem tovább, mert túl sok gyereket láttunk ilyen utazások után tartós tünetekkel, esetleg például sok éven át elhúzódó széklet visszatartással jelentkezni. Persze mindig vannak diadalmas és diadalitas szülők, akik mégis elutaznak, netán pszichológus által keltett lelkiismeret furdalástól gyötörve, és aztán kijelentik, hogy mennyire nem volt igaza a szakembernek, mert lám, nem történt semmi, még csak nem is fogadott idegenkedéssel a gyerek, amikor megjött. mentem, hanem egyenesen futott hozzám, mint amikor egy-két órás távolétből szoktam hazaérni. Ahány gyerek és ahány család, annyi féle. Minden kivétel lehetséges, számomra azonban, idézem tovább Bekeddi Tamást, ezek a kivételek, amelyek közül néhányról esetleg utólag derül ki, hogy mégiscsak maradt valamiféle nem kívánatos nyoma az elválásnak, nem döntik meg a főszabályt, miszerint 3 éves kora előtt, ha nem muszáj, ne hagyjuk magára a gyereket, még a nagyon szeretett nagyszüleivel, vagy ugyancsak szeretett, de nem a mindennapokban vele összefort apjával sem. Ez Bekeddi Tamás véleménye.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznőgyógyász szakorvos, akivel a nyáridőben megtörténő vagy esetleg előforduló problémákra fogunk beszélgetni. Fesztivál szezon, nyári fürdőzés, strand, medence, stb. Milyen veszélyek leselkednek a nőkre? Ezzel kezdjük majd. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm, köszönöm én is a meghívást.
1: Na, kezdjük azzal, hogy igaz-e az, hogy körültekintőnek kell lennünk, és igazán óvatosnak akkor, hogyha nőként, ugye nyáridőben strandra megyünk, természetes vízbe megyünk, fesztiválra megyünk, ráülünk a mobil WC-re, esetleg már aki ráül, bár szerintem én nem ismerek olyat, aki ezt megtenné, de mondjuk a strandon, a vízben mire kell odafigyelnünk, milyen veszélyek leskelődnek, mi mindent kaphatunk el esetleg?
2: Hát igen, valóban ez egy állandóan vissza és visszatérő témakör, hogy a nyári szezon milyen veszélyeket rejteget. Ugye alapvetően itt azt kell tudni, hogy nőként nyilván egy egészen speciális helyzettel állunk szembe, hogy olyan problémákkal küzdenek a hölgyek, amelyek utána nyilván egy ilyen fesztiválos, strandos időszak után hosszabb távra is kihathatnak. Uh-huh. Mert hogy ugye a hüvely az egy speciális közeg, és nyilván, ahogy már most ez egy nagyon felkapott téma, hogy azt is egy mikrobiális flóra borítja, úgy, ahogy a bőrfelszínünket is, de mivel az egy egészen más közeg, mint a bőrfelszínünk, amit folyamatosan ugye zuhanyzással, fürdéssel folyamatosan tisztítunk, így egészen más szabályok vonatkoznak a hüvely tisztán tartására, és alapvetően azt kell tudni erről, hogy nyilván normál helyzetben a hüvelyt egy olyan laktobacillus flóra borítja belülről, ami ilyen teljesabb termelő baktériumokból áll, és ez a flóra, ez az, ami gyakorlatilag ezzel a savas közeggel meggátolja az egyéb korókozóknak a megtelepedését. És nyilván egy ilyen időszakban, amikor alapból egy kedvezőbb közeg van a baktériumok és az egyéb fertőzések számára, és még mellé jön az, hogy egy állóvízben, egy olyan közegben, ahol a baktériumok könnyebben feljutnak a hüvelybe, ott tartózkodnak a hölgyek hosszabb ideig, ez nyilván nagyobb kockázatot rejt így a fertőzések szempontjából. Úgyhogy hát igen, itt különösen fontos a higiénia, ami egészen mást jelent, mint mondjuk a normál esetben, hogy az ember lefürdik, lezuhanyzik. Itt sokkal inkább beszélünk arról, hogy helyre kell állítani azt a normál egyensúlyt, ami a hüvelyben van, és itt törekedni kell arra, hogy folyamatosan megmaradjon ez a normális bakteriális összetétele a hüvelynek, és ez amikor azt mondjuk, hogy pótolni kell ezt a laktobacillus flórát, tehát ilyen

0: egészen másképp kezelem mondjuk a várandós pácienseimet, mint azokat, akiknek nincs várandóság, mert nyilván ott egy fokozottabb rizikó áll fenn.
1: Persze, erről majd beszélünk majd a továbbiakban részletesebben, hogy velük mi a helyzet, mert azért ők egy sokkal inkább veszélynek kitett réteg azért a nők között is.
0: Tehát én azt gondolom, hogy működik. Szoktam javasolni, hogy egy tampont, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen antibakteriális jellegű krémem felhelyezve, ez egy jó megoldás lehet, hogy mechanikusan is elzárjuk ezt a területet, uh-huh. és egyben legyen egy ilyen védekező mechanizmusa is.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülész nőgyógyászszakorvos, vele beszélgetünk a nyári női védelemről, tehát arról, hogy hogyan tudunk mi nők vigyázni magunkra ebben az időszakban, amikor megyünk strandra, élővízhez, medencéhez, vagy a fesztivál szezonban például, és most a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudnak a várandósok különösen odafigyelni ezzel kapcsolatban, vagy ebből az aspektusból önmagukra. Már is folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Hollob Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, nyári időszak, fürdőzés, medencézés, élővíz és a strandolás. Hogyan tudnak vigyázni magukra ebből a szempontból, nőgyógyászati szempontból a várandósok? Mire kell odafigyelniük? Hogyan tudnak vigyázni magukra?
2: Köszönöm szépen. Igazából a várandósok, mivel egy veszélyeztetettebb csoport, náluk ugye nyilván védenünk kell minden szempontból a felszálló fertőzésekkel szemben a terhességet, a magzatot. Itt is törekednünk kell nyilván arra, hogy megmaradjon a hüvelynek a normál flórája, amiről az előzőkben is beszélgettünk, illetve itt azért azt is meg kell említeni, hogy maga a terhesség, a várandóság az okoz egy olyan hormonális változást, ami sokkal fogékonyabbá teszi a fertőzésekkel szemben a várandósokat, könnyebben felborul az a normális egyensúly, és elszaporodhatnak a gombás fertőzést okozó, tehát a kandida a hüvelyben, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy például a várandósok esetében sokkal gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy kialakul egy gombás fertőzés, vagy egyéb kórokozók bejutnak a hüvelybe, úgyhogy itt kifejezetten figyelni kell arra, hogy a normál állapotot helyreállítsuk. És ugye az előzőekben is beszéltük, hogy itt az állóvizek, fürdők esetében érdemes alkalmazni tampont, illetve egy ilyen fertőzés meggátló krémet rákenve, akár egy megelőzhetjük azt, hogy feljusson valami egyéb kórokozó.
1: Hogyan tudnak még magukra vigyázni, mondjuk a fehér neműt illetően, a fürdőruhát illetően? Van valami olyan jó tanács a doktor úrnak, amire esetleg nem is gondolna az ember, de mégis hasznos tud lenni?
2: Hát igazából a higiénés szabályok azok itt is érvényesek, tehát nyilván egy ilyen fesztivál szezonban figyelni kell arra, hogy egy ilyen folyamatosan tisztán tartott területről beszéljünk, ne az legyen, hogy adunk lehetőséget kívülről bejutni olyan kórokozóknak, amik megmaradnak a fürdőruhán, a fehérneműn, tehát magyarul frissen mosott ruházattal, de el tudjuk kerülni azt, hogy bekerüljön olyan dolog, ami már ott megtelepedett, úgyhogy igazából ennél többet szerintem nem érdemes erről beszélni, de mindenképpen erre is figyelni kell.
1: Mire kell még ügyelnünk? Mi igaz azokból a hírekből, amiket hallunk, hogyha valaki egy ilyen nagyobb befogadó képességű medencében hosszabb ideig tartózkodik, vagy rendszeresen jár strandra? Milyen fertőzések azok, amiket elkaphatunk, és melyeket hogyan lehet kezelni orvosilag, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelentheti?
2: Ugye a hüvelynek a fertőzései közül ilyen nagy csoportok szerint megkülönböztetjük ugye a gombás fertőzéseket, ez az, amikor ez a kandidának nevezett gomba elszaporodik a hüvelyben. Ezt fontos itt megjegyezni, hogy ez normál állapotában is jelen van a hüvelyben, csak egy gombás fertőzés esetén elszaporodik és túlsúlyba kerül. Itt ilyen gombaellenes készítményekkel ez viszonylag könnyen elpusztítható kvázi, és akkor utána a normál állapot helyreállítható. Másik nagy csoport ugye ez a bakteriális vaginózisnak nevezett történet, amikor a hüvelynek az egyensúlyi állapota fölborul, és olyan baktériumok szaporodnak el, ami antibiotikumos kúppal, antibiotikumos kezeléssel állítható helyre. És akkor vannak egyéb ritkábban előforduló ilyen fertőzés csoportok, de ez a leggyakoribb és a leginkább előforduló. Úgyhogy a leggyakrabban ezzel jönnek a páciensek.
1: A műsor vendége dr. Hollob Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. A megelőzésről, a védekezésről beszélgetünk, fesztivál szezon, nyári szezon, strand szezon szempontból. Azzal folytatjuk majd, hogy mit érdemes magunkkal vinni nyaralásra, hogy vigyázzunk magunkra, már mint nőgyógyászati aspektusból. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, strand szezon, nyáridő. Hogyan tudunk nőgyógyászati szempontból ilyenkor ügyesen vigyázni magunkra? Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban, nagyon sok jó tanácsot hallottunk a doktor úrtól. Van-e esetleg arra praktika és gyakorlat, hogy mit érdemes nőgyógyászati aspektusból, ugye a védekezés szempontjából magunkkal vinni mondjuk nyaralásra?
2: Igen, köszönöm a lehetőséget. Igazából itt ugye az előzőkben is beszéltünk róla, hogy milyen védekezési módszerek vannak az ilyen fertőzésekkel és egyéb dolgokkal szemben, ami veszélyezteti itt a hölgyeket. Itt érdemes akkor újra megemlíteni, hogy tampon használata a fürdővizekben, olyan krémek, amik van egy olyan hüvelytisztító hatásuk, hogy ilyen ezüst koloid tartalommal gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeknek a fertőzéseknek a kialakulását. Nyilván a fokozott higiénirára törekedni kell, és mondjuk itt a fesztivál szezonnál ugye felmerül az egyéb ilyen szexuális úton terjedő betegségeknek a bejutása a hüvelybe, és itt pedig nyilván a szószerrel történő védekezés az kifejezetten fontos, úgyhogy itt azt is megemlíteném.
1: Beszéljünk egy picit még a fiatalabb korosztályról, nekik hogy tudunk védelmet biztosítani?
2: Hát a fiatalabb korosztálynál ugye, tehát főként itt akkor a gyermekekről beszélünk, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, hogyha őnáluk valamilyen fertőzés kialakul, az azért nagyon ritka, és ott azért mindig felmerül a gyerekeknél valamilyen, főleg ha kisgyerekekről beszélünk, akkor valamilyen idegen testnek a jelenléte a hüvelyben, vagy egy felrakott kis tárgy okozza a fertőzést, mert azért egyéb esetben nagyon ritkán látjuk azt, hogy feljutnának a kórokozók. Van egy természetes védekező mechanizmus még, ami jelen van. És amit szintén szeretnék hangsúlyozni, hogy nem szabad a hüvelyt semmilyen fajta készítménnyel mosni, belülről kimosni, mert itt sokkal inkább törekedni kell arra, hogy helyreállítjuk azt a természetes közeget, ami ott jelen van, és ezzel csak ártani tudunk, és nem használunk.
1: Létezik akkor bármilyen megelőző stratégia? Ugye vannak ezek a bizonyos teljesav baktériumok, ilyen kúpok, ilyen öblítések, ezek működhetnek-e?
2: A teljesav baktérium tartalmú, tehát az alaktobacillus tartalmú kúpok, azok igen, tehát azt kifejezetten tudom ajánlani, szájon át is lehet szedni. Ezek közül is a laktobacillus crispatus a legjobb, ami szájon át szedhető, és ez a leghatékonyabban véd az ilyen fertőzésekkel szemben. A teljsavas öblítés az kifejezetten, tehát azt a szakma most már abszolút elutasítja, és kifejezetten kérjük a pácienseket, hogy ne alkalmazzák, mert ez sokkal többet árt, mint használ.
1: Uh-huh. Jó, tehát tulajdonképpen összefoglalva, hogyha ezeket a jó tanácsokat az ember jegyzi, és elkezdi gyakorolni, és odafigyel a higiéniára, fehérneművel, fürdőruhával kapcsolatban, ezekkel a védekező metódusokkal, amiket doktor elmondott, akkor jó eséllyel egészségesen túl tudunk vészelni, sőt örömtelin egy ilyen nyári fesztivál és strand szezont. Így van?
2: Így van, reméljük, hogy ez mindenki számára több öröm lesz, mint sem, hogy ilyen panaszokkal térjem vissza.
1: Még egy kérdés, okozhat-e egyébként egy rendszeres visszatérő fertőzés mondjuk reprodukciós problémákat?
2: Igen, és köszönöm is a kérdést, mert azért vannak olyan területek, amik még így kutatás alatt vannak, de az biztos, hogy a hüvelyflórának, tehát a hüvelyben normálisan jelenlévő baktériumoknak a feljutása a méhüregbe az egyik részről megkönnyíti a teherbeesést, hogyha az egy laktobacillus flóra, tehát egy normál flóra, hogyha pedig olyan kórokozók kerülnek a hüvelybe, amik máshol ugyan jelen lehetnek, tehát egy bélrendszerben, a bőrön és más területeken, de a hüvelyben azok kórokozóként funkcionálnak, akkor nyilván azok, ha följutnak a méhüregbe, ahol amúgy ugyanúgy egy laktobacillus flóra dominál, az okozhat a méhen belül egy ményálkártya gyulladást, és így problémát okozhat mondjuk a teherbeesésnél is.
1: Na, hölgyek, hát akkor ezért is kell nagyon vigyázni magunkra és odafigyelni erre. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ránk ért, a műsor vendége volt dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász szakorvos. Köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen, én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyha egészségesek vagyunk, akkor szépek is vagyunk, és ennek érdekében igen sok mindent meg kell tegyünk. Például rendszeresen kell fokhagymát fogyasztani. A jellegzetes erős szaga ne tántorítson el senkit a fogyasztásától. A fokhagymát nem csak a jó íze, de a gyógyhatása miatt is érdemes beépíteni a mindennapi étkezésünkbe. A jellegzetes illatát nagyon sokan szeretik, legalább annyian óckodnak tőle, vagy legalábbis csak úgy fogyasztják, hogy másnap mondjuk nem menjenek dolgozni, tehát csak olyan napokon. A legtöbben azonban egyetértünk abban, hogy az aromája elsősorban az ételnek áll jól, a fokhagymás lehellet viszont meglehetősen taszító tud lenni, hasznos lenne pedig a rendszeres fogyasztása, mert a hatóanyagai zseniális hatással vannak az egészségünkre és a szépségünkre. Mit képes gyógyítani a fokhagyma, jogos a kérdés. Közel 5000 éve ismerik és használják ezt a fűszernövényt az emberek. Az egyiptomi tekercsek és a görög orvosi feljegyzések is megemlékeznek a fokhagyma gyógyító hatásáról, amelyet számos betegség kezelésére alkalmaztak. Több mint 25 fajta hatóanyag, enzimek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek találhatóak meg benne, és bár sok olyan betegségre is használta a népi gyógyászat, aminek a leküzdéséhez érdemben nem feltétlenül járulhat hozzá, mondjuk a lepra és a szifilisz, a rendszeres fogyasztása azonban bizonyította jó hatással volt egy csomó minden másra, koleszterin szintre, aztán segített beállítani a vérnyomást, egyes vizsgálatok szerint a vércukorszint stabilizálásában is szerepet játszik, arról nem beszélve, hogy olyan erős baktérium és vírusölő hatású, ami miatt nem véletlenül mondják azt ugye a nagymamák influenzás meg megfázós időszakban, hogy mindenképpen fokhagyma, fokhagyma mézzel, fokhagyma vörösborban eltéve, stb. Tehát erre is vannak jó módszerek. Arra is van egyébként jó módszer, hogy mit kell tenni akkor, hogyha fokhagymát fogyasztottunk, és szeretnénk, hogyha a leheletünk nem lenne annyira fokhagymás illatú. Szóval, baktérium és vírusölő hatás, ami az egyik legfontosabb, ez a benne lévő allicinnek köszönhető. Bizonyos mikroorganizmusok ellen pedig képzeljétek, hogy még a penicillinnél is hatásosabb a fokhagyma. Hogyha emésztőrendszeri zavaraik vannak, akkor az ezt előidéző kórokozók ellen is bevethető, gyomor és bélpanaszok ellen igen régi házi gyógymód a fokhagyma. A leves antibakteriális hatásának köszönheti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például megakadályozza a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botulizmust. Például a vírusülő képessége miatt a bélhurutnál, a mágyulladásnál vagy herpesz ellen is kiválóan használható. Nagyon jól harcol bizonyos gombás fertőzések ellen is, úgyhogy a bőrgombák kezelése is használtak fokhagyma oldatokat és kivonatokat. Kevésbé ismert, de a fokhagyma természetes afrodiziákum is. Hogyan tudjuk elnyomni a fokhagyma illatát? Ígértem, hogy erről is beszélünk egy kicsit, mert azért ez is fontos, mert bármennyire jótékony hatású a fokhagyma, igen kellemetlen másnap, hogyha a kollégád rád lehel közelről egy kis fokhagymásat. Sokan gyógyszerként apróra vágva nyelik le a fokhagymát, hogy a szájban a lehető legkevesebb ideig maradjon benne, és ne hagyjon szagot maga után. A semlegesítő hatást egyébként tulajdonítják még a meleg tejnek, a méznek, a vörösbornak, pörkölt kávénak, kávébabnak elrágva, és nagy adag nyers petrezselyemnek szintén elrágva, az utóbbi kettőt próbáltam, működik. Nyilván ezek a saját aromájukkal is fellépnek egyébként a fokhagyma illatanyagai ellen, és így inkább elnyomják azt. A fogmosás és a rágógumi is tud természetesen segíteni. A makacsszagot egyébként nem lehet ilyen könnyen kijátszani, mert ezek az aroma anyagok nem csak a gyomorba kerülnek, hanem tovább haladva természetesen a belegből bejutnak a véráramba, és eloszlanak az egész szervezetben. Ezért egy részük csak a vízelettel, a másik részük pedig a verejtéken távozik a szervezetből, így aztán az embernek a test szaga is, és most ezt vegyétek jó értelemben, ne pedig gusztustalankodva, árulkodni fog arról, hogy korábban mit fogyasztottunk. Ezt alá tudom támasztani nektek azzal, hogy amikor volt szerencsém Pekingben kintartózkodni egy egész hónapot, még a szép emlékű Danubius rádióval az olimpia ideje alatt, ott egyszer ettünk egy ilyen utcai árusnál zöld, csak zöldséges dolgot, ilyen kis ezt a tésztabatyút, tudjátok, tele van fokhagymával, ők mindez fokhagymát használnak, nyilván egyébként pont a bélfertőtlenítő hatása miatt. 3 napig konkrétan minden egyes olyan vékony bőrfelület, ahol tudjátok, a parfümöt is ajánlják, hogy fújjuk, mert ott vannak a verőrek, de ott folyamatosan fokhagyma szaga volt az embernek. Nyilván más erőteljesebb hagymás ételeket készítenek, és a kínai ételekben nem csak fokhagyma, hanem salottahagyma, sonkahagyma és egyéb hagyma is benne van. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogyha jelentősebb mennyiséget fogyasztotok, az még nem baj, de ha rendszeresen fogyasztatok jelentősen mennyiséget, akkor erre oda kell figyelni, hogy előbb-utóbb a bőr kipárolgása is fokhagymás lesz. De hát ez semmi ahhoz képest, amilyen zseniális hatással bír ez az egészségünket és a szépségünket illetően, úgyhogy hajrá, egyetek fokhagymát. Kell hozzá a rágógumi, még a táskába fogkrém, fogkefe, petrezselyem, kávébab, és akkor jók vagytok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A levendulát nagyon sokféleképpen tudjuk használni, és szoktuk is. Én szeretném egy kicsit népszerűsíteni most a konyhában is a levendulát. Azról már biztos hallott mindenki, talán már én is beszéltem róla, hogy mennyire finom a levendulás sárga barack lekvár, és ennek is most van itt az ideje. Úgyhogy irány sárga barackot szedni, vagy csak venni néhány kilót a piacon, csinálni belőle akár egy cukormentes fincsi lekvárt, egy pici levendulával, csak egy leheletnyi levendulával, elképesztően extra lesz, nagyon finom. A levendulát sokféleképpen lehet hasznosítani a konyhában, például mondom, hogy mi mindenféleképpen, ugye annyit még azért érdemes tudni, hogy például nem csak a levendulás sárga barack lekvár, és nem csak a levendulás cukor az, ahogyan ezt felhasználhatjuk, de most akkor nézzük meg, mi a helyzet magával a levendulával. Ugye az emberiség történetének az egyik legrégebb és legkedveltebb gyógynövényét, több mint 2500 év szeretik szerte a világban. A földközi tenger nyugati térségében őshonos levendula nagyon sok pozitív élettani hatással rendelkezik, például a belőle készült illóolajok nyugtató hatása közismert, könnyebben alszunk el tőle, jobban érezzük magunkat, hogyha mondjuk a kocsiban egy természetes párologtatóban egy kis levendulaolajat cseppentünk, aztán fertőtleníti is, már az ókorban is használták erre, kiváló fejfájás, bélbántalmak, reumás panaszok vagy rovarcsípések esetén, de képes a levendula olaja gyorsítani a sebgyógyulást, és régóta használják a szépségápolás egyik legkedveltebb összetevőjeként is. Hála bőséges vitamin, cserzőanyag, flavonoid, linalol és lianil acetát tartalmának. De az is fontos, hogy a levendula ráadásul egészen könnyen termeszthető, nem igényel túlzott gondoskodást, úgyhogy viszonylag könnyen tartható otthon is, a kertben is, cserében, edényben, ládában, balkonon, ablakpárkányon, teraszon, kinek milyen van. Na de hogy mi mindenre jó a levendula otthon. Figyeljünk arra, hogyha levendulával főzünk vagy sütünk, akkor ugye ennek az egyedülállósága abban rejlik, hogy minden része felhasználható a főzéshez. A virágai és a levelei frissen, a rügyek és a szárak, azok szárítva képesek kifejteni a legpozitívabb hatásukat, és hogyha nem szeretnénk kesernyi és szappanszerű ízeket érezni a szánkban, a lekvárban, vagy a cukorban, vagy a süteményben, akkor nagyon fontos, hogy csínyen bánjunk a mennyiségekkel. Ezért mondtam az elején én is, hogy csak leheletnyi kell, bármit is tervezünk ízesíteni vele, akkor tudjuk fokozni igazán a kulináris élvezeteket, hogy a pici-pici-pici adagokat használunk az elkészíteni kívánt finomságokhoz. Ha biztosra szeret

0: nem enni az ember, akkor kerüljük el a vadon termő növényeket, vásároljunk biztonságos erőpiacról, helyi termelőktől, vagy biopiacon talán az a legjobb. Dobjuk fel vele a süteményeket, például, hogyha virágszirmokat kristálycukorba, mézbe, vagy az édesítőbe szórjuk, és hagyunk egy kis időt, nagyjából úgy 5 napot, 1 hetet, hogy ezek a természetes aromák átjárják az alapanyagot, páratlan módon lehet ízesíteni az édesüteményeket, sőt tovább megyek, a kávét is. A pohárka, szép pici kávés üvegpohár, a pohár aljára egy kanál narancsdzsemet teszünk, utána pedig jön a kávé, egy pici tejszín, amit előtte összekevertünk egy teáskanál levendulás cukorral. És ezt a levendulás cukros tejszínt öntjük bele a narancsdzsemes kávéba. Hát ez valami mámor, hogyha jéggel megdobáljuk még pluszban a kávét, akkor kapunk egy olyan hűsítő, illatos, aromás, finom, a tejszín miatt még laktató édességet és italt, amitől aztán órákig jól vagyunk. Akár édes, akár sós finomságot kíván az ember, hogyha nem szeretne, hogy a virágszirmok ropogjanak a fogaink között, az is nagyon fontos, hogy kevéske kis részüket, nagyjából egy-két teáskanálnyit, akár őrölve is hozzá lehet adni a sütemény lisztekhez. Ez is tök egyszerű dolog. Aztán így lehet elkészíteni a citromos levendulás omlós kekszet, ami nem csak finom, hanem nagyon szép is. Kell hozzá fél csésze kókuszolaj vagy margarin, egy csésze liszt, negyed csésze porcukor, fél teáskanál vanília, fél teáskanál szárított levendula és 1/8 teáskanál só. Tehát fél csésze kókuszolaj, egy csésze liszt, negyed csésze porcukor, fél teáskanál vanília, fél táskanál szárított levendula, és 1/8, tehát nagyon pici só. A botmixerrel krémesre keverjük a kókuszolajat, utána az apróra vágott szárított levendulát félretesszük egy kis időre, összekeverjük a lisztet és a sót, hozzákeverjük a porcukrot, a vaníliát, a felaprított levendulát az olajhoz vagy a margarinhoz, óvatosan apránként hozzáadjuk a fenti masszához a sós lisztet, összegyúrogatjuk kézzel, amíg teljesen össze nem áll a tésztát, becsomagoljuk fóliába, jön a szokásos pihentetés, nagyjából úgy 1/4 óra, 20 perc, kivesszük a hűtőből, kinyújtjuk, sütiforma vagy pohár segítségével kekszeket szaggatunk, és a 350 fokra előmelegített sütőben, nagyon fontos, hogy nagyon meleg legyen a sütő, és rövid ideig sütjük, hogy ne száradjon ki, és ne barnuljon meg. 13-15 percig sütjük. A növény aromái a szárítás során felerősödnek, így aztán érdemes szem előtt tartani, hogy egy teáskanál szárított levendula nagyjából 3 teáskanálnyi friss levendulának felel meg, úgyhogy legyünk óvatosak. Hozzáadhatjuk a húsok fűszerezéséhez is, készíthetünk belőle levendula szirupot, belekeverhetjük az áfonyás likőrbe, az áfonyás dzsinbe, ha felnőttek iszák, és felturbozhatjuk vele a vajat is. Legyünk fantáziadúsak és bátrak, merészek a levendulával a konyhában, egészségünkre.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki allergiás, az most figyeljen, mert itt van néhány olyan antihisztamin, ami természetes antihisztamin, és talán segíthet ilyenkor ebben a szezonban. És ma már egyre több kutatás bizonyítja, hogy bizonyos élelmiszerek antihisztaminként is tudnak működni allergia esetén. Így juthatunk hozzá például ezekhez természetes forrásból. Ugye az allergia az immunrendszer rendellenes védelmi válaszából ered. Eláruljuk azt is, hogy hogyan okoz szezonális allergiát a hisztamin. Aztán az antihisztaminok a hisztamin blokkolásával pedig kifejtik a hatásukat. Na de, hogy mi is a lényeg? A lényegünk az, hogy a szervezetünkben a hisztamin egy fehérvérsejtből, úgynevezett hízósejtekből szabadul föl, tehát attól függően, hogy mire vagyunk allergiásak, ezek a sejtek riadóztatják az immunrendszert, ha valamilyen allergént észlelnek a szervezetben, azaz hisztamint termelve próbálnak védekezni ellene. Ha viszont ezek a bizonyos hízósejtek és az általuk kibocsátott kémiai anyagok, illetve belőlük úgy együtt, köztük a hisztaminból is túl sok szabadul föl, akkor olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint az ordugulás, az orrfolyás, a tüsszegés, a fejfájás, a könnyezés, amelyek például adott esetben az asztma súlyosbodását is előidézhetik. Vagyis a hisztamin szezonális allergiát okozhat azáltal, hogy gyulladást idéz elő az orr melléküredben és az orr járatokban. Na mi is az a négy antihisztamin, ami természetes anyag, és ami enyhítheti az allergia tüneteit? Például a C-vitamin. Egy 2018-as és egy 2023-as tanulmány is kimutatta, hogy a gyulladás csökkentő és immunerősítő hatása révén ez a varázslatos anyag a C-vitamin kiváló társunk lehet az allergiák elleni harcban, hiszen erős antioxidásként az allergiás betegségekben kulcs szerepet játszó oxidatív stressz ellen is hatásosnak bizonyult. Szóval C-vitamin az első. Természetesen étrendkiegészítőként is szedhetjük. Vehetünk a patikában aszkorbinsavat, amit vízzel összekeverve limonádéként elfogyaszthatunk, de ott vannak a gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, citrusfélék, vagy a kakukkfű, a csalán, a gyömbér, a spenót, a kivi, a paradicsom, a paprika, brokkoli, kelbimbó, amelyeket bőséggel és lehetőség szerint nyersen fogyasztva mérföldekkel hatásosabb tud lenni a C-vitamin, vagy a kettőt kombinálhatjuk. Aztán itt van a nehezen kimondható, de mégis nagyon varázslatos és megjegyzendő, megszívlelendő anyag, a kvercetin. A kvercetin egy számos növényfélében megtalálható antioxidáns, ami a kutatások szerint az öregedési folyamatok lassítására alkalmas, daganat megelőző hatása van, illetve a mikrobiom, vagyis az emésztőrendszer, a bélrendszer támogatása mellett a hisztamin felszabadulását is képes lehet blokkolni a véráramban. Miben van kvercetin? Szerencsére rengeteg élelmiszerben és növényfélében megtalálható, például a vöröshagymában, a kapribogyóban, a fodroskelben, az édesköményben, a kaporban, az oregánóban, csilipaprika, áfonya, spenót, zöldtea, alma, cseresznye, spárga, úgyhogy van bőven miből válogatni, ráadásul a felsoroltakban nagyon sokat nyugodtan lehet nyersen fogyasztani, és hogyha olyan étrendet folytatnánk, ami antihisztaminban bővelkedő étrend, vagy olyan diéta, akkor az allergiával nagyon jól fel tudjuk venni a küzdelmet. De legyünk résen, mert például várandóságszoptatás és vesebetegség esetén nem ajánlott ennek a fogyasztása, és soha nem lépjük túl az étrend kiegészítő doboz hátoldalán lévő ajánlott adagot sem. Sőt, ha szeretnénk, akkor konzultáljunk egy dietetikussal, vagy egy szakorvossal, mielőtt ezeket az ilyen tartalmú zöldségeket elkezdjük fogyasztani. A harmadik a spirulina. Egy algafajta, ami nagy mennyiségben tartalmaz fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat, így aztán alig halkad valami, amiben ne tudna segítségünkre lenni. Többek között gyulladás csökkentő, a szemegészségét támogatja, jótékonyan hat az emésztésre, méregteleníti a szervezetet, sőt, egy 2020-ban elkészült kutatás szerint nagyobb dózisban a szénanátha tüneteit is enyhítheti. Aztán ott van a negyedik természetes antihisztamin, a vörös acsalapú. A vörös acsalapú egy Európában, Ázsia egyes részein, illetve Észak-Amerikában is őshonos kis cserje, nagyon szép egyébként, és a gyógyhatását már a középkorban is ismerték és használták is, akkor gyomorpanaszok, fejfájás és nátha ellen is bevetették, csodaszép növény egyébként. Ami az allergiát illeti, 2021-ben készült egy tanulmány, amiben szárított formában C-vitaminhoz hasonló módon bizonyították be a gyulladás csökkentő hatását, illetve gyulladások által kiváltott allergiás tüneteket, az orrváladékozást és a szemkönnyezést tudta csökkenteni. Legyünk körültekintőek és óvatosak, hiszen vannak, akik erre a növényre is allergiásak tudnak lenni, mondjuk egy keresztallergia miatt, de az biztos, hogyha természetes antihisztaminokat keresünk, akkor ez a négy anyag bizony hasznos tud lenni. Konzultáljunk dietetikussal, konzultáljunk a szakorvosunkkal, és hogyha nem muszáj kemikáliát bevenni, akkor vörös acsalap, alapú spirulina, kvercetin és a C-vitamin. Ők tudnak segíteni természetes módon az allergia elleni küzdelemben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM állatbarát rovatában itt a Manna köziben most egy kicsit beszéljünk arról, hogy nyáron a kánikulában, a nagy melegben, amikor beköszönt ez az időszak, nagyon sok gazdi szembesül a dilemmával, hogy mikor van vajon túl meleg a kutyasétáltatáshoz, mert bizony túl meleg tud lenni a kutyasétáltatáshoz, és ezt muszáj figyelembe vennünk. A kutyán nincsen cipő, a kutya nem tudja legyezni magát, a mozgás pedig viszont ugye elengedhetetlen a kutya egészségéhez és a boldogságához, a nyári hőség viszont komoly kockázatokat rejt magában. A forróság idején a kutyákat számos veszély fenyegeti. Konkrétan manapság, meg amikor már ennyire furcsa az időjárás, és ilyen eszméletlen meleg van, a hőgutas sajnos nagyon gyakori, a megégett mancsocskák és a kiszáradás mind-mind reális kockázatot jelentenek egy forró nyári napon, még ha azt is gondolja a gazdi, hogy ugyan nem sétálunk hosszan, ugyan nincs olyan nagyon meleg, ugyan az árnyékban megyünk, attól még meleg van, és a kutya ezt teljesen másképp érzékeli. A hőséggel kapcsolatos veszélyek elhárításának az a kulcsa, hogy tisztában legyünk a kockázattal, elhiggyük ezt, és felkészüljünk rá, és be is tartsuk az óvintézkedéseket, ezen kívül pedig nagyon fontos, hogy felismerjük a túlmelegedés jeleit, és hogyha kell, akkor időben és azonnal tudjunk állatorvosi segítséget kérni. Létezik az úgynevezett 5 másodperces teszt. Egyszerűen helyezzük a kézfejünket a talajra, és tartsuk ott 5 másodpercig, azaz, amíg elmondjuk, hogy 1 elefánt, 2 elefánt, 3 elefánt, 4 elefánt, 5 elefánt. Az 5-ig számolás csak 2 másodpercig tart, szóval, hogyha túl meleg a kézfejünk 2-nél, akkor a kutyamancsának is túl meleg lesz. A talajnyáron sokkal-sokkal melegebb az aszfalt pláne, mint a levegő, ezért ezt kell elsődlegesen ellenőrizni. Hogyha túl forró, akkor ne induljunk el sétálni a kutyával, vagy csak a fűbe menjünk, de ott is meleg lesz. A nyári kánikula egyfajta rugalmasságot vár el a gazdiktól. Elképzelhető, hogy át kell alakítani a napi rutint, hogy meglegyen a szükséges mozgásmennyiség. Sétáljunk korán, vagy sétáljunk későn, amikor még nincs meleg, vagy amikor már nincs olyan meleg. Tervezzük a sétánkat kora reggelre, vagy a már említett késő estére, amikor a hűvösebb hőmérséklet ezt megengedi. Ilyenkor kevésbé valószínű az is, hogy a kutya mancsát megégeti a járda, az aszfalt. Ráadásul a mancs nagyon érzékeny és nehezen gyógyul, úgyhogy magunkkal is jobbat teszünk, hogyha erre sokszorosan vigyázunk, hát arról aztán nem is beszél, hogy mennyire tud fájni neki. Válasszunk árnyékos útvonalat, és hogyha lehetőségünk van rá, válasszunk olyan sétaútvonalakat, ahol végig árnyékban tudunk haladni, nem csak időnként. Ilyen például az erdős területek,

0: és a kistestű kutyáknak 1-1,5 liter is szükséges lehet. Egy reggeli sétán figyeljük meg mi magunk is a folyadékpótlásunkat, betartjuk ezt rendesen, figyeljünk az állatokére is, kismadaraknak, süniknek, cicáknak, kutyáknak, ha kertünk van, pláne figyeljünk oda, több helyen legyen lent vizes tálka. Tartsunk kisebb pihenőket, itassuk meg a kutyát, vizezzük le a kis hasát, a mancsát, vizezzük be a kezünket, és egy kicsit simítsuk át a kis fülét, és mi magunk is így ilyenkor mindig, mert néha még mi sem vesszük észre, hogy szomjasak vagyunk. A melegben végzett testmozgás csak séta. Fokozott folyadékbevitelt kíván. Használjunk ilyenkor hűsítő termékeket, hűsítő mellények, kendők, hámok, egy alaposan bevizezett kis kendő is nagyon jó szolgálatot tehet, és amire nagyon kell figyelni az idősebb, illetve a rövid tömpeórú vagy a gyenge kutyák számára igazán lényeges és fontos a hűtés. Egy-egy rövidebb sétán is. A hűsítő termékek alkalmazása viszont nem helyettesíti a fenti óvintézkedéseket, úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy aszfalt és beton helyett a füves vagy a földes utakat válaszoljuk, de emellett is meg kell állni, pihenni, vizezni, itatni, mert a beton az úgy felforrósodik, és olyan sok hőt tárol, ami konkrétan megégeti a mancsot. A természetes felületek, a füves részek, földutak, stb. Kevésbé tudják elnyelni és sugározni a hőt, de mindenképpen legyünk óvatosak, legyünk okosgazdik, vigyázzunk a homokkal is, mert bár természetes felszín, de az is nagyon át tud forrósodni. Mindannyian sétáltunk már mezitláb homokba, ha máskor nem gyerekkorunkban, és pontosan jól tudjuk, hogy sikítva kapdostuk a talpunkat, úgyhogy ezért mindig ellenőrizzük a hőmérsékletet, és nagyon körültekintően vigyük hőségben, melegben sétálni a kutyát.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Ebben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszant